FM 107. Lakihegy Rádió. I want you to stay. I want you to stay.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

megkérdeznek, mondd el te is. A Lakihegy Rádiót hallgatod. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Esős, hűvös időre számíthatunk, még nincs előrelépés a Benes dekrétumok ügyében, mondta miniszterelnök Pozsonyban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele és a Benes dekrétumok ügyében Magyarország és Szlovákia között, mondta pozsonyi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, hogy korábban megegyeztek a vitás kérdések szakértői szintű előkészítésében, ám erre még nem került sor, hozzátette. A kétoldalú kapcsolatokban mindaddig nem lehet tovább lépni, amíg nem születik megnyugtató megoldás a sérelmes ügyekben. Bízik abban, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is érdeke ezekre a kérdésekre megoldást találni. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákat. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkája látható.
1: Időjárás.
2: Erős hűvös idő lesz, délnyugat felül kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk zápor.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden hallgatónknak, ez a Süsfel nap, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Vendégünk pedig Schmidt Vanessa, marketinges kolléganőnk, de nem marketing témánk lesz, hanem egészen más, mert hogy hát mindenféle zúzódások, kék, zöld, lila foltok vannak rajtad, és hát beszélni fogunk arról, hogy ez mind mi okozta. Előjáróban annyit, hogy ahogy így utána néztünk a témának, nem vagy egyedül. Na de meséld el, hogy mi, vagy ki, vagy mi, milyen helyzet okozta azt, hogy konkrétan olyan zúzódások vannak rajtad, mintha agyonvertek volna, de hál' Istennek nem erről van szó.
4: Sziasztok, jó reggelt! Amúgy apukám úgy azt hitt, hogy motorbalesetem volt.
2: Úristen! Annál jóval egyszerűbb,
4: de... Vittesebb ennél a történet, és most azon gondolkoztam, hogy már minden héten jövök valami, még mi fog velem történni?
3: Tényleg? Történik valami.
2: Lesz egy ilyen rovat. Jó, hogy a héten mi történt
3: De most
2: vele?
3: Már valami pozitív, vagy majd legközelebb.
4: Igen, igen. Egyébként ugye egy-két napra elutaztam most vasárnaptól keddig, és még az is történt, hogy kicsekkolás előtt negyed órával kigyulladt a szálloda. Úgyhogy
2: csoda!
4: Ez csak egy zárójelbe. Szóval történnek velem érdekes dolgok. És amúgy nem volt olyan, nem volt semmi gond, csak egyből jött a tűzoltóság, meg megoldották.
2: Jó, én úgy képzeltem, hogy így...
4: kicsekkolni, bent volt a cuccom, én kint voltam, és így indultam kellett már a reptére, és de megoldódott.
2: Én ezt úgy képzeltem el, hogy így kilibbensz a szállodából, és mögötted így, pff, így felrobban a szállodat, tehát te még kitudtál, de tudod. Jó, nem így történt, hál' Istennek, igen.
4: Nem, fogadsz.
2: De nem ettől vagy kék-zöld.
4: Fogat akartam.

0: mosni, és rám törték az ajtót, hogy most el kell hagyni a szállodát.
1: Tényleg?
0: Komolyan? De egy fél óra múlva visszamehettem a cuccomért, és akkor ki tudtam csekkolni.
1: Oh.
0: Na mindegy, történnek dolgok. Tehát lehet, hogy ez egy következő téma lesz.
1: Lehet, valami mindig történik veled.
0: Az történt, hogy hozzáteszem, hogy most észrevettem az eset után, hogy valamiért én mindenhova rohanok, ha kell, ha nem. És az volt, hogy mentem egy bizonyos helyre, ahol tudtam, hogy be tudok állni egy ilyen parkolóba, de megszokottal eltérően sorompóval le volt zárva a parkoló. És megálltam a sorompó előtt, hogy bemenjek az épületbe a portára, hogy szóljak, hogy nyissák ki, mert nekem ide be kell parkolnom. Na most én ezt úgy gondoltam, akkor így úgy emlékeztem, vagyis úgy éltem meg, hogy a kocsimat azt most az út közepén hagytam, de amúgy nem, tehát így visszatekintve nem, de egyik automatizmusom, hogy nem szeretnék senkit zavarni, és ezért elkezdtem szaladni a portára. Egy ilyen, picit félig meddig sóderos, emelkedős beton úton szaladtam felfelé, földig érő lenge nadrágban, szandálban, és hát a bal lábammal ráléptem a jobb nadrág száramra, akkor már borultam, de úgy éreztem, hogy kicsit mentettem, de aztán fordítva a jobbal a balra, és addig-addig bénáztam, és így dőltem, estem, még elkerülhetetlen volt, és hát elestem a saját nadrágomban végül is, és a legérdekesebb, ami a legbosszantóbb, hogy a jobb kezemben ott volt a telefonom, és az volt a reflex, hogy nem dobom el, tehát, hogy a telefon pont védtem magam helyett, mert hogy a bal tenyerem is egy kicsit fájt, mert azt leraktam, de hát a jobbat nem. És akkor ennek eredménye, könyök, comb, térd, boka, tehát így nagyon, hát mutattam nektek a sérüléseimet, nem néz ki jól. Ez szombaton volt, és még mindig alakulnak kék-zöld voltok, és amúgy érdekes, mert tudom, hogy ez a nadrág olyasmi, mint egy ilyen maxi szoknya, hogy azért, ha lépcsőzök, akkor egy picit felhúzom, mint ahogy egy szoknyát szokás. És itt valahogy annyira a pánikba voltam, hogy így kikapcsolt az agyam, és valószínűleg, ahogy ugye vezettem, meg kiszálltam az autóból, így lejjebb is csúszott, szóval szerintem lejjebb ért, mint szokott. Plusz ugye hát ez a szandálos történet még egy dolog az egészben, úgyhogy nem a nadrágot hibáztatom abszolút, de nagyon egy béna szitu. És akkor ezek után kérdezték tőlem, hogy jaj, hogy te is úgy jártál, mint ahogy a TikTokon így mutogatják ezeket a hosszú nadrágokat, és nem is értettem, hogy miről beszélnek, és akkor találtam meg a videót, amit átküldtem nektek, hogy demonstráljam, hogy hát valahogy így jártam.
1: Igen, mert hogy ennek pont most mi is utána olvastunk, vagy hát amikor küldted, hogy konkrétan hírportálok írnak arról, hogy a TikTokon, ez mondjuk egy nyári, tehát hogy most éppen júliusi, de idén júliusi, hogy konkrétan esnek-kelnek a nők az egyik kedvelt üzletnek az új nadrágjában, és hát úgy írja a cikk, hogy sorra szedi idézőjelben áldozatait ez a nadrág, hogy ez egy ilyen hosszú, lenge, széles szárú nyári nadrág, és hát tulajdonképpen ugye itt az a, hát tényleg veszélyes, konkrétan volt, ahol azt olvastam, hogy a gyilkos nadrág.
2: Ja, mert hogy nagyon hosszú.
1: Mondjuk hozzáteszem, hogy ez nem olyan, ami rajtad volt, mert hát nem tudom, azért én nem vennék fel ilyet, mert konkrétan feltörlöm vele a padló, de tudom, hogy divat, viszont hát ugye koszos lesz az alja, meg igen. Tehát konkrétan ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak hogy a cipőt meg a lába teljesen eltakarja, hanem még azon túl is ér, és valóban egyébként tud veszélyes lenni, és valóban a CNN rakott ki egy videót, ami összeszed egy csomó ilyen történetet, meg úgy meg is mutatják, hogy milyen sérülést okozott. Egyébként azt írja, hogy a CNN szerint a legtöbben megúszták térd vagy kéz sérülésekkel, de olyan is van, aki akkorát zakózott a nadrágban, hogy kórházba került konkrétan. Mondjuk azért te is elég szép sérülésekkel.
0: Ezt amúgy elhiszem, én egyébként aznap, ugye szombat reggel történt, és vasárnap reggel utaztam el, és én szombaton így még gondolkoztam, hogy el fogok-e tudni utazni, mert egyszerűen annyira fájt, és amúgy attól féltem, hogy esetleg eltört a bokám, és még amikor amikor vasárnap reggel így indultam el otthonról, mentem le a lépcsőn, akkor éreztem, hogy a lefele lépcsőzés az nem igazán megy. És az úgy azóta sem, de úgy jól vagyok, csak nyilván ebből így fel kell épülni, szóval és én tényleg nem is estem akkor át, mint azokon a videókon, tehát én így kb. Így elborultam, mondjuk, de nagyon nagy sérüléseket sikerült szerezni.
1: Igen, itt azt is írják, hogy volt, aki konkrétan eltörte a vállát, mert hogy úgy esett le, hogy sajnos így törött lett a válla. Meg itt valaki azt írja, hogy akár már a Netflix dokumentumfilmet is készíthetne, mert hogy annyi áldozata van. Egyébként most ez nem az, ami rajtad volt, de igen, hasonló stíluson a drág, ez a Laza Palazzo nadrág. Egyébként még most is elérhető a webshopokban.
3: És hogy ez amúgy, nagyon direkt ennyire hosszú?
1: Hát a CNN amúgy azt írja, hogy szerintük nem a hosszával van gond, hanem a széltével, mert a séta közben túl könnyen akad bele a viselője lába. Egyébként többen megkeresték ezt az üzletet, de a cég nem válaszolt a kérdésekre. Szóval tényleg elképesztő ez. Egyébként egy nő például, sőt nem csak egy, ugye itt a TikTok videókban többen is ilyen trükköket mutat, hogy mit csinálj ezzel a nadrággal, hogy valami, nem tudom, mi csatot, vagy hajgumit. Igen, de akkor meg már minek veszed hát meg azt a nadrágot, mert akkor igen. Elképesztő, amikor küldted a képeket, tényleg, hogy nézel ki, hát nem gondoltuk, hogy egy nadrág, és tényleg utána jártunk, és hogy ez konkrétan most a Telexen olvasok erről egy cikket, tehát hogy azért ez tényleg tud nagyon veszélyes is lenni. Jó, mi a konklúzió? Nem veszel föl többet ilyen nadrágot, vagy nem fogsz rohanni, vagy ha közelebb belesel, akkor magadat mented, nem a telefon. Szóval azért úgy szerintem, mert ráadásul te azért tudsz spirituálisan gondolkodni, meg belelátni az üzenetet, amit ezzel üzenni akart egyébként, amit üzen a tested innen.
0: Mit üzen a nadrág?
1: Mit üzen a nadrág, tényleg? Mit üzen a nadrág, mit üzen a telefon, mit üzennek tárgyaink? Megírhatná Buda László ezt a következő könyvet. Na de hogy mi a konklúziód? Mit tanított neked ez az eset?
0: A nadrág elszakadt.
1: Elesett.
0: Elszakadt? Hát... nem ketté szakadt, de vannak rajta lukak, úgyhogy maximum otthoni takarításhoz. De lehet, hogy egy picit vágatok az aljából, hogy otthonra jó legyen. Hát az a konklúzió, mert azóta egy kicsit lassabban kell ugye így közlekednem, és annyiszor így megindulok, hogy most sietek, és aztán így konstatálom, hogy hova? Tehát tök érdekes, hogy ez a pár nap így rávilágított arra, hogy egy csomószor sietek, de nem kell, nem vagyok elkésve. És amúgy, ha meg el vagyok késve, és úgy rohanok, akkor nyerek pár másodpercet, tehát hogy itt az ilyen gyalogos rohanásról van szó, hogy most elmegyek bevásárolni, és 2 perccel korábban végzek, mert átfutok a bevásárlóközponton. És amúgy így érdekes, mert én bennem van egy ilyen kettősség, én vagy nagyon kapkodok, vagy eszméletlen lassú vagyok. Szóval ezt a kapkodást, ezt valahogy azt fogadtam meg, hogy ezt így visszaveszem, meg így észreveszem, hogy azért nem kell rohanni, mert egy csomó baj történhet abból.
1: Én egy csomószor tapasztalom az életben, hogy tényleg ezek a régi jól bevált szólások, közmondások mennyire sokat jelentenek, és tényleg mai napig is aktuálisak, lassan jár tovább érsz. Tehát, hogy abszolút, ez tényleg igen. Így van. Hogy oké, hogy egy időben rohangálsz, de lesz ennek a böjtje, ezt mondjuk annyira nem szeretem, de ebben az esetben egyébként igaz. Tehát tényleg legyen akkor ez a konklúzió.
0: Meg, hogy ugye ott úgy éreztem, hogy zavarok az autómmal, és így mi van, ha egy percig zavarok, mert maximum 1 percig zavartam ott. Tehát most, ha valaki emiatt türelmetlen, és amúgy tökre nem voltam annyira útban, nem mindegy, de hogyha valaki most ezért türelmetlen, az meg már nem feltétlenül az én gondom. Szóval,
1: igen. Ez egy érdekes ilyen filozófiai dolog, amit így át tud az ember a saját életében gondolni, hogy tényleg annyira durva, hogy ez a szituáció mennyi mindenre rámutat a saját életedben. Hogy mikkel van még az embernek dolga. Hát én azt kívánom egyébként, hogy mindenki valamilyen hasonlóképpen hát gondolja át, hogyha valami történik vele, akkor nem büntetni akarja az élet, hanem pont, hogy valamit üzenni szeretne, és hogy mindannyian tudjuk lefordítani, hogy vajon a saját életünkben ez mit üzen. Köszi, Vani, hogy elmondtad.
3: Köszönjük,
1: és hát most így nyalogatod a sebeidet, vagy most így mi történik?
0: Hát igen.
1: Borogatod. Na jó, köszönjük szépen Schmidt Vaninak, marketinges kolléganőnknek. Ha gondoljátok, akkor nézzétek majd meg a TikTokon az erről szóló hasonló videókat, és hát okosan a nadrág vásárlása.
4: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. A rendezvénysorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak, tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
6: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4th Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárga Ház elé. A szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
5: Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén így szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek, ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
7: Az elmúlt 1-2 hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, hogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal. Karácsonyi történeteket írok, olvasok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
5: Könyvklub Sziget-Szent Miklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biedermann Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a közösségi ház elérhetőségén. Az Olvasó Sziget Könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen

az vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondos

0: Jó reggelt mindenkinek! Közlekedési információkkal kezdjük is a süsfel napot, az ébresztő műsorunkat. Azt írja az útinform, hogy erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, különösen az M3-as autópálya bevezető szakaszán, de a 31-es főúton Mende térségétől, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól is lassan tudtok autózni, valamint az M1-es autópályán Herceghalom és Biatorbágy között, különösen a külső sávban készüljetek torlódásra. Ezen kívül pedig itt a Csepel-szigeten az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve élénk a forgalom. Erősödik a forgalom a gyártelepi Hévát járónál is, valamint ez a dugó egyébként kitart egészen a Gerinc útig. Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton is végig lassabban tudtok autózni. Aztán ha már Sziget-Szent Miklós, mindenképpen felhívnám a figyelmeteket arra, amit egyébként Sziget-Szent Miklós város hivatalos oldala is megosztott, hogy hétfőtől forgalmi rendváltozás lesz, mert hogy a fővárosi vízművek hétfőtől vízvezeték rekonstrukciót végez Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky utca, illetve Jókai utca, Losonci utca közötti szakaszán. Szeptember 14-e és 27-e között a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza egyirányúvá válik a Losonci utca irányába, vagyis ezen a szakaszon csak az északi irányban lehet majd közlekedni. Sziget-Szent Miklós város hivatalos oldalán is minden fontos infó fenn van ezzel kapcsolatosan, de mi is mondjuk majd még többször. Illetve még egy plusz info, karbantartás miatt ezen a hétvégén, holnap, illetve holnap után, szombaton és vasárnap a H6-os hév helyett Dunaharaszti külső és Sziget-Szent Miklós gyártelep között pótlóbuszok fognak járni. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap, az ébresztő műsorunk, én pedig Somogyi Betty.

vagyok a mikrofon mögött. Péntek reggel van, végre péntek. Szeptember 11-e van. Hát én azt gondolom egyébként, hogy szeptember 11-éről mindenkinek az a támadás jut eszébe, amely során összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center, hiszen ez 2001. szeptember 11-én volt. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, amelyek később összeomlottak. Egy másik gép a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint egyébként 2819-en hunytak el. Aztán nézzük is meg, hogy még milyen jeles események tartoznak szeptember 11-éhez. Például ezen a napon kezdték meg egyébként a Pentagon építését, amit eredetileg könyvtárnak szántak. 85 évvel ezelőtt 1941-ben kezdték meg építeni. Később Pentagon néven az amerikai hadügyminisztérium székháza lett, bár ugye eredetileg azt szerették volna, hogy könyvtár legyen. Aztán 55 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Moszkvában Nikita Szergejevics Ruscsov, szovjet orosz politikus, párt és állami vezető. Sztálin halála után 1953-ban lett az SKP KB első titkára, és 1958-tól ő volt a minisztertanács elnöke is. Nagy szerepe volt a sztálinizmus bűneinek leleplezésében, tisztségeiből 1964-ben váltották le végül. Aztán ezen a napon fedezte fel Henry Hudson Manhattant az 1600-as években, egészen pontosan 1609-ben. És 32 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el 1994-ben Jessica Tandy brit színésznő, aki 80 évesen kapott Oscar-díjat. Színpadon, a televízióban és a filmekben is elismerték az ő munkásságát. 80 évesen lett Oscar-díjas 1989-ben, ezzel pedig a legidősebb Oscar-díjat nyert színésznőnek számít a filmtörténelemben. Golden Globe-díjas és Emmy-díjas is egyébként. És 7 évvel ezelőtt 2019-ben hunyt el Rajk László Kossuth-díjas építész, díszlettervező, a demokratikus ellenzék tagja és politikus is volt ő. Ezen kívül pedig 30 évvel ezelőtt hunyt el Fehér Klára, író, újságíró, Nemes Lászlóné, Nemes László író felesége. Így is emlegették őt nagyon sokan ugye a férjezett nevén. És még annyit megemlítenék, hogy 54 évvel ezelőtt ezen a napon fejeződött be a 20. újkori nyári olimpia Münchenben, amely terrorcselekmény és a 100. magyar aranyére miatt igazán emlékezetes. Ugyanis a magyarok itt nyerték el 100. olimpiai bajnoki címüket dr. Hegedűs Csaba birkózónak köszönhetően, ezen kívül pedig további 5 aranyérmet, 13 ezüstérmet és 16 bronzérmet szereztek a magyarok. A dobogó tetejére Gedó György ökölvívó, két ezüstérem után Földi Imre súlyemelő, Balcó András öttusázó, valamint Fenyvesi Csaba párbajtőröző és a férfi párbajtőr csapat állhatott még. Ezen kívül pedig politikai szempontból meglehetősen tragikusan alakult a vidáman induló müncheni olimpia, mert egy szeptember 5-én palesztin terroristák 11 izraeli sportolót gyilkoltak meg. A NOB elnöke azonban nem engedte, hogy a véres esemény hatással legyen az olimpiára, így a játékokat az eredeti terveknek megfelelően végigjátszották. 121 ország versenyzői mérték össze az erejüket, a magyarok rekordszámú résztvevőt, 232 sportolót delegáltak erre az eseményre. És kétségkívül egyébként ennek az olimpiának a hőse az amerikai úszó Mark Spitz volt, aki 7 versenyszámot is megnyert, és képzeljétek el, hogy mindet világcsúccsal, de én azt gondolom, hogy a magyarokra is nagyon büszkék lehetünk. Ezek voltak már a mai évfordulóink, méghozzá szeptember 11-én, péntek reggel itt a Süsfeln abban az ébresztő műsorunkban. Ne feküdj le haraggal! Ezzel a dallal megyünk tovább Geszti Pétertől, aztán pedig jövök is vissza, és meg is nézzük, hogy ma milyen témákkal foglalkozunk. Mindjárt visszatérek, maradjatok velünk!

Ez a Sős Felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánok minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Péntek van végre, szeptember 11-e. Mondjuk azért egy eléggé borongós és esős napra ébredtünk. Én amennyire nem szeretem az esőt, most kicsit örültem, hogy egy picikét megjött most már végre ez az őszies idő. Nekem bevallom őszintén, ahogy ugye korábban is említettem a zene előtt, már abszolút elegem volt a nyárból. Na de nézzük is meg, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel, szeptember 11-én, tehát pénteken. 7 óra után mutatom majd egy rövid kis előzetest a Mozaik című műsorunkból. Tudjátok, minden héten vasárnap délután 2 órakor a Mozaikot tudjátok meghallgatni érdekes interjúkkal, beszélgetésekkel. Ezúttal egyébként Patek Edi kolléganőnk beszélgetéseit hallgathatjátok majd meg, és hoztunk egy kis ízelítőt nektek, egy kis beharangozót az eheti vasárnapi Mozaikból 7 óra után. Aztán beindult az élet Dunaharasztin a Hommer Balett stúdióban is, olyannyira, hogy holnap, méghozzá szeptember 12-én a Magyar Táncművészeti Egyetem Vidéki Tehetségcentrumának a felvételije lesz Dunaharasztin a Művelődési Házban, és korábban a felvételivel kapcsolatosan Szit Melindával, balettművésszel beszélgettünk. Vele már többször szó volt egyébként, miután nem ez az első alkalom, hogy ide jön Dunaharasztira, hogy megnézze a kicsiket és a nagyokat, hogy hogyan tudnak táncolni, illetve hogy kiben is látja meg azt a bizonyos tehetséget. Ebből a beszélgetésből, amelyet korábban készítettünk Melindával, egy pici részletet hozunk majd 7:30 és 8 óra között, hogy felelevenítsük, hogy mire is lehet majd számítani holnap Dunaharasztin a Hommer Balett stúdióban a felvételi során. Aztán 8:30 után vendégünk lesz majd Kis Roland, a Sétány Tenisz és Bisztró tulajdonosa, mert hogy ma délután 2 órától várnak mindenkit oda a Dunapartra egy közösségi szemétszedésre, délután 2-től tehát. Bográcsban főzünk, aki részt vesz a takarításban, az vendégünk egy ételre és egy italra. Ezt írta ki a Sétány Tenisz és Bisztró a közösségi oldalára, de bővebben majd Roland beszámol erről a közösségi eseményről, méghozzá 8:30 után. Aztán pedig Gere Ági ma lesz a vendégünk, tudom, hogy ő mindig csütörtök délutánonként szokott jönni hozzánk, de ez a hét is úgy alakult, hogy ma 9:30-tól Gere Ági, a Kis Dunamente TDM szervezet vezetője lesz a vendégünk, és hozza a legfrissebb térségi programokat, amelyek közül válogathattok. Maradjatok velünk ma reggel is, ez a Sűs Felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Boldog akarok lenni, Beretka Ádám énekel nekünk a folytatásban, aztán pedig 7 órakor megyünk tovább a legfrissebb hírekkel. Maradjatok velünk!

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
1: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Esős, hűvös időre számíthatunk. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhető egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Többen meghaltak és sokan megsérültek Svájcban, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland busz. A sofőr mellett 48-an utaztak a járművön. Egyelőre még nem tudni pontosan, hogy hányan vesztették életüket, vagy sérültek meg az alpesi régióban történt tragikus balesetben. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
6: Időjárás.
7: Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi Bettivel.

0: Friss közlekedési információk jönnek a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Térségünkben erős a forgalom, jelenleg úgy látom a Soroksári úton, illetve a Grassalkovics úton. Egyébként kicsit visszább az 510-es úton, Taksony és Dunaharasztik között is jelenleg lassan tudtok autózni. Ott látunk egyébként a főúton, a Király utcánál egy lezárt útszakaszt is. Ez azért ott valamennyire beleszól a közlekedésbe. Ha tehetitek, akkor kerüljetek, vagy mindenképpen figyeljetek, hogyha nagyon sietős a dolgotok, hogy ne feltétlen azt az utat választátok. Ezen kívül a gyártelepi Hévát járónál Szigethalmon is torlódást tapasztalható, a műút egyébként egész jól autózható. Aztán az 51-es úton Dunavarsánynál, Taksonynál jól tudtok autózni, Dunaharasztitól kezdve viszont a főváros irányába élénk forgalomra kell, hogy számítsatok. Jól autózható egyébként az M0-as déli szektora mind a két irányban, ott szerencsére nem tudunk semmilyen fennakadásról beszámolni, illetve a második Rákóczi-Ferenc úton is én most úgy látom, hogy egyébként egész zavartalan a közlekedés. Amire még mindenképpen felhívnám a figyelmeteket, leginkább azoknak, akik a közösségi közlekedést választanák a hétvégén, hogy karbantartás miatt a H6-os Hév holnap, szeptember 12-én és 13-án vasárnap Dunaharaszti külső és Sziget-Szent Miklós gyártelep között pótlóbusz fog járni, tehát azon a szakaszon a hétvégén nem jár majd a H6-os Hév. A Hév Inform weboldalán, illetve közösségi oldalán minden fontos info fenn van egyébként ezzel kapcsolatosan. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a Sűsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 11-e péntek reggel van. A mikrofonok mögött Bredák Szandi és Somogyi Betti. Ma ugyan péntek van, viszont vasárnap délután 2 órától a Mozaik című közéleti magazin műsorunkat hallgathatjátok meg. Ezúttal pedig Patek Edina rakta össze ezt a műsort, az ő beszélgetéseit hallgathatjátok meg. És tudjátok, mindig hozunk, igyekszünk hozzá egy kis ízelítőt, egy kis beharangozót, hogy mi várható, ezt most is így tettük. Patek Edina kolléganőnk ebben a részben, amit most hoztunk nektek ide a Süsfelnapba, Kreisz Mátyással, a Taksonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélget, méghozzá az idei tanév kezdetéről. Hallgassátok meg ezt a beszélgetést.
5: Milyen tapasztalatokkal indult az év a Taksony vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában, illetve a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvodában? Hogyan sikerült a gyerekeknek és a pedagógusoknak is visszarázódnia?
6: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden Lakihegy Rádió hallgatót, köszönöm szépen a kérdést, hál' Istennek jól indult a

0: tanév. Mondhatnám, hogy azért vannak mögöttünk olyan évek, amikor ezt nem tudtuk elmondani, hogy ilyen zökkenőmentesen indult a tanév. Gondolok itt a koronavírus járvány jelentette időszakokra, ahol azért komolyan föl volt a lecke, hogy az épp akkori helyzetet és a kihívásokat hogyan kezeljük. Itt most azért lényegesen nyugodtabban indult el, köszönhetően az elmúlt időszakok beruházásainak, fejlesztéseinek is, de én azt gondolom, hogy ahogy elindult a tanév, az most mindenki megelégedésére szolgál.
1: Említetted a fejlesztéseket, akkor beszéljünk egy picit ezekről is, hiszen az óviban és az iskolában is voltak olyan fejlesztések, amik talán megkönnyíthetik a mindennapjait az ideérkezőknek, a tanulóknak, vagy akár a pedagógusoknak és szülőknek egyaránt.
0: A nyári időszakban az iskolában és az óvodában is történtek komoly fejlesztések, beruházások. Az óvodában például energetikai korszerűsítés keretében lecseréltük a lámpatesteket, a fényforrásokat, nem csak a csoportszobákban, hanem mindenhol, folyosókon, az udvaron és a kandellámereket és így tovább. Én azt gondolom, hogy bár az óvodában még talán nem annyira létfontosságú, hogy nagyon jól megvilágítva legyen az asztal, a füzet, az egyéb dolgok, az iskolában nyilván már egy picivel hangsúlyosabb a dolog, de azért az óvodában sem elhanyagolható, hogyha most odaülnek a gyerekek az asztalhoz festeni, rajzolni, bármi, akkor jól lássák azt, ami eléjük kerül az asztalra, úgyhogy ez is egy, azt gondolom, előremutató beruházás volt. Az energiatakarékosság az pedig egy olyan dolog, ami szintén nem elhanyagolható, hiszen majd amit itt megtakarítunk a villanyszámlán, azt majd fordíthatjuk egyéb fejlesztésekre vagy beruházásokra. Az iskolában pedig elindult a várva várt klimatizálási projekt. A nyár folyamán egy VRF főszivattyút telepítettünk az iskolához, aminek segítségével bár most első ütemben vagy első fázisban a meglévő főépületnek a tetőterében helyet kapó tantermeket tudtuk klimatizálni, de ez is 5 tanterem, minden tanterembe került 2 darab beltéri fennkoilettség, tehát ezeket most már tökéletesen tudjuk klimatizálni, és hát hál' Istennek nagyon pozitívak a visszajelzések, azért nagyon szenvedtek a gyerekek az elmúlt időszakban, főleg amikor nagy melegek voltak, hogy ott a tetőtéri termekben még koncentrálni tudjanak a tanulásra. Mosolyogva mondta igazgató asszony is, hogy hát eddig senki nem nagyon akart a fönti tetőtéri termekbe nyáron, vagy amikor beköszöntött a jó idő, fönt időt tölteni, de most már ugye előszeretettel ücsörögnek ott a diákok, hiszen most már így jó időjárás van, úgyhogy elő is készítettek egy tervet, hogy majd kicsit rotálják az osztályokat, hogy ne csak az adott osztályok élvezhessék a klimatizálásnak az előnyeit, hanem olyan osztályok is, ahol esetleg még most nem történt meg a klimatizálás, de hát ugye minden tervbe van véve, csak villamos hálózatot is bővítenünk kell ahhoz, hogy további klimatizálást tudjunk majd végrehajtani.
1: És azért azt hozzáteszem, nem csak a klimatizálást tartjátok fontosnak, hanem egyéb fejlesztéseket is. Most itt beszéljünk az iskola vonatkozásáról folytatva, ahogy ugye említetted, hogy vannak még tervek, miket szeretnétek még megvalósítani a közeli vagy a távoli jövőben esetleg.
0: Igen, vannak olyan fejlesztési terveink, amik már meglévő beruházások vagy fejlesztések kiegészítéseként szolgálnak. Így például nemrég a meglévő tornatermünk mögé építettünk egy szertárat, és a szertár mögé egyből építettünk vizes blokkokat is, de a vizes blokkok kialakítása még nem történt meg, tehát ott még burkolni kell, szerelvényezni kell, tehát még ott nem lehet mosdóként használni ezeket az épületrészeket, de hát az a tervünk, hogy itt azért a tornateremben elég sok rendezvény szokott zajlani, és eddig úgy tudtuk megoldani ugye a mosdó kérdést, hogy a rendezvényen résztvevőknek át kellett mennie a folyosón keresztül az iskola egyéb részeibe, ahol a folyosókat igénybe tudták venni, és annak érdekében, hogy ez a jövőben kicsit kényelmesebb és egyszerűbb legyen, ezért ennek a két új mosdónak a kialakítását tervezzük itt ebben a plusz épületben, tehát hogyha rendezvényeink lesznek, legyen szó akár kulturális, akár sportrendezvényről, akkor az ide látogatóknak már egyszerűbb dolga lesz, hogyha mosdót szeretnének fölkeresni. Ez az egyik ilyen dolog, ami még így előttünk van, illetve hát van előttünk egy meglehetősen nagy beruházás, amit a jövő nyárra tervezünk, ennek a tervezése már gőzerővel folyik. Hát kapacitás hiánnyal küzdünk sajnos mind a taksonyi óvodában, mind a taksonyi iskolában. Az utóbbi időben meglehetősen sok kisgyermekes család költözött be a településre, ami egyrésztről nyilvánvalóan borzasztóan örömteli, másrészt viszont nekünk az intézmények fenntartójaként azért kihívások elé is állít, hiszen folyamatosan bővítenünk kell a férőhelyi kapacitásokat. Ennek részeként itt az iskolában most lesz arra lehetőségünk, hogy itt az épület együttesben van még egy lapostetős rész, aminek a tetejére két új tantermet föl fogunk tudni majd húzni. Ezt tervezzük jövő nyárra, de hát ez egy nagyobb 100 millió forintot meghaladó beruházás lesz, amire részben most kaptunk támogatást is az elmúlt évben 50 millió forint értékben, de a beruházás nagyságrendileg ilyen 150 millió forint környékére tehető, tehát a fönnmaradó részt ezt a német önkormányzat fogja saját költségvetéséből kigazdálkodni. Mint mondtam, ennek a tervezése van most abszolút folyamatban, mindig látnak új fejlemények napvilágot, hogy éppen mi az az újdonság, amit most figyelembe kell venni a tervezésnél, mert most már be kell vonni a földhivatalt is, meg plusz földmérés, meg egyebek, most ezzel nem akarom a hallgató közönséget untatni, de hát pont az ilyen nagyobb beruházásokat elég sok előkészítő munka szokta megelőzni tervezési fázisban is, meg tényleg mire odáig eljut az ember, hogy megvannak az engedélyes terveink, és csak utána tudjuk például a közbeszerzést kiírni majd az építésre. Tehát ez a jövő évnek ez van abszolút a fókuszában, és ez lesz a top prioritása jövő nyárra nézve, hogy plusz két tanteremmel tudjuk bővíteni az iskolát, úgyhogy az egyéb fejlesztések most egy picit hátrébb lettek sorolva, mert most abszolút ez van a prioritásban, de bízunk benne, hogyha ez meg lesz, akkor újból a kisebb volumenű beruházások is bele fognak férni majd a költségvetésbe. És hát az új tanévre vonatkozóan is mindenkinek kívánom, hogy megtalálja a számítását, legyen szó pedagógusról vagy gyermekekről, ha esetleg változás lesz itt a tanrendben vagy tanmenetben, azt sikerüljön mindenkinek zökkenőmentesen abszolválni, de hát nagyon jó pedagógusaink vannak, bízom benne, hogy ezt az akadályt is meg fogják tudni ugrani, úgyhogy mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok az iskolában, bár ezt lehet, hogy a diákok most kevésbé jó füllel hallgatják, de annyi minden történt az elmúlt időszakban, hogy azt gondolom, hogy a tanórákon kívüli köztes időszakokat is nagyon jól el fogják tudni tölteni.
1: Patek Edina kolléganőnk Kreisz Mátyással, a Taksonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélget tehát a Mozaik című közéleti magazin műsorunkban, de ezen kívül egyébként számos más témával is foglalkozik. Mozaik tehát vasárnap délután 2 órától itt a Lakihegy Rádióban, tartsatok velünk akkor is, a folytatásban viszont maradjatok a Lakihegy Rádió ébresztő műsorával, a Süs Fel nappal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Először szervez miklósi városnapokat Szigetszent Miklós. A rendezvénysorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak, tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
8: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4 Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
7: Felújítást a gyűjtenek, jótékony célt is szolgál az idei első miklósi városnapok Szigetszent Miklóson. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót a város névadójának hagyományait figyelembe véve az önkormányzat megbízásából hirdeti meg a szervezőt, Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Lázár Gergő igazgató rádiónkat arról tájékoztatta, a befolyt összeg teljes egészét a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítására fordítják majd. A gyűjtés már elkezdődött és egészen október 18-áig tart. A pénzből szeretnék felújítani a tantermek burkolatát, a folyosót, megjavítatni az udvari csatorna rendszert és nyílászárókat is szeretnének cseréltetni az iskolában, ahol speciális nevelési igényű gyermekek oktatása zajlik. Az összegyűlt pénzadományokat a Humanitas 91 közalapítvány kezeli és adja majd át az iskolát üzemeltető Szigetszent Miklósi tankerület számára. Lázár Gergő igazgató kiemelte, készpénzzel és utalással is hozzájárulhat a felújításhoz, aki szeretne.
8: A programhoz kapcsolódik a Szent Miklós adománygyűjtő akció, mely már most elindult Petőfi utcai iskola karbantartására, felújítására, eszközbeszerzésére gyűjtünk. Pénzbeli gyűjtésről van szó, lehet utalni, illetve lehet készpénz adományt elhelyezni. Több helyen a sárgaház.com/adomány oldalt kell követni, ott minden információ fönt van, az is, hogy hova kell utalni, és az is, hogy hol és mikor találhatók meg ezek az adománygyűjtő dobozok.
7: Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szentmiklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén itt szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek. Ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Sziget-Szentmiklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
9: Az elmúlt 1-2 hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, hogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal. Karácsonyi történeteket írok, olvasok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
7: Könyvklub Sziget-Szentmiklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biedermann Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az Olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a Közösségi Ház elérhetőségein. Az Olvasó Sziget könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt.
10: Sporthíreink.
7: A TFSL második csapata ellen játszik felkészülési mérkőzést Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-es idényre készülő csapat 3 légiósából még csak egy áll majd rendelkezésre a másodosztályú gárda otthonában. Horváth Rihárd a térségiek vezetőedzője elmondta, a két még meg nem érkezett játékos szeptember 11-én, illetve 14-én csatlakozik, addig kénytelenek nélkülük csiszolni a játékképét. Hozzátette, az elmúlt héthez képest most mindenképp előrelépést vár azokban a dolgokban, amelyekre hangsúlyosan készülnek.
11: Légiósunk lesz csak szintén ugye legutóbb, még a következő 2-11-én, illetve 14-én érkeznek, az amerikai érkezik 11-én, a bolgár 14-én, tehát mindenképpen a játék képében is most meg szeretnék előre lépést látni, mert a hozzáállás megvan, az intenzitás megvan, viszont most már sokkal több szeretnék látni, főleg elsősorban védekezésben, azt mindenképpen megkövetelem, aztán remélhetően támadásban is tudunk majd előre lépni.
7: Időjárás. Pénteken tovább szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, kelet-délkelet felé haladva ennek egyre kisebb az esélye. Az ország délkeleti felén van nagyobb esély esőre, záporra. Az északi szelet élénk lökések kísérik. Délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
10: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szentmiklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szentmiklóson a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban.
12: Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
10: és Somogyi Ben.

0: Friss közlekedési információkkal megyünk is tovább Demi Lovato dala után. A 13-as főúton az M1-es autópálya csomópontja közelében 4 gépjármű ütközött össze. Erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Jelenleg a 11-es kilométernél lezárták a fél útpályát, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Egyébként itt a térségünkben pedig még mindig torlódás tapasztalható a Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson, valamint a gyártelepi Hévát járónál is jelenleg a műúton. Lassan tudtok autózni. Jól autózható viszont most az 510-es út Taksony és Dunaharasztik között, az 51-es úton pedig Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába látok élénkebb forgalmat. Van egy kis torlódás a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, de egyébként nem annyira jelentős, én úgy látom, hogy ezért csak érződik, hogy péntek reggel van. Ilyenkor tudjátok, mindig egy picikét jobb a közlekedési helyzet, még egyébként az esős és borongós idő ellenére is. Nincsen fennakadás az M0-ás déli szektorában sem, mind a két irányban jelenleg a térkép szerint zavartalanul tudtok autózni, és jól járható meglepően a Taksony-Vezérhíd is, valamint a Csépi út is és a Gyári út is Sziget-Szent Miklóson mind a két irányban zavartalanul autózható. És ne felejtsétek el, hogy karbantartás miatt szeptember 12-én és 13-án, tehát most hétvégén a H6-os hév helyett Dunaharaszti külső és Sziget-Szent Miklós gyártelep között pótlóbuszok járnak. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez még mindig a Süsfel nap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött továbbra is Bredák Szandi és Somogyi Betti. A Magyar Táncművészeti Egyetem vidéki tehetségcentrumai ismét felvételt hirdetnek. Szeretettel várják a felvételizőket itt a térségünkben, helyben Dunaharasztin, a Hommer Balett stúdióban. Egyébként mi korábban ezzel a felvételivel kapcsolatosan, ami holnap lesz, szeptember 12-én Dunaharasztin, adott nekünk interjút dr. Szit Melinda, a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett tanszékének az egyetemi docense, hogy holnap, szeptember 12-én 11 órától, amikor is kezdődik ez a felvételi a Dunaharaszti Művelődési Házban, mi is várható, és hogy mi is ezzel a cél. Ebből a beszélgetésből egy rövid részletet hoztunk nektek, hogy egy picikét felelevenítsük, hallgassuk meg együtt.
3: Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni. A modern táncművész, színházi táncművész és néptáncművész szakra, amire szintén Csabáéknál van lehetőség felkészülni, nekik pedig 14 éves korban, 8. osztályban lehet jelentkezni ezekre a szakokra, úgyhogy most már így tulajdonképpen ezeket tulajdonképpen az összes szakirányra tudnak előkészíteni a Csabáék, hát a fő cél az előkészítés természetesen, tehát nem itt fogják megtanulni a csinyán bínyát az egész szakmának, de azt, amire elő kell készülniük egy sikeres felvételihez, azt igen. Úgyhogy ez a fő cél, ezért is vannak ezek a vidéki tehetségcentrumaink országszerte most már 13, hogy összegyűjtsük a tehetséges gyerekeket, tehát a jelentkezőkből, és segítséget nyújtsunk a szülőknek, hogy valóban van értelme a professzionális pálya felé fordulni, vagy nincs. És akkor maradhatnak nyugodtan az amatőr szférában, hiszen bárki táncolhat akárhány éves korig, tehát itt nem ez a kérdés, de abban mindenféleképpen segítséget tudunk nyújtani, hogy mik az erősségek, mik a hiányosságok, tudunk-e rajta fejleszteni, tehát hogy valóban meg tudjuk-e segíteni azt, hogy ő egy sikeres professzionális pályát fusson majd be. Ez a célja felvételének is.
4: Ugye azt említetted, hogy több, nem csak Dunaharasztin, hanem az országban több helyen is van. Erről már korábban beszéltünk, de ha valaki esetleg nem tud róla, ugye a vidéki tehetségcentrumoknak valahol tulajdonképpen az is a célja, hogy helyben van, nem kell bejárni a fővárosba, ugye ismeri már mondjuk, aki oda jár egy ideje, az oktató, tehát hogy sokkal lazább, rugalmasabb tud ezen.
3: Rugalmasabb, igen, tehát tulajdonképpen mindenki ugyanazt a programot tanítja, tehát ebben az a nagyszerű, hogy a tanterv az adott. Tehát ezért nem kell eljönni Budapestre már ilyen kiskorban, hanem amikor úgy látjuk, hogy valóban megvan az a potenciál egy gyermekben, hogy el tudja kezdeni, akkor már Budapest. De addig nyugodtan maradhat a szeretett oktatóval, a szeretett helyen, tehát ez a családnak is lényegesen egyszerű, tehát azért nem kell eljönni a Budapestre, hogy ugyanazt a tantervet megkapja.
0: Illetve ugye arról már sokat beszéltünk, hogy te azért ilyenkor már kiskorban ugye ezeken a felvételiken látod, hogy tényleg ki az, akiből akár ugye később mondjuk tényleg profitáltos
3: hát
0: lehet.
3: Igen, potenciált látok, aztán ugye az élet sok mindent eldönt, mert nyilván, hát hogy is mondjam, varázsgömböm nincsen, tehát nem tudom megjósolni, hogy hova fut ki, de abban meg tudom segíteni, hogy elkezdje. Mind a családot, mind pedig a gyerekeket. Tehát tulajdonképpen én vagyok bizonyos szempontból az összekötő szál, az egyetem és a vidéki tehetségcentrumok, szülők, tanárok, gyerekek között, akivel egy picit megkönnyítjük a kommunikációt, tehát nem tűnünk olyan messzi és elérhetetlennek, hogy ez egy kicsit riasztó legyen. Úgyhogy így általában, hiszen mi nagyon sok programot szervezünk a gyerekeknek, eljöhetnek előadást nézni, nyílt napokra, illetve mindig van egy nagy közös előadásunk Budapesten, és akkor is betekintést nyerhetnek az egyetem munkájába.
4: Hogy néz ki maga itt a felvételi, ami ugye Dunaharasztin lesz, méghozzá, hogy beszéltük szeptember 12-én 11 órától, egyébként a Művelődési Házban lesz majd. Hogy néz ki maga a felvételi, mivel kell készülniük az odaérkezőknek?
3: Hát először is mindenféleképpen hozzanak magukkal váltó ruhát, mert volt olyan, aki megkérdezett utcai ruhába, és hát nem tudott mozogni benne, hogy egy. Tehát egy kis leggings póló, tehát nem kell balett felszerelésre jönni. Egy kis pamut leggings póló, egy zokni, a hajukat, ha összefogják a lányok, megköszönöm, de remélem annyi, nagyon sok fiú fog érkezni.
4: Hát egyről biztosan tudok egyébként, hogy van egy erős bázis, egy kis fiú, ahol már csapatban, ugye ő fel is lépett a bemutatón nyáron.
3: Igen, a zombi.
4: Zombi, igen.
3: Igen, a zombi, én már ismerem, mert voltam náluk kurzust tartani, úgyhogy már egész jól tudom a neveket is, akik oda járnak, de hát nyilván várunk még sok-sok fiút, de bárkit, tulajdonképpen kislányok és fiúkat várjuk meg szeretettel, úgyhogy ennyivel kell egyelőre készülni. Mi fog történni? Meg fogom nézni az adottságaikat, ízületi tágságot, rugalmasságot, lábfejnek a mozgás terjedelmét, tehát egy picit így felmérem őket, és utána pedig lesznek olyan kis játékos, tulajdonképpen ők azt fogják érezni, hogy játszunk, hogy nem is olyan komoly ez. Olyan koordinációs gyakorlatokat fogunk csinálni viszonylag játékba ültetve, aminél én már látni fogom az egyensúlyát, a térérzékelést, a ritmust, tehát ilyenekre leszünk kíváncsiak, de hát szerencsére ezek nagyon jól fejleszthetők, azonban vannak olyan genetikai adottságaink, amiknél már azért nekem jeleznem kell a szülőnek, hogy megnyilván ártani nem akarunk. A klasszikus balett az nagyon speciális képességeket igényel, de hogyha tudjuk fejleszteni, akkor az nagyszerű, és ezért is hagyunk időt a gyerekeknek, tehát nem azt mondjuk, hogy nem, és soha többet, de akkor is tudunk segíteni, hogy hogyan, és akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul egy gyermek, és akkor utána szépen folytatjuk a munkát.
4: Hát igen, meg azért itt a lelki vonulat is fontos, tehát hogy úgy gondolom az is cél, hogy hiú reményekben vagy ábrándokban ne tartsátok a gyerekeket, hogy akkor igen, tehetséges, hogy aztán kiderül később, hogy igen, de viszont nincs olyan adottsága, ugye, és az meg...
3: Igen, mert akkor már ártunk, tehát igen. Nagyon fontos, hogy egy felelősség, hogy egyik szülő sem szeretné, hogy a gyereke sérüljön már kiskorban, mi meg végképp nem akarunk kárt okozni. És azt hiszem ez a kulcs szó az egészben, hogy nem eltiltani akarjuk ettől a pályától, hiszen amatőr szinten, ahol nem ugyanaz a követelmény, mint professzionális szinten, bárki balettozhat, mert ott a saját adottságán belül tudja ezt valósítani, és nem tesz vele senki erőszakot. Viszont nyilván az iskolában, már nálunk az egyetemen, hiszen egyetem, de ugyan 10 éves kortól már ott van a gyerekek, sőt az előkészítő már óvoda, tehát mondhatjuk, hogy óvodától a diplomáig el tudjuk őket kísérni, de hát ez nagyon-nagyon fontos döntés, és ezt mindenféleképpen azért jó, hogy ezt személyesen meg tudom a szülővel beszélni, nem egy levelet kap, hogy ezért és ezért nem alkalmas a gyerek, hanem meg tudom neki mutatni, hogy miért nem, vagy miért igen, az a másik. De hát nyilván olyan eset is van, hogy valakinek kiválóak az adottságai, de később kiderül, hogy nincs benne annyi potenciális tehetség, hogy ezt
4: nagyon sok összetevős, igen.
3: Igen, nagyon sok összetevős, de hát ebben is tudjuk őket támogatni, és nekem még hála a jó Istennek nem volt ebből olyan mérő konfliktusom, hogy már pedig egy szülő akkor is bebizonyítja. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy senki nem akar alapvetően ártani a saját gyerekének, ez egész biztos, mert itt azért egy mentális, pontosan amit említettél, hogy a hiú ábrántból való csalódásból azért nem mindenki tud könnyen felépülni, szóval azért erre is figyelnünk kell.
4: És akkor te is személyesen, azért legtöbbször itt tudsz lenni Dunaharasztin, de úgy tudjuk, hogy most is itt
3: leszel. Bemutató vizsgákon is, amit hát nem vizsgák, hanem én betekintek félévkor is évvégén mindig az órákba, és aki éppen negyedikes vagy nyolcadikos, akkor ezek az utolsó májusi balett, vagy május vége balett óra felvételijük már a Táncművészeti Egyetemre. Nyilván, aki szándékozik egyáltalán felvételizni, tehát én folyamatosan nyomon követtem őket, és hát engem is bármikor utol lehet érni.
0: A holnapi felvételiről, illetve a Magyar Táncművészeti Egyetem vidéki tehetségcentrumáról, tehát dr. Szit Melindával beszélgettünk korábban, a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett tanszékének az egyetemi docensével, akivel holnap akár találkozhattok is, szeptember 12-én a Dunaharaszti Művelődési Ház. Ahogy hallhattátok, ő is személyesen ott lesz a felvételi során. Maradjatok velünk a folytatásban, ez még mindig a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora dr. Béres és Herceg közösével. A Mit akarsz a boldogságtól című dallal megyünk tovább, aztán 8:30 után pedig Kis Roland, a Sétány Tenisz és Bisztró tulajdonosa lesz a vendégünk, mert hogy egy közösségi szemétszedésre invitálnak mindenkit a Dunaparton, Szigetszentmiklóson, méghozzá ma délután 2 órától. 8:30 után jövünk majd a részletekkel, maradjatok velünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében. Az Egyesült Államokat 25 éve érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kiégett egy lakás a főváros 14. kerületében, az egyemeletes épület a Rákosfalva parkban gyulladt ki, közölte a katasztrófa védelem. A helyszínre mentő is érkezett. Ház és melléképület égett sarkadon is. A tűzoltók mindkét esetben megfékezték a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az Egyesült Államokat 25 éve 2001. szeptember 11-én érte történetének legsúlyosabb terrortámadása. Az Al-Qaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet mintegy 3000 ember életét követelő merénylet sorozatot hajtott végre. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Védelmi Minisztérium a Pentagon Washington melletti épületére zuhant. Egy negyedik eltérített repülő, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot, így a Kongresszus épületét vagy a Fehérházat szemelték ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvániai Shanksville-nél zuhant le. A merénylet sorozatot az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida terrorhálózat 2004-ben vállalta magára. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte. A múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban.
3: Időjárás.
4: Felhős, hűvös idő lesz, estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magas.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Magyaród közelében egy személyautó megpördült. Ezt írja az Útinform. A 20-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás pedig már egy kilométeres. Ha tehetitek, akkor kerüljetek. Vigyázzatok magatokra, mert hogy bizony most egy picikét jobban csúsznak az utak. Aztán erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, különösen Biatorbágynál az M1-es autópályán, illetve az 1-es főúton, valamint az M2-es autóúton és a 2-es főúton Dunakeszi térségében is lassú haladásra kell készülnötök, illetve az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán is, de még sorolhatnám, mert hogy élénk a forgalom az M7-es autópályán is Törökbálint közelében, itt a Csepel-szigeten, nálunk pedig az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve még mindig erősebb a forgalom, valamint a Gerinc úton Szigetszent Miklóson is lassan tudtok autózni, és a Soroksári úton, valamint a Grassalkovics úton is jelenleg élénk a forgalom, de egyébként már jobb a helyzet, mint mondjuk egy fél órával korábban. Az M0-as déli szektorában viszont továbbra is mind a két irányban szerencsére jó a közlekedés. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: 3 perc múlva 4:09, szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
3: Nem semmi időnk van, itt kint már gyűlik, így el is felejtettem, hogy milyen, amikor itt előttünk, itt a rádió előtt megáll a víz, ugye ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy lassan csónakkal jöhetünk.
0: Lassan csónakkal jöhetünk, egyébként ez most tényleg igaz, mert valóban eléggé megállt ott a víz. Egy
3: de valamiért,
0: részen.
3: Igen, ott nagyon-nagyon megáll itt előttünk, ugye többször már korábban is mi is posztoltunk róla, hogy ilyenkor tényleg a vendégeinknek is, mert hogy ma is lesznek majd, lehet, hogy majd kell néha üzenni, hogy gumicsizma, meg evező, meg nem tudom.
0: Viszont, lehet jönni,
3: igen. Viszont milyen régóta várunk erre az esőre? Tudom, hogy te nem szereted annyira az esőt, de azt mondtad, hogy ez most neked is
0: hát
3: már
0: igen,
3: úgy jól esik.
0: Ezt pont mondtam is korábban még így az adásban reggel, hogy alapvetően nem vagyok egy ilyen nagyon esőkedvelő ember, de ez most így jól esett az én lelkemnek is, mert én már annyira untam ezt a meleget. Tudom, van olyan kolléganőnk például, ugye Emese, aki meg nagyon-nagyon-nagyon szomorú, hogy most vége a nyárnak, mert ő még nyári ruhát akar hordani, meg akkor mennyire rossz, hogy már nincs ennyire meleg. Hát én viszont örülök neki. Én így ilyenkor eljutok általában szeptember elejére, hogy most már úgy elég volt a nyárból. Hát ez nyilván ember függő, úgyhogy most még az esőnek is tudtam örülni.
3: Na, azt a mindenit. Én egyébként imádom az esőt. Reggel igen, nálunk is az volt, hogy akkor a kislányom meg a férjem is, hogy akkor esernyőt vittek mind a ketten, és akkor mondja a férjem, hogy de akkor ő ideadja nekem azt az esernyőt, amit ő használt. Mondtam, hogy nekem nem kell az esernyő. Én most nem akarok itt nagyon belemenni ilyen spirituális, meg nem is erről szólt, de hogy én nem éreztem szükségességét. Most egy picit rámesik az eső,
0: hoztam, csak ilyen kis. Hát, ez nem esőkabát egyébként, semmi.
3: Láttam,
0: kis
3: kint lóg, nagyon igen, szép. Igen, lila, imádom. Igen,
0: kicsit lilás, igen. De egyébként nem mondanám, hogy teljesen vízálló, de erre az időre úgy pont jó, és akkor pici kapucnia van, uh-huh. De valahogy az esernyőt egyébként én se éreztem olyan nagyon szükségesnek, pedig akkor úgy esett.
3: Na meg a másik egyébként még nálunk nőknél, legalábbis én magamból indulok, hogy én úgy imádom, hogy ilyenkor tudod, elő tudom venni azokat a nadrágokat, amik már hónapok óta nem voltak rajtam, azt a cipőt. Szóval igen. Az elején, igen, így, igen. Mindig, minden évszakváltásnál nálam legalábbis van egy ilyen, hogy jó, de jó, akkor fel tudom venni azt a kis kabátot, meg azt a
0: igen,
3: csizmát. Szerintem
0: ilyenkor az elején tudod, így örülünk. Aztán utána aztán nyilván, ez így elmúlik. Már tart mondjuk akár a tél is elég hosszú ideig, mert az ősz az egyébként az szerintem így gyorsan el szokott menni. Tehát, igen. Hogy már úgy nem nagyon vannak néha úgy határok az évszakok között.
3: Igen.
0: A tél az mindig nekem hosszabb szokott lenni, és akkor ott is eljutok néha arra pontra, amikor jaj, most már ebből a nagy kabátból elég.
3: Uh-huh.
0: Az ősztat ki kell élvezni, mert az meg nem szokott annyira nagyon hosszú időszak lenni.
3: Igen, én nagyon szeretem az őszt. Na, találtál egy tök jó témát, a Neumann János Egyetem osztott meg egy posztot tegnap, osztotta meg, hogy hát valaki nem akarta, hogy észrevegyük, mi mégis észrevettük, és világgá kürtőjük, így posztoltak egyébként, amikor beraktad nekünk a csoportunkba ezt a témát, így ez alapján hirtelen nem tudtam elképzelni, hogy mi történik, ráadásul ugye van hozzá egy fotó, amit elsőre nem is is ismertem fel, hogy így mi történik itt, de amúgy két műanyag pohár van ugye a földön tulajdonképpen. És hát ugye azt írják, hogy volt egy buli az egyetemnek, amikor véget ért a parti, akkor az egyik első éves hallgató minden kérés nélkül elkezdte összeszedni a hátra maradt szemetet. Akkor, amikor még mi szervezők is csak kerestük a gondolatainkat, meg a szemetes zsákot, ő már dolgozott zsákkal a kezében. És akkor azt írják, hogy meglepetten kérdezték, hogy ki vagy és mit csinálsz, ki kérte, és akkor elmondta, hogy ő Szreda Máté, első éves hallgató, Pécsről jött, és hogy neki azt tanították, hogy nagyon fontos a buli, de utána tegyen az ember maga után rendet. És ugye hát elmondta így a nagy nyilvánosság előtt az egyetem, hogy mennyire ledöbbentek, hogy ez nem volt kiosztva feladatnak, tulajdonképpen senki nem kérte, és ami a mai világban szerintem egy nagyon értékes dolog, és ők is ezt írják, hogy nem járt érte semmi. És hogy manapság az emberek, a legtöbb, nem mindenki, de hogy valamit valamiért csinálnak, hogy valami hát, hogy járjon érte. Valamit, igen, hogy, de hogy ő nem, egyszerűen csak természetesnek vélte, hogy akkor ő összeszedje. Ráadásul nem is csak maga után, hanem mindenki más után a szemetet. És azt írják még, hogy Máté, köszönjük, nem elsősorban az összeszedett szemét miatt, hanem azért a hozzáállásért, amit ezzel megmutattál. És azt is írja, hogy a tegnapi sorsolásból megmaradt egy hónapos menzabérlet, és hogy ezt szeretnék nekiadni, és hogy ez nem jutalom, hanem egy apró gesztus. Közben egyébként én itt olvasom a kommenteket, és van más is, aki szeretne csatlakozni a gesztushoz, hogy felajánljon neki valamit. Például itt van a Mehalörn, én ezt nem ismertem, de hogy ők például felajánlanak egy teljes fél éves előfizetést az általa választott bármely tantárgyhoz, hogy az otthoni tanulásban is segítsék. Ez is milyen aranyos egyébként. Milyen
4: ez tényleg egyébként annyira jó, hogy ugye azért valljuk be, hogy az első évesek, meg nem csak az első évesek, tök mindegy, elmennek egy egyetemi buliba, elmegy bárki, akkor utána általában azért inkább az van, hogy józanodjunk ki, meg jaj, merre vagyok előre az arccal körülbelül. Itt meg ő elkezd közvetlen a buli után takarítani. Igen. Egészen elképesztő, de de ez most már tényleg egy ilyen ritka kincs szerintem a mai világban.
3: Azt írja valaki kommentben, mindenki pécsi akar lenni, meg hogy bravo. Egyébként olyan érdekes ez tényleg, hogy olyan apróságnak tűnik mindez, és mégis ott tartunk, és ez valahol elszomorít, valahol meg nyilván nem, és hogy pozitív, de hogy pontosan így működik ez az energetika, hogy ő tett valami jót. Erről a jóról posztolt valaki, tovább vitte ezt az energetikát, igen, majd kommentben megjelent, hogy ők is szeretnének ehhez csatlakozni, és egyébként ha jobban belegondolsz, ez fordítva is így működik. Tehát, hogyha most például a szakadó esőben, a közlekedés során az egyik autósa a másikat elküldi melegebb éghajlatra, akkor ugye mind a ketten ezt az energetikát viszik tovább, a boltban már nem lesz kedves az eladóval, mert a hócipője tele van, otthon már a családdal frusztrált lesz, viszont ha itt a közlekedésnél maradban mondjuk kedvesen kiengedi, vagy beengedi, vagy segít a másiknak, akkor nekem is sokszor van ilyen, nagyon sokszor van ilyen, hogy összemosolygunk sofőrökkel, vagy egy gyalogossal, akit átengedek, és azt viszem egészen utána más, tovább.
4: Hogy, nem az, hogy máshogy indul a napod, hanem úgy rányomja a bélyegét a napodra. Mindegy, hogy ez végül is mikor történik, nem muszáj reggel.
3: Igen, meg nem kell itt ilyen óriási dolgokra gondolni, hanem tényleg ennyi az egész, hogy megfogod azt a szemetes zsákot, és annyira durva tényleg, hogy ráadásul ezt mind egyedül csinált. Tehát nem is az van, hogy na gyere, igen, haver, szedjük már össze. Ráadásul első évesként valószínűleg senkit nem ismer, ugye a szervezők is megkérdezték, hogy egyébként ő kicsoda, ő valami szemétszedő cég, vagy miért kezdte el így szedni a szemetet, és akkor ugye elmondta, hogy neki ezt tanították. Elképesztő, hogy első évesként mennyi mindent tanított már most így a társadalomnak.
4: Hát az biztos, hogy a szülei büszkék lehetnek rá, meg is magára tényleg, mert azért na, egy buli után szerintem senkinek nem ez az első gondolata így azonnal, hogy na most akkor legalábbis így a fiatalok körében nem gondolnám.
3: Meg ami ugye ebben szerintem plusz értékelendő, hogy ki a fene akar mások után szemetet szedni, mert még az, hogy a saját szemetedet te kidobod, ja, és nem dolog, eldobod, igen, de az, hogy te azt mondod, ma már szinte mindenki azt mondja, hogy hát nem az én dolgom, hát azt szedje össze, aki eldobta. És hogy ő felülkerekedett ezen, és egy kicsit fentebbről néztem. Na, úgyhogy mennyire egyszerű lehet egyébként.
4: Lehet utána csinálni, igen. Vagy hát egyébként ezt az egész gondolkodásmódot érdemes átvenni.
3: Igen, és nem biztos, hogy ha valaki mondjuk egy ilyet csinál, akkor egyből születik róla egy Facebook poszt, és akkor ismert lesz tőle, meg jár érte valami, de nagyon sokszor szerintem nem feltétlenül kell valamit azért csinálni, mert jár érte valami. Egyébként meg hozzáteszem, hogy jár, mert egy jó érzés, feltöltőd, azt érzed, hogy tettél valamit ma pluszban, szóval, hogy szerintem ez is bőven elég. Ez a srác sem várt el szerintem
4: nem,
3: többet.
4: Szerintem semmit nem várt el, csak egyszerűen elkezdtem, mert gondolom zavarta. Egyébként vannak olyan emberek, néha én is ilyen vagyok, hogy ha zavar így a nagyon nagy rumli, meg a rendetlenség, akkor azért úgy elkezdem, és akkor csinálom. Jó, hát kell hozzá néha egy ilyen kedv, de alapvetően egyébként szerintem ő is így lehetett vele, hogy körbenézett, és Úristen, mi van itt, és akkor elkezdtem.
3: Én nekem képzeld el, most eszembe jutottál valamit, hogy tegnap autóval mentem A-ból B-be, és lefordultam valahol, és láttam, hogy ott az út közepén van valami. És azon gondolkoztam, hogy bár én nem járok ott sűrűn, de hogy félreálljak-e, és összeszedjem-e, nem szedtem össze végül, de eljutott a gondolatig legalább, mert hogy arra gondoltam, hogy ha az valami olyan, ami veszélyezteti a közlekedést, akkor lehúzódom és felszedem. Egyébként egy valószínűleg egy sínről, vagy temuról, vagy valahonnan rendelt, tudod, az a zacskó volt, ja, ez a műanyag, zacskó. Fehér
4: hát mondjuk,
3: zacskó.
4: Az a közlekedés nem veszélyezteti, de nyilván szemét.
3: Igen, igen, úgyhogy ezek után rettenetesen rosszul érzem magam, hogy nem álltam félre, csak gondolati szinten, de olyat már csináltam, meg másnál is láttam, hogyha úgy vélte, hogy az úton van egy olyan dolog, ami veszélyes, akkor félrehúzódott, és akkor összeszedte onnan, vagy legalábbis beljebb rakta. Meg egyébként elhullott állatoknál is szokták ezt csinálni, hogy valahogy arrébb rakják, igen, hogy nem menj már át még 35-ször rajta. Úgyhogy ezek azért úgy, hát jó példák arra, hogy simán ezt is lehet. A másik, amit egyébként nem tudok megérteni, és akkor le is zárhatjuk a témát, amikor tudod, így kipöccintik a cigicsiket a kocsiból.
4: Jaj,
3: hogy így mi gondolnak, igen, azok az emberek, hogy ez a cigicsik az majd így elpárolog?
4: Én
3: vagy hogy
4: tudom.
3: Így az a,
4: fú,
3: mi lesz?
4: Nagyon mérges voltam, pont tegnap reggel jöttem be ide a rádióba, ha már ezt így felhoztad, és akkor az előttem levő kocsiba ült 3-4 ember, és hol az egyik, hol a másik pöcköltek így az autóból a cigicsikket.
3: Legszívesebben dobnám vissza nekik.
4: Szívem szerint így megálltam volna, nyilván amúgy araszoltunk, tehát itt pont a Csepeli úton, itt a Miklósi szakaszon, itt már araszoltam befele a rádióba korán reggel, és akkor így annyira bosszantott, hogy így fogtam a kormányt, mondom, nem hiszem el. Hát hallgassanak már minket, hogy ilyet nem illik, mert ugye hányszor beszéltük, hogy egyébként ugye a tűz szempontjából is veszélyes, hát meg amúgy is. Valószínűleg ők ezt nyilván tudják, hogy nem illik, meg nem szabad, de hát vannak emberek, akiket ugye ez nem igazán szabad.
3: Nem tudom, hogy tudják-e, szerintem lehet, hogy sok esetben reflexből csinálja az ember.
4: De az biztos tudják, hogy szemetelni azért nem kellene. Tehát, hogy azt a részét biztos, hogy tudják.
3: Én az ilyen emberektől annyira megkérdezném, hogy embert amúgy így mit gondolsz, hogy az, amit te itt kidobsz az utcán, a földre, az így tényleg, amit az előbb kérdeztem, hogy szerinted ez így oki, szerinted, ha mindenki ezt csinálná. Mert lehet, hogy úgy van vele, hogy igen, igen, na mindegy, ebben nem is vagyunk benne, hát felidegesítem magam.
4: Téma, igen, én de... is ideges lettem. Tegnap is már most
3: hagyjuk.
4: Is.
3: Jó, egyébként, ha már szemétszedés, a következő fél órában is szemétszedés lesz a téma,
4: igen,
3: mert hogy Sziget-Szent Miklóson, hát mára tervezte a Sétány Tenisz és Bisztró, hogy szemetet szed, hogy miért, és milyen szemetet, erről kérdezzük mindjárt Kis Rolandot, üzemeltetőt, illetve hát arról is kérdezzük nyilván, hogy ebben az időben, ebben az esős időben, hogy tervezik,
4: hát, hogy meg
3: akkor.
4: Tartva, igen.
3: Úgyhogy következő fél órában ez a témánk.

0: közösségi kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Jelentős nehézségeket okoz a reggeli forgalom Halásztelken. Az M0-as autóút irányába rendszeresen torlódás alakul ki a városban. A helyzet javítása érdekében Nagy Barnabás levélben fordult a Magyar Közúton Provid ZRT vezetőségéhez. A polgármester arra kérte a szervezetet, hogy vizsgálja felül a jelzőlámpák programját, mivel az nagyban befolyásolja a közlekedést a reggeli órákban. A település első embere ezen kívül felvetette, hogy szükség lenne olyan beállításokra, amelyek gyorsabbá tehetik a Halásztelekről való kiutást. A probléma orvoslásáig az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. A rendezvény sorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak, tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
6: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4th Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk négy napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
5: Felújítást a gyűjtenek, jótékony célt is szolgál az idei első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót a város névadójának hagyományait figyelembe véve az önkormányzat megbízásából hirdeti meg a szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Lázár Gergő igazgató rádiónkat arról tájékoztatta, a befolyt összeg teljes egészét a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítására fordítják majd. A gyűjtés már elkezdődött és egészen október 18-áig tart. A pénzből szeretnék felújítani a tantermek burkolatát, a folyosót, megjavítatni az udvari csatornarendszert, és nyilászárókat is szeretnének cseréltetni az iskolában, ahol speciális nevelési igényű gyermekek oktatása zajlik. Az összegyűlt pénzadományokat a Humanitas 91 közalapítvány kezeli, és adja majd át az iskolát üzemeltető Sziget-Szent Miklósi tankerület számára. Lázár Gergő igazgató kiemelte, készpénzzel és utalással is hozzájárulhat a felújításhoz, aki szeretne.
6: A programhoz kapcsolódik a Szent Miklós adománygyűjtő akció, mely már most elindult. Petőfi utcai iskola karbantartására, felújítására, eszközbeszerzésére gyűjtünk. Pénzbeli gyűjtésről van szó, lehet utalni, illetve lehet készpénz adományt elhelyezni. Több helyen a sárgaház.com/adomány oldalt kell követni, ott minden információ fönt van, az is, hogy hova kell utalni, és az is, hogy hol és mikor találhatók meg ezek az adománygyűjtő dobozok.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személy élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta, és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogyi Ben.

0: friss közlekedési információkkal megyünk tovább. A Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban az M0-ás autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Érd térségében az M7-es autópálya csomópontjánál megpördült egy személyautó, ezt írja az Útinform. A 4-es kilométernél a gyorsítósávon zajlik a helyszínelés, nagyjából 1-2 kilométeres torlódásra kell itt emiatt készülni. Aztán az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a külső sávban. A 42-es kilométernél több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Erős még mindig a reggeli forgalom a főbb útvonalakon Budapest felé, Biatorbágynál az M1-es autópályán és az 1-es főúton, aztán az M7-es autópályán Törökbálint közelében, de egyébként nem kell ennyire messzire menni, hiszen itt a térségünkben is a Csepeli út, Sziget-Szent Miklósi szakaszán is a főváros irányában csak araszolva tudtok jelenleg közlekedni, és ugyanez a helyzet a Gerinc úton is. Vigyázzatok nagyon magatokra, kicsit csúszhatnak az utak, tartsátok a megfelelő követési távolságot, és legyetek türelmesek egymással, jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Bekapcsoltuk kameráinkat a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján tudjátok követni az adást innentől kezdve. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Közösségi szemétszedés a Dunaparton, ezt a Sétány Tenisz és Bistro oldalán olvassuk. Sziget-Szent Miklósi Bistro a Dunaparton, üzemeltetője Kis Roland a vendégünk, és erről a közösségi szemétszedésről beszélgetünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Sziasztok!
0: Mára van ugye ezt hirdetve délután 2 órára, mindjárt beszélünk majd róla, hogy így emiatt az idő miatt így terveztek-e valamit másként, de hogy mi ezt közben megtudtuk, hogy ez valójában már elkezdődött.
5: Igen, igen, igen. Hát picit azért próbáltunk felkészültebbek lenni így az időjárásra való tekintettel. Ezt már láttuk hét elején, vagy hét közepén is, hogy azért várható az eső. Úgyhogy időben megkértük az engedélyt a közigvizüktől, úgyhogy tegnap már elkezdtünk így nagyjából így a területnek a kipucolását, meg így a feltérképezését.
0: Mert segíts egy kicsit ahhoz, hogy az ember elkezdjen takarítani a Dunaparton, ahhoz kell engedélyt is kérni?
5: Hát igen,
0: csak úgy nem lehet?
5: Már, nem mertünk nagyon hozzájönni semmihez, úgyhogy inkább kértünk engedélyt. De egyébként ettől függetlenül már tegnap azért megérkeztek a közterületesek, mert feljelentettek minket, úgyhogy...
0: A szemétszedés miatt?
5: A szemétszedés miatt, igen. Igen,
0: ott
5: igen.
0: Lakók?
5: Az ott lakók,
4: az
5: igen.
4: Ott
5: igen,
4: pedig
5: igen,
4: hát jót tesztek.
0: Mit kifogásolta?
5: Hát, hogy mi mit csinálunk ott, mit írtjuk ott a növényzetet, meg hasonlók. Úgyhogy...
0: Mosolyogva beszélsz erről, de azért ez kemény lehet,
5: mert
0: hogy...
5: Mert kabaré egyébként, mert hogy egyébként tényleg próbálunk jót tenni, és odafigyelni a környezetünkre. De ez van.
4: Ez mekkora terület egyébként?
5: Mekkora területről beszélünk most?
4: Beszélünk,
5: hát
4: igen,
5: igazából ugye ez a fő plac, ahol ez a nagyon nagy szemétkupac van, az a teniszpálya mögötti terület, az meg nagyjából egy ilyen, hát egy fél teniszpályányi rész, nem is tudom hány köbméter, sok egyébként, tehát szerintem egy 8-10 köbméter biztos, hogy
4: hát
5: van így összességében. Meg ez a teniszpályának, a teniszpálya is, ahol van a kiság, a hókony, Ott a kettő között is tele van egyébként. WC papírral volt tele.
0: Ezt akartam kérdezni, milyen jellegű szemétről beszélünk?
5: Hát
0: itt
5: olyanok is. Tehát, hogy WC papír, rengetegen jártak oda elvégezni a dolgokat. Tehát, hogy ilyeneket is találtunk. Zöld hulladékkupacok, fűnyírás után kiborított fűkupacok, falevelek, őszi falevelek, gondolom oda hordták ki hátra, zacskóból vagy talicskából oda borították.
0: Ez szóval úgy gondolták, hogy ez ilyen közösségi komposzthely.
5: Így van, sok-sok éve gyűlő komposzt. Úgyhogy itt erről van szó. Tegnap elkezdtük kicsit kipucolni, meg egy kupacba rakni, és hát most nyilván nem várjuk el senkitől, hogy szakadó esőben, nem is tudom hány fok van, hideg volt, most már fűtést is be kellett kapcsolni reggel, mikor jöttem. Úgyhogy most nem várjuk el senkitől, hogy jöjjön, és akkor szétázzon. Úgyhogy Pirót Janéknak köszönjük a támogatást, meg a felajánlást, jöttek nagy autókkal, meg nagy gépekkel, úgyhogy kvázi így megoldjuk gépeknek a segítségével, úgyhogy nagyjából egész nap takarítunk, meg pucoljuk a placot. Ettől függetlenül várunk mindenkit szeretettel, mert már egész nap szépítkezünk, főzünk is egyébként.
0: Akkor az nem marad el, mert látom, hogy
5: Nem, a közösségi élmény az megmarad, tehát azt abszolút tartjuk. Bográsban csinálunk sertéspörköltet, édesapám főz, illetőleg az üzemeltető édesapja, úgyhogy készülünk kajával, úgyhogy várunk mindenkit a 2 órától. És egyébként, hogyha valaki, nem tudom, sajnálja, hogy ez a közösségi élmény, ez kvázi nem fog megvalósulni, egy közös szemétszedéssel az ne izguljon, mert azért rengeteg placot találtunk.
0: Van még terület,
5: ott például a tanúsvénynek a parkolójánál vannak ugye a konténerek, a WC konténerek, a zöld konténerek, a mögött is kvázi ugyanez a sztori. Az utóbbi időszakban rengetegszer van az, hogy nincs nyitva a WC. És ugye mit csinál az arc, aki odaér, többször láttam, hogy ugye nagyon rohan, nagyon nyitná, nagyon-nagyon be akar érni.
0: Értjük.
5: De zárva van. Értjük. És akkor hova megy, gyorsan mögé. Tehát, hogy ugye ez van. Úgyhogy ott is gyűlnek a dolgok.
0: De most, bocsánat, hogy ezt kérdezem, de mondjuk kinyíltan, hogy más... azt szeditek össze? Tehát más végtermékét ti most konkrétan összeszeditek?
5: Hát, ja, igen.
0: Azért persze. Ez elég durva. Miért csináljátok mindezt? Hogy jött ez nektek?
5: Nem tudom, hát igényesek vagyunk a környezetünkre, nem tudom, próbálunk odafigyelni. Minket zavar egyébként az, hogy ez így ki tud alakulni, és azért mi nézzük azt évek óta, hogy ott gyűlik. Mi nekünk volt egyébként levelezésünk is többször.
0: Kihez tartozik az a terület?
5: Hát ugye Natura 2000 hivatalosan, meg ez a közigvízügy, nem tudom pontosan.
0: Vizig, igen, hülye neve van.
5: De hogy igen, tehát hozzájuk is tartozik, de hogy nyilván... Az ilyen dolgok a kapcsolatban mindenki szeret így hárítani, meg felelősséget ledobálni. Nem tavaly voltak próbálkozásai, de most tényleg nem is akarok ezekről a negatívumokról beszélni, mert tényleg úgy jöttem ide, hogy csak a pozitív dolgokról. De azért nehéz kvázi, főleg ezen a részen úgy valamihez hozzányúlni, hogy ez ne sértsen valamit. Tehát tavaly be voltak dőlve nagyon sok fatörzs a kis hókonyba, a víz fölé, életveszélyesen egyébként, mert ott azért járnak rendszeresen szaposok, kajakosok, gyerekek. És azért egy 40 centis vízbe is meg lehetem halni, hogyha lenyom a víz alá egy nagy fatörzs. Úgyhogy mi ezt többször jeleztük, és ment a levelezés, és hosszú hetekig, hónapokon tartó levelezés ment egyébként a hatóságokkal, hogy ezzel valami legyen, míg végül eltűnt. Tehát ez nem egyszerű bármihez hozzányúlni, úgyhogy nyilván így voltunk ezzel most is. De egyébként tök jó fejek voltak a hatóságok, megköszönték, hogy egyébként foglalkozunk vele, meg hogy segítjük egyébként az ő munkájukat, úgyhogy lényegében ennyi.
0: Az előbb említetted azt, hogy nagy géppel is mentek. Ennek azért összességében az ember bele se gondol, de ennek vannak költségei. Itt most mindenki önként felajánlotta, amilyen van, vagy ezt a bisztroája, vagy mit lehet erről tudni?
5: Igen, tehát hogy mindenki próbált beletenni azt, amit tudott az ő részéről, úgyhogy nagyon szépen köszönjük tényleg innen is a sok felajánlást, meg a rengeteg támogatást. Úgyhogy igen, mindenki ezt így beletette, és így hozzájárult azzal, amivel ő tud segíteni. Úgyhogy IES is felajánlott egyébként egy konténert, egy 6 köbméteres konténert. Igen.
0: Szuper. De hogy megkerested őket, vagy
5: Nem, ők látták és felajánlották, úgyhogy tök jó fejek voltak, nekik is köszönjük. Ugye Pirót Janékat már említettem, hogy nagy gépekkel ők jöttek. Mi is teherautókkal visszük, tehát most a 6 köbméteres konténert azt megkapjuk, abba beletesszük azt, amit ugye bele tudunk tenni, és a többit meg autókkal ugye visszük be az Arieshez.
0: Tervezel erről egyébként valami akár videós, fotós, mert én kíváncsi vagyok rá, hogy így mi gyűlik össze. És nyilván most elrettentés céljaként is, mert hogy számomra mindig annyira anomália ez, hogy ott a természet, hogy valaki kimegy a zöldbe, a vízre, és hogy eldobálja a szemetet. Jó, itt most értem, hogy nem feltétlenül erről van szó, mert itt valószínűleg egy nagy üzembe megy ez, oda helyezzük a szemetünket.
4: Hát,
0: de hogy akkor is. Persze. Egyébként sehol nem jó ez, de amikor ez az erdő szélére kiviszik, ki is ráz a hideg a vízpartra, tehát hogy egyszerűen ezt nem tudom megérteni.
5: Igen, és azért is szomorú egyébként, mert a teniszpálya mögötti rész egyébként ez egy olyan szép kis tisztás lehetne, tehát hogy annyira jó kis placot lehetne belőle csinálni, ott vannak a padok, lerakva egy tök szép füves területet, vagy egy ilyen dunaparti kis közösségi teret lehetne oda is, de egyszerűen a területnek a 80%-át így elveszi a zöld hulladék, tehát nyilván ott azért már kiszúrja az ember, hogy mi az, ami mondjuk 3 éve ott áll, meg mi az, ami 1 hete, És azért ott vannak olyan dolgok a kupac alján, vashulladéktól elkezdve, tavaly voltak ott hullámpalák is, azt külön kiemeltük, és az valamennyi eltűnt, még lehet, hogy az alján van valamennyi. Tehát, hogy azért oda komoly mennyiségben, és akár veszélyes hulladékot is szállítottak arcok. Tehát, hogy
0: egyébként ugye miután te elég sok idődet töltöd ott ezen a részen, nem a szemét kupacon, hanem a sétány tenisz és bisztróban. Egyébként te láttál is olyan eseteket, amikor viszik oda, vagy ezt láttam, így este, amikor nem látja senki?
5: Láttam, sőt, videóink is van róla egyébként.
0: Komolyan?
5: Talicskával, igen, hogy viszik oda.
0: Aha.
5: Igen.
0: Azt a mindenit. Igen. És volt már, hogy aki ezt tette, mondjuk így oda sétáltál hozzá, vagy számon kérted, vagy nem akartál ennyire így belemerülni?
5: Az van, hogy én próbálok úgy hozzáállni ehhez a fejjelengető sztorihoz is, ami felénk így irányul szinte rendszeresen, hogy ezt próbálom én karmaként kezelni, és én nem próbálok nem energiát tenni abba, hogy én visszafele bármilyen így rossz energiákkal csináljak, és ezeknek nincsenek jó energiái ezeknek a folyamatoknak. Tehát én próbálok ezekben nem beleállni, csinálják a dolgukat, én is csinálom az enyémet, és majd mindenkit igazol az élet, hogy ki mit tesz bele, és mit kap vissza. Úgyhogy én nem foglalkozok ezzel. Van annyi dolgom, amivel szívesebben foglalkozok, de ez nincsen köztük.
0: Például, hát akkor ezek szerint nem te főzöl ma, de lehet, hogy besegítesz, mert hogy akkor tényleg délután 2-től lesz ott egy a sétánytenisz és bisztrónál, akkor Ha esik, ha fúj. Az a pöri elkészül.
5: De egyébként tényleg bárki jön ilyen időben, hatalmas respekt, tehát hogy ők igazi legendák lesznek, szóval hogyha jöttök és tényleg segítetek, azért nagyon hálásak leszünk, de ha csak egy kajcsira jöttök és megéheznétek, egyébként titeket is várunk szeretettel.
0: Hát köszönjük. Akkor... Ja, na, látnád a naptáramat, akkor így megértenéd, hogy esélytelen, de köszönöm.
4: Igen, kicsit sűrű, de lehet csatlakozni, gondolom, bármikor.
5: Tehát persze, bármikor.
4: Bármikor ott lesztek azért a délután folyamán.
0: Lesz ma amúgy valami este? Vagy
5: nem,
0: így hétvégén?
5: Nem, most csak vagyunk. Külön. Most csak vagyunk. Most rákészülünk picit a következő időszakra. Egyébként a október-novembert azt itt leraktuk eseményekkel, úgyhogy városnapokon is részt veszünk különböző programokkal. Úgyhogy most nem lövöm le őket, de rengeteg kollaborációval készülünk egyébként, más vendéglátóegységekkel. Az Oktoberfestet is több vendéglátóegységgel fogjuk csinálni, ilyen több állomásos verzióba.
0: De várjál, most hétvégén lesz handpen nálatok?
5: Most vasárnap handpen ez. Igen, most az vasárnap egy ilyen kis visszavonulós
0: nyugi is. A Levivel volt már ugye nálunk.
5: Igen, én is egy olyat tervezek rajta aludni, hogy ez
4: meditálni
5: aludni. Nagyon. Igen, úgyhogy arra egyébként várunk mindenkit, most ez egy elég friss sztori. Úgyhogy az vasárnap lesz 5 óra, akkor mi is készülünk hajcsival, kis grillezett kecske sajt, karamellizált fügével, meg gránátalmával.
0: Ezután az előző téma után, hogy mi van a budi mögött, ez most egy felemelő.
5: Nálunk a diszharmónia az teljes mértékben igazol, tehát hogy azt imádjuk a diszharmóniát egyébként mindenben ebbe is.
0: Egyébként még így a végére, ha már itt tartunk, hogy szemétszedés, meg egyebek, azért gondolom a bisztróban is keletkezik hulladék, de azért gondolom, hogy odafigyeltek arra, hogy a vendégek se hagyják ott szana szét a szemetet, tehát hogy ha erre így külön odafigyeltek, akkor az valamilyen szempontból a vendégekre is hatással van.
5: Meg hát igazából most már jó pár éve, tehát ez most már egy jó pár éve nem áll fönt ez a probléma a műanyagozással. Most már hál' Istennek egyébként a legtöbb vendég ismeri, meg megérti a repohárnak az egyetemét, de azért nekünk kvázi emiatt is volt az, hogy mi váltottunk repoharakra, vagy repohárrendszerre, és tudom, hogy ez sokszor idegőrlő, meg nem szimpi, de pont ez volt az egyik lényege ennek, mert rengetegen szóltak, hogy tele van a mi szemetünkkel egyébként, évekkel ezelőtt a tanösvénynek a kukái, műanyag pohár, papírtálca, és mindenféle eldobhatós cuccokkal. Aha. Azért elég nagy, nem tudom, átfolyásunk van így nyáron vendégek terén és fogyasztás terén, és azért gyűlik a szemét, úgyhogy mi főleg ezért is váltottunk egyébként repoharakra, hogy ez ne legyen, és kicsit így redukáljuk a szemétnek a mennyiséget, ez meg is történt, úgyhogy azóta lésznek nincsenek ilyen problémáink. Van két nagy szemetesünk, hétfőnként viszik, és azzal mi bőven el vagyunk, úgyhogy mi azt tudjuk kordában tartani.
0: Oké, na figyeljük majd akkor az életet a sétánytenisz és bisztróban, nagyon szépen köszönjük, akkor ma, tehát nem marad el ez a szemétszedés, sőt, már igazából
5: mindenképp.
0: El is kezdődött már. Nagyon szépen köszönjük Kis Rolandnak, a Szigetszent Miklós és sétánytenisz és bisztró tulajdonosának.
4: Köszönjük.
5: Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Több 10 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Nem létezhet erős Közép-Európa erős visegrádi országok nélkül, jelentette ki a miniszterelnök Pozsonyban. Magyar Péter a V4-ek és Írország kormányfői találkozóján hangsúlyozta, hatékony Európai Unióra van szükség, a visegrádi együttműködés pedig nem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket.
4: Időjárás.
5: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi és a nyugati ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
7: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogyi

0: Friss közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban, az ébresztő műsorunkban. Az M0-ás autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Érd térségében az M7-es autópálya csomópontjánál megpördült egy személyautó, ezt írja az Útinform. A 4-es kilométernél a gyorsítósávon zajlik a helyszínelés, nagyjából 1-2 kilométeres torlódásra kell itt emiatt készülni. Aztán az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a külső sávban. A 42-es kilométernél több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Erős még mindig a reggeli forgalom a főbb útvonalakon Budapest felé, Biatorbágynál az M1-es autópályán és az 1-es főúton, aztán az M7-es autópályán Törökbálint közelében, de egyébként nem kell ennyire messzire menni, hiszen itt a térségünkben is a Csepeli út, Sziget-Szent Miklós szakaszán is a főváros irányában csak arasztolva tudtok jelenleg közlekedni, és ugyanez a helyzet a Gerinc úton is. Vigyázzatok nagyon magatokra, kicsit csúszhatnak az utak, tartsátok a megfelelő követési távolságot, és legyetek türelmesek egymással, jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez

0: Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
1: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
0: Továbbra is maradtak bekapcsolva kameráink, úgyhogy a beszélgetést tudjátok követni videós formában is a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján, mert hogy vendégünk Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Kicsit rendhagyó első kérdés, láttuk, hogy voltál vért adni Szigetszent Miklóson, ugye kedden volt retro víradás, ugye azért retro, mert hogy kaptatok virslit, meg nem tudom, sört, vagy nem tudom mit. De gondolom nem ezért mentél. A két pár virsli, vagy egy pár virsliért. Ugye Szigetszent Miklósváros hivatalos Facebook oldalán láttuk a képeket, hogy sok egyébként könyvtári dolgozó is adott vért, nagyon helyesen. Egyébként közel 100 véradó volt, és azt hiszem, úgy emlékszem, hogy 10 voltak, akik először adtak vért. Te rendszeres véradó vagy, vagy hogy jött most ez?
2: Hát mondhatjuk igen, hogy rendszeres véradó vagyok. Nekem olyan, nekem nulla RH pozitív a vércsoportom, tehát az én vérem úgymond mindenkinek adható.
0: Mert ez az a vércsoport, ami mindenkinek adható, de te, csak ilyet kaphatsz.
1: Igen.
0: Te szerencsés. Igen. És akkor így?
2: Igen, meg egyébként most ezúttal irányított véradásra mentem, tehát egy konkrét személynek a műtétjéhez szükséges vérpótlást igyekeztem így biztosítani, vagy az ellátásnak az egyensúlyát így megőrizni.
0: Uh-huh. Itt faggattunk, hogy egyébként milyen, mert hogy Bettivel gondolkozgatunk rajta, de igen, hogy esetleg aki hasonló cipőben jár, hogy már egy ideje mondjuk szeretne, de fél, tudsz valamit javasolni, mert azért annyira nem félelmetes gondolom, mint amennyire gondoljuk.
2: Hát nem, én két ponton félek, a tűszúrástól, és amikor kiveszik a tűt, de valahogy ezt így meg kell próbálni tudni legyőzni. Én nem szoktam oda nézni, veszek egy mély levegőt, és akkor ennyivel le tudom. Egyébként folyamatosan beszélnek hozzád közben, tehát ez feltételezem, hogy
1: a
2: igen, egy figyelemelterelés, plusz egy figyelem arra vonatkozóan a reakciód alapján, hogy biztosan jól vagy-e, mert megkérdezik, azt mondod, jól vagy, de gondolom a nővérek azért látják azokat a jeleket, amikor már megpróbáljuk még meggyőzni magunkat arról, hogy jól vagyunk, de ő már tudja, hogy nem.
0: Igen.
2: Sokat kell inni, előtte is, akkor egy picit lerövidíthető talán annyiban a procedúra maga, hogy gyorsabban tud lejönni az a mennyiségű vér, amit egy ilyen alkalommal levesznek.
0: Meg egyébként azt is mondják, hogy azért is jó, mert egyrészt ugye kiderül, hogy egészséges vagy, tehát, hogy nincsen semmi probléma, mert ugye csak úgy adhatsz vért. Másrészt azt is mondják a hozzáértők, hogy jó egy kicsit, hogy így cserélődik a vér. Szóval egyébként egészségügyi szempontból
1: is
0: igen.
2: Igen, és még egy nagyon fontos dolog, hogy tehát nincs olyan anyag jelen pillanatban, ami a vért tudja pótolni. Tehát ez csak ilyen módon lehet, hogy az embertől vesznek, és így műtéteket így tudják biztosítani. Tehát művér úgy tudom, hogy nem létezik. És valóban jót tesz egyébként a véradónak is, mert kicseréli, egy kicsit frissíti a háztartását.
0: Kezdem érezni, hogy kicsit forog már a gyomrom, úgyhogy váltsunk témát.
2: Gasztrorendezvényekről szeretnék
0: beszélni. Jaj, de jó. Köszönöm szépen, mert már nagyon sok minden volt élő adásban, ájulás még nem.
2: Tehát.
0: Akkor jó. Nincs benne sült vér. Nincs, jó, hagyjuk. Oké, egyébként bocsánat, csak annyit szúrok még, vagy tüdőszűrésre viszont még lehet menni, ugyanígy a Városi Könyvtár és Közösségi Házban ebben a hónapban. Én tegnap egyébként ezt így le is tudtam. Pikpak, úgyhogy igen, mert hogy tök más miatt bementem a könyvtárba, és tüdőszűrés, és akkor már gyorsan megcsináltam. Ennyit erről, az egészségügyi blokkunkat bezárom, gasztro élmények.
2: Szigetszent Mártonba várják az érdeklődőket szombaton délelőttől egészen, hát késő délutánig lehet mondani, egy jótékonysági főző rendezvényt szerveznek. Itt a környékbeli egyesületeket, civil szervezeteket, baráti társaságokat várják egy baráti hangulatú főzésre, és itt az egyes csapatok egymást is támogathatják az ételek eladásából befolyó bevétellel, avagy megtarthatják pusztán a saját egyesületük részére is, tehát teljesen nyitott az, hogy magát az ott keletkező bevételt miként hasznosítják a résztvevők. Sziget-Szent Miklóson pedig hát pumpakupa lesz hasonló időben, tehát holnap délelőtt reggel 9 órától indulnak a versenyek, különböző korosztályokra van bontva a résztvevők listája. Ha jól tudom, akkor két mért körből a legjobbat fogják figyelembe venni, a szabály leírásban jól olvastam, és hát ez egy nagyon látványos extrém sportrendezvény itt a pumpa pályán.
0: Igen, úgy írjátok, a kisdunamente.hu per programok oldalon lehet olvasni, ahogy mondtad, hogy 3 kört kell megtenni a pályán, az számít egy menetnek, de ahogy mondtad, Ági, 2 menetet mérnek, és akkor a 2 közül a jobb időt veszik majd figyelembe.
2: Kiskun Lacházán pedig szintén szombaton a 6. városi rocknap, illetve a város alapítók napja kerül megrendezésre. Azért mondom, hogy gasztronómiai rendezvény, mert itt is lesz főzőverseny, tehát itt is lehet majd megkóstolni az egyes csapatoknak a munkáit, de lesz még motocross bemutató, és hát nyilván a rocknap ból kifolyólag rengeteg rock zenekar fog fellépni, köztük a Blues Bakers, a Reanimation, a Solymok, illetve a Basteton rock band.
1: Igen. Egyébként azt írjátok, hogy csak a Solymok koncertjére kell így előzetesen regisztrálni. Alapvetően igen. A rendezvény nagy része ingyenes teljesen.
0: Igen. Kormorán a javából ezek a Solymok. Igen, itt olvassuk a plakáton, szintén a kisdunamente.hu per programok oldalon.
2: Vasárnapra, hát bizonyosan már szerintem holnapra is azért az eső alább hagy, és egy kicsit kegyesebb lesz az időjárás, de kenutúrát szerveznek Ráckevén, ehhez lehet még csatlakozni. Ugye ez egy nagyjából egésznapos program, bárki benevezhet rá evezéstudástól, vízismerettől, függetlenül, hiszen mindig van egy kis partmenti képzés a vízre szállás előtt. De a vasárnap 11 órási Sziget-Szent Miklósi sétahajó kirándulásra is van még néhány kiadó hely. Ez lesz egyébként az idei szezon záró hajókirándulásunk, tehát úgy fest, hogy
1: az
2: idénre igen, már nem fogunk több hajókirándulást szervezni, mert sem az időjárás, sem a látogatóknak a hajózási kedve nem a nyári megszokott ütemben.
0: Lelkesedéssel megy, igen. De hát ez érthető, ez a bekuckózós jön.
2: A kerékpározásra, vagy a kirándulásra telik, vagy fordítanak inkább talán időt, meg hát a bekuckózásra abszolút.
0: Egyébként én valamiért így az őszi időszakban szeretek mondjuk egy tököli parkerdőbe menni, vagy bármilyen erdőbe, annyira gyönyörű a színkavalkád. Nyilván nyáron is jó, de valahogy az ember nyáron nem feltétlenül arra vágyik, hogy erdőben kirebegye. Tehát arra is, de valahogy nekem az ősz az egyenlő, így a természet, az erdő. Úgyhogy ilyen programokra is akár
2: abszolút
0: lehet menni.
2: És hát az elkövetkezendő 1-2 hétben is a gasztronómiái lesz majd igen. A főszerep a térségben, az őszi jászok fesztivállal például, vagy a lecsófőző.
0: Így van, erről majd akkor legközelebb. Így nagyon van. Szépen köszönjük Gere Áginak, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjének a beszélgetést. Kisdunamente.hu per programokat bővebben tudtok olvasgatni. Köszönjük.
2: Kellemes hétvégét kívánok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szeptember 15-ig lehet befizetni a 2026 második félévi helyi adókat. Az esedékes határidőre emlékeztette a lakosságot Taksony önkormányzata. Amíg márciusban kiküldött értesítőkhöz csatolták az erre az időszakra vonatkozó csekkeket, ezeket továbbra is lehet elektronikus úton rendezni. Az önkormányzat által közzétett tájékoztatóban szerepel azon bankszámlaszámok teljes listája, amelyekre várják az utalásokat. Az elveszett csekkek pótlására a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben van lehetőség. Érdeklődni, illetve azt tenni a Taksonyi Adóhatóság hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés halásztelken. A Református Pulmonológiai Centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-e között várja a jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak, kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya. Szokatlan húzása lesz idén a Szigetszent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén így szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek, ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Szigetszent Miklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
9: Az elmúlt 1-2 hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, úgyhogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal, karácsonyi történeteket írok, olvasok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
8: Könyvklub Sziget Szent Miklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biedermann Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az Olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a Közösségi Ház elérhetőségein. Az Olvasó Sziget könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi Be.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Pótló busz jár a H6-os hév helyett Dunaharaszti külső és Sziget-Szent Miklós között a hétvégén karbantartás miatt. A H6-os hév csak a Közvágóhíd és Dunaharaszti külső, valamint Sziget-Szent Miklós gyártelep és Tököl, illetve Ráckeve között jár szeptemberben szombatonként és vasárnaponként. Aztán a dunaharasztionline.hu-n olvassuk, hogy közel 2 hétig forgalomkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell készülni a soroksári haraszti úton. A szeptember 14-én kezdődő csatornaépítés a Dunaharasztiból és a déli agglomerációból Budapest felé autózók közlekedését is érinti. Dunaharasztionline.hu, itt bővebben is tudtok erről olvasni. Aztán az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceghalom közelében 2 kamion ütközött össze, a 26-os kilométernél csak lépésben lehet tovább haladni. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán korábban a Tatabánya Óváros lehajtónál 2 autó ment egymásnak, az 56-os kilométernél már nincs korlátozás, azonban a torlódás még mindig nagyjából 2 kilométeres. És ha már torlódás, akkor még mindig erős a forgalom Sziget-Szent Miklóson, a Gerinc úton, illetve a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán, de olyan óriási nagy torlódás szerencsére már nincs. Vigyázzatok magatokra, és persze mindenki másra is az utakon, főleg ebben a kis borongós időben picit dekoncentráltabbak is lehetünk. Ezt legutóbb régen a kánikula miatt mondtam, de most emiatt a kis esős idő miatt is ugyanez a helyzet, óvatosan.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 3:40 szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Még mindig a süsfelnapot hallgatjátok. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: No, hát én azt hallottam az ilyen temós, sínes, akármilyen rendelésekről, hogy ugye beszélgettünk már mi is korábban, sőt interjút is készítettél ugye a Nemzeti Adó és Vámhivatal egyik munkatársával erről a adóról, ami ugye, hogyha a temúról rendelünk, akkor az ugye egészen megnöveli a végösszeget, nem kicsit, hanem nagyon. És én azt hallottam egy barátnőmtől, de lehet, hogy ez csak a reménykedését hallottam, hogy ezt majd eltörlik. Hát mi most nem ezt olvassuk, hanem hogy tovább drágulhatnak a temus, illetve hát nem csak a temus, a sínes, az AliExpress-es rendelések. Méghozzá már rögtön novembertől egy újabb EU-s díj az, amit még így úgy néz ki, hogy rá fognak tenni. Csomagonként 2 eurós kezelési díjat vezetnek.
3: Tehát akkor magyarul az a plusz, rendelsz egy csomagot, gondolom ezt úgy kell elképzelni, hogy az egy csomagban azért van többféle dolog, akkor még arra plusz 2 eurós díjat rátesznek, mert egyébként ugye úgy van, hogy termékkategóriánként 3 euró, ha jól tudom,
0: euró,
3: jól emlékszem, igen.
0: Tehát nyilván hát bizonyos ugye összeg ilyen... alatt. Tehát, hát hogy úgy emlékszem, hogy az összeg, az körülbelül olyan forintba átszámolva, hogyha 60 ezer forint alatt rendelsz a temuról, akkor ahogy mondod, kategóriánként.
3: Igen, mert azt hiszem, egy olyan példát is hoztak fel, hogy mondjuk, mit tudom én, 3 pólót rendelsz, ott nem lesz külön 3 euró, hanem az úgy egyben, mert hogy ugye az ruhanemű. De ha mondjuk valamilyen ékszert veszel hozzá, vagy teljesen mindegy, hogy mit, az már ugye plusz kategória, és akkor arra megint jön 3 euró. És akkor én úgy értelmezem, hogy erre még plusz 2, mármint, hogy akkor azért attól függően az egy csomagnak számít, de aztán lehet, hogy...
0: De mi van akkor, ha mondjuk annyi dolgot rendelsz, hogy mondjuk több csomag, akkor az csomagonként 2 euró.
3: Hát akkor csomagonként 2 euró. Hát, hogyha annyi dolgot rendelsz, hogy mondjuk igen, több csomagba rakja, akkor igen.
0: Hát ugye, hogyha meg akarsz annak felelni, tegyük fel mondjuk, hogy oké, akkor van ez a 3 eurós kategóriánként, ugye mondjuk 60 ezer forint alatt, akkor, de te akkor is rendelni akarsz, akkor összefogsz 3-4-5 barátnőddel, jól berendeltek, nem tudom, 60 ezer forint fölötti összegért, de hát azért az a sok cucc nem fog egy zacskóba elférni, vagy egy csomagba.
3: Akkor ugyanott tehát vannak akkor szinte, hogy ez plusz 2-2 euró, hát úgy már azért nem biztos, hogy annyira megéri.
0: Hát igen, nem úgy tűnik, hogy valahogy elő akarják. Hát én értem egyébként, hogy itt az a cél valószínűleg, bár ezt nem mondhatom ki így, nyilván ez csak az én véleményem, de hogy valahogy visszaszorítsuk ezt az eszetlenséget, hogy egy, nem tudom, egy darab fülbevalóért felrakják azt a hajóra, és akkor meg a repülőre, meg a nem tudom hova. De minden esetre nincs könnyű dolguk most így azoknak, akik mondjuk ebből élnek, vagy legalábbis ilyen vállalkozásra hatása van, mert azért én azt látom, hogy igyekeznek minél több szempontból. Hát ha nem is ellehetetleníteni, de azért úgy tényleg rátesznek mindenféle összeget. Úgyhogy most ez van, hogy csomagonként, tehát novembertől ezt be is vezethetik. Egyébként ugye, mint írja a cikk, mint ismert, július 1-től a 150 eurónál kisebb értékű, tehát ez, erre mondtam, hogy a 60 ezer forint körüli EU-n kívülről érkező küldeményekben található árok után 3 eurós vámot kell már fizetni termék kategóriánként. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogyha valaki ugyanabban a csomagban rendel, ugye, ahogy te is mondott, 3 pólót, 2 telefontokot, egy fülhallgatót, akkor 3 termék kategóriáról, illetve 3 vám tarifa számról van szó.
3: Tehát az már összesen 9 euró, akkor igen.
0: Így van, így van. Hát én ugye nagyon meglepődtem, amikor ezt így a majdnem a saját bőrömön megtapasztaltam, már nem adtam le a rendelést. Napokig pakoláztam ki be a Temus kosaramat, olyan büszke voltam magamra, hogy valami 8000 forintért sikerült egy csomó mindent összepakolnom, és akkor mentem volna, hogy akkor fizetek, és akkor a 8000-ből lett valami 26000 forintos végösszeg. Hozzáteszem ezt, ugye akkor is elmondtam, hogy azok a termékek még, megmondom őszintén, hogy még annyiért sem voltak drágák, de hát nem vettem meg nyilván. Tehát, hogyha megvettem volna 8000-ért, akkor nem vettem meg 26000-ért.
3: Én nem rendeltem azóta, mióta ugye ez van, viszont több csoportban olvastam ezzel kapcsolatosan, hogy hát le akarta adni a rendelést, de igazából utána meglátta így a végösszeget, uh-huh. ugye, amikor már ez így rákerült, és azt mondta, hogy tulajdonképpen nem éri meg. Tehát, hogy nagyon sokan, szerintem azért ez most így nagyon visszaesett.
0: Biztos
3: hát, tényleg, akkor
0: benne.
3: Biztos megéri, hogyha tényleg nagyon nagy összegben, de szerintem ezeknek ugye pont az a lényegük, hogy nem ilyen nagy összegben szeretnek az emberek onnan vásárolni. Hát jó, kivéve, hogyha mondjuk valakinek valamilyen vállalkozáshoz kell, mondjuk akkor el tudom képzelni, hogy mondjuk onnan rendel egy csomó mindent, az úgy oké.
0: Okay. Igen, mert nagyon nagy itt ez a szakadék. Tehát, hogy ha mondjuk egy 8000-es tételte 10000-ért tudnál megvenni, arra még ugye azt mondja az ember, hogy jó, hát nem szívesen, de oké. Okay. De amikor egy 8000-es tételt 25000-ért akar neked, vagy 26000-ért, azt már azt mondod, hogy nem. Ugye az EU indoklása szerint az online kiskereskedelem gyors bővülése miatt egyre több apró küldeményt kell ellenőrizni és vámkezelni, az új díj ennek a költségeihez járulna hozzá. A vásárlónak várhatóan semmilyen teendője elintézni valója nem lesz az új fizetnivaló miatt, hát csak ki kell fizetni.
3: Persze.
0: Azért az is valami. A díj a kereskedőnél vagy logisztikai szolgáltatónál jelenik meg, de minden bizonnyal beépül majd a termék, vagy pedig a szállítás árába, úgyhogy erre is lehet még itt úgy néz ki számítani. Szóval, hogy azért kétszer meg kell gondolni az embernek, hogy biztos kell-e az a 28. pár papucs vagy telefontok a Temuról, hogy megérje megrendelni.
3: Mert ugye eddig az volt, hogy azért nem itt vette meg mondjuk valamilyen népszerű boltban, mert drágább, ami igaz, tényleg drágább, de ha így összeadogatod, hogy még mennyi minden jön majd rá, akkor lassan majdnem ott vagy, mintha itt megveszed egy valamilyen népszerű boltban, teljesen mindegy.
0: Pontosan, igen, igen. Na, van még egy nagyon rövid téma, ezt gondoltuk még így elmondjuk, amit Betty, te most küldtél egy dunaharaszti csoportba, olvastuk, hogy ez ugye mai, ugye? Mert hogy mai,
3: igen,
0: ugye,
3: ma ez történt. Igen, hát ez egészen konkrétan most reggeli. Igen, igen, igen.
0: Hogy az történt, hogy a dunaharaszti körforgalom és a Schwarzmüller között próbálom, az mondjuk akkor az az 51-es, tehát az 51-es, kim van a város szélén. Egy fiatal lány egy pokrócba burkolózva bandukol a szakadó esőben, és valószínű, hogy nincs valami jó állapotban, ha a polgárőrség vagy valaki ki tudna menni megnézni, hogy mi a problémája, akkor azt nagyon megköszönném, és hogyha valakinek a rokona, akkor ott megtalálja, sajnálom, de nem tudtam megállni az autóval, mert 2000-en vannak mögöttem, és nem akartam a forgalmat feltartani, valaki próbálja meg oda menni, segíteni neki, és azt írja itt Laura kommentben, hogy a férje is látta, és értesítette a 112-t, úgyhogy már tudnak róla. Igen, írja itt valaki még kommentben, hogy igen, ilyenkor érdemes a 112-ös segély.
3: Hát, mondjuk, igen, volt, aki hívta is egyébként, igen.
0: Igen, mondjuk ez valóban érdekes, hogy míg Éva nagyon kedves, hogy ezt kirakta, csak ez mindig ilyen megosztó dolog, hogy míg megfogalmazta ezt a posztot, annyi idő alatt felhívhatta volna a 112-t,
3: igen,
0: és akkor
3: hát,
0: azzal már előbb
3: egyébként fölhívta. Most azt nem tudom, hogy mi lehet, egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lehet azzal a lányjal, vagy hogy így mi történt, mert többen látták, írta több kommentelő. Volt, aki egyébként már értesítette is, már akkor szerintem még a poszt előtt a 112-t. Hát reméljük, hogy azóta jó helyre került, vagy útba igazították. Nem tudom, hogy mi lehetett vele, vagy mi történhetett.
0: Igen, igen, valóban itt egyébként Adrián is azt írja, hogy szerintem ilyenkor nyugodtan inkább hívd a 112-t, vagy a rendőrséget, itt Facebookon a csoport adminisztrátorok sem mindig tudják azonnal kiengedni a posztot, valószínűleg reggel ők is munkába mennek, órákba is telhet, mire kimegy a poszt, arról nem is beszélve, hogy nem valószínű, hogy az, aki segíteni tudna, itt fogja olvasgatni a posztokat, nyugodtan hívd ilyenkor a segélyhívót. Igen, valóban jobban célt ér ilyenkor, de bízunk benne, hogy akkor így, hogy már tudja a 112, így akkor tudnak majd segíteni. 6 perc múlva 10 óra van, mi mára és a hétre megköszönjük a figyelmeteket, azt nem mondhatjuk most sem, hogy hagytunk titeket meg magunkat unatkozni.
3: Hát sűrűhetünk volt, igen. Én úgy érzem, hogy egyébként, ahogy így beindult a szeptember egyébként ugye az iskolákban, meg mindenhol, minden délutáni foglalkozáson is, akár ez nálunk ugyanígy reggel is beindult.
0: Tehát, hogy igen, mert ugye van egy kis szakmai ilyen kulisszatitok, de hát ez nem kulisszatitok, ezt mindenki tudja, hogy nyáron azért így valamennyire uborka szezon van. Hát ennek most
3: még a rádióban is nyilván kevesebb a program, bár egyébként nekünk az augusztus is azért volt bőven program szerintem itt a térségben, tehát program egyébként mindig van, de igen, most én is azt érzékeltem, hogy most ez az elmúlt két hét, ez most úgy azért belecsaptunk a lecsóba, hát jövő héten meg majd amúgy is bele lehet csapni a lecsóba, ugye a lecsófőzőn.
0: Igen, szóval micsoda kis kreatív szöveg, az igen, hát én ebben nem is szólok bele.
3: Na,
0: sziasztok, szép hétvégét!
3: Jó hétvégét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3 megsebesültek, Volgograd megyében pedig 2 szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket.
5: Időjárás.
6: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, a 107,1, kellemes szép pénteket kívánok, sokan csak délig fognak dolgozni, tehát akkor lehet majd számítani arra, hogy egy picit megnő a forgalom. No de hát ne szaladjunk előre az időben, nézzük jelenleg mi a helyzet. A második Rákóczi-Ferenc út egy szakaszán, ott az M0-ás környékén erős a forgalom, erre kell készülni. Az M0-ás egyébként teljesen jól járható már, ami minket illet, szóval nincsenek fennakadások, félre autó, és sorolhatnám, és trafipaxot sem láttam ott. Ellentétben a gyári úttal, mert hogy ott a rendőrök mérik az autósok sebességét, és a határút környékén is erre kell készülni. A szigethalmi műúton is összegyűltek az autók, tehát lépésben lehet haladni, és hát ugyanez a helyzet Tökölön is, egészen pontosan a Halmi út környékén valamilyen oknál fogva ott most egy kis torlódás alakult ki, reméljük hamarosan rendeződik. Egyébként mindenhol teljesen jól haladhatunk a hét utolsó munkanapján. Jó utat a Lakihegy Rádióval!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Ez a Lakihegy Rádió, 107 egészen, nagyon kellemes szép pénteket kívánok nektek, még most kezdődött el a szeptember, most csengettek be, ehhez képest már 11-e van, szeptember 11, ma Teodórákat köszönhetjük fel, hogy mit jelent a név, erről is fogok beszélni.

Ez a Lakihegy Rádió, tartalmas szórakozást kívánok. Megkezdődött a kézilabda pálya teljes felújítása a Szigetszentmiklósi Kéktó szabadidőközpontban. A munkálatok első lépéseként elkerítették a területet, a beruházás az Aktív Magyarország program 25 millió forintos támogatásával, valamint a Szigetszentmiklósi önkormányzat további 30 millió forintos támogatásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy korszerű, rekordtámborítású kandelláberekkel megvilágított kézilabda pálya készül el. A kivitelezés hivatalos határideje szeptember vége, a polgármester tájékoztatása szerint kedvező körülmények között azért még ez a határidő le is rövidülhet, akár két hétre is.

Ez a Lakihely Rádió helyben vagyunk, további kellemes napot kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok. Keresik az élethajó új matrózait. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres most, akik az ötleteikkel hosszú távon hozzá tudnak járulni a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét azért az fontos, szervezni kell, fontos, hogy valaki jól kommunikáljon, illetve az élethajó igyekszik minél több támogató, helyi vállalkozást és civil szervezetet is bevonni ebbe a közös munkába. Részletek arról, hogy pontosan mit is várnak egy új matróztól, a lakihegyradio.hu-n.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékei.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A SAS klub sorsáról tájékoztatta a lakosságot Taksony polgármestere. Solnai Pál a létesítmény bérlésével és fenntartásával kapcsolatban osztott meg közleményt hivatalos közösségi oldalán. A település első embere arról számolt be, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben egyelőre nem alakítják a fiatalok közösségi terévé a SAS klubot. A döntés oka többek között az, hogy a nagyközség 2026-os költségvetése jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő személyzetet és körülményeket biztosítson. Az önkormányzat így a klub kihasználtsága érdekében ideiglenesen bérbe adja azt családi és egyéb rendezvények céljára. Amennyiben adottá válnak a feltételek, megvalósul az eredeti koncepció. Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. A rendezvény sorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diákcsapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak, tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
6: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncert, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoir és a 4th Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
5: Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson. Látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató igazgatója rádiónknak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
6: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, miklósi majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. Programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti Munkás Testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szeptember 11-e van, és ma a Teodórákat köszönhetjük fenévnapjuk alkalmából. A név a Teodor, férfi név, női párja. Két ógörög szóból, az isteni jelentésűből és az ajándék jelentésűből származik. Rokon neve a Fedóra, a Tea és a Dóra. A 90-es években a Teodóra ritkán fordult elő idehaza, és jelenleg sem szerepel a 100 leggyakrabban adott női név között. A Teodórák ünnepelhetnek még február 11-én, április 5-én, április 28-án, ma és szeptember 2-án is. Vannak híres Teodórák, főként uralkodók, például első Teodóra császárné, aki 500-tól 548-ig élt, vagy itt van harmadik Teodóra császárnő is. Ne felejtkezzünk el Bán Teodóra balettművész koreográfusról és Ukrik Teodóra táncművész koreográfusról. Holnap a Máriák, aztán pedig a Kornélok ünnepelnek. Isten éltesse az ünneplőket.

szeptember 11-e van, ma a Teodórák ünnepelnek, én Szendi Hajni vagyok, és jön nálunk a kalendárium. Na nézzünk olyan eseményeket, amelyek ezen a napon történtek. Oliver Cromwell elfoglalta Drogheda városát, 1649-ben az angolok tömeges kivégzéseket rendeztek. Savoyai Jenő herceg győzelmére került sor 1697-ben Zentánál. 1709-ben szintén Savoyai Jenő ismét győzött, 14. Lajos francia király hadereje fölött. A spanyol örökösödési háború záró hadi eseményeként a későbbi 5. Fülöp spanyol király csapatai bevonultak és másfél évig ostromolták Barcelonát, ez 1714-ben volt. 1741-ben megtörtént a pozsonyi országgyűlés, melyen a magyar nemesség felsorakozott Mária Terézia királynő mögé. Mária Terézia császárné Bécsben megalapította a magyar nemesi testőrséget 1760-ban. Pozsonyban összeült az első magyar reform országgyűlés 1825-ben. 48-ban, mármint 1848-ban lemondott a Batthyány kormány Magyarország első felelős minisztériuma. 1848. március 23-án az országgyűlés alsó tábláján Batthyány Lajost miniszterelnöknek nevezték ki, és hát ezt követően ugye maga a kormány is megalakult, majd lemondott 1848-ban ezen a napon. Megindult a vezetékes ivóvízszolgáltatás Kolozsváron 1896-ban. Megkezdődött Belgrádban az első nagyszabású szabadkőműves kongresszus 1926-ban. Egyébként a magyar küldöttséget Balassa József vezette. Sikertelen merényletet követtek el Mussolini ellen ezen a napon 1926-ban. Katonai pucs volt Törökországban 1980-ban. 2001-ben terrortámadás érte New Yorkot, két eltérített utasszállító repülőgép becsapódott a World Trade Center ikertornyaiban, melyek később össze is omlottak. Egy harmadik gép a Pentagon épületébe csapódott. Hivatalos adatok szerint 2819-en haltak meg. Erről az eseményről külön fogok még beszélni a mai műsorban.

0: Szendi Hajni vagyok, változás állt be a hazai időjárásban, túl vagyunk már itt a forró nyári napokon. A kérdés viszont az, hogy vajon mi a helyzet a hétvégével, szervezhetünk-e szabadtéri programot, biciklitúrát, bográcsozást, pingpongozást, tollasozást. Nos, már is mondom, holnap többnyire felhős idővel számolhatunk, de aztán fokozatosan vékonyodik, szakadozik majd a felhőzet, ahogy haladunk előre az időben, és több helyen ki fog szombaton is sütni a nap. A csapadék esélye az előző napokhoz képest csökken, napközben már csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső vagy zápor. Holnap 9-16 fok között értékekkel indul el a hétvége, délután 19-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az észak-észak-keleti szél többfelé megélénkül, így a szabadban a hőérzetünk valamivel hűvösebb lehet. A nyugati és az északi ország részben inkább felhős időbb lesz a jellemző holnap, keleten, délkeleten pedig a napsütésé lesz a főszerep. Összességében tehát nem lesz rossz időnk holnap, de a nyárvégi kánikulának már nyoma sincs. Vasárnap már gomoly felhős napos időnk lesz, hosszabb, rövidebb, naposabb időszakkal, főként keleten maradhatnak felhősebb területek. A jelenlegi előrejelzés szerint jelentős csapadék nem valószínű. A hajnali hőmérséklet 9-14 fok körül alakulhat. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet. Vasárnap délután 20-25 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete. A pollenekkel is még egy kicsit hadilábon állunk, én még habcizgatok, az allergiások számára ugyanis tovább sem teljesen gondtalan lesz a hétvége. A szeptemberi időszak egyik legfontosabb allergénje továbbra is a parlagfű, melynek pollen koncentrációja jelenleg sokfelé közepes, helyenként pedig még mindig magas.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Esős, hűvös időre számíthatunk. Kedden választják meg az új alkotmánybírókat. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke. A jelöltek között van Hronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az alkotmánybírák megválasztásában. A dolgozók veszélyeztetése miatt 54 millió forint bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyen hepatitis E vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor több munkavédelmi hiányosságot is megállapítottak. A hatóság egyebek mellett a biológiai kockázat értékelés, valamint a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának elmulasztása és az előírt védőfelszerelés hiánya miatt büntette meg a munkáltatót. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légi csapásoknak. Tula megyében 2 civil életét vesztette, 3-an megsebesültek. Volgograd megyében pedig 2-en szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Számla nélkül zárt Facebook csoportban árult márkás ruhákat, kiegészítőket egy nő. A luxus termékeket ráadásul használtan szerezte be, de vevőinek ezt nem mondta el. Bankszámlájára több mint 46 millió forint érkezett. A nő jelentős bírságra számíthat, közölte a NAV. A hasonló tevékenységek felderítésére az adóhivatal rendszeresen ellenőrzi a privát online közösségi csoportokat, melyben csak a tagok láthatják a feltett posztokat, meghirdetett termékeket.
4: Időjárás.
5: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb. 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk, este 13-20 fokra számíthatunk.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, további kellemes szép pénteket kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok, és már is közlekedünk. Na nézzük, mi a helyzet az útjainkon. Az M0-áson kint van a mérőautó a Csepeli pihenőhely felé, közeledve kell erre készülni, legalábbis ezt az információt kaptuk, ez a legfrissebb. Közepes a forgalom Halásztelken az Ady Endre utcán, az 5101-es út egy szakaszán Tökölön, és hát az út környékén lépésben haladnak csak most jelenleg az autósok, tehát ott felgyűlt a forgalom, és Szigethalmon a Petőfi Sándor utcában is ugyanez a helyzet. Sziget-Szent Miklóson az Ádám Jenő sétányon is, hát erős a forgalom, lehet haladni, csak arra kell készülni, hogy mindenféleképpen ez kicsit hosszabb időbe kerül, illetve Tökölön a Ledinai dűlőnél két autó összeütközött, ez forgalmi akadályt is jelent. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Lakihegy Rádióval. Friss közlekedési infókat egy óra múlva hozok újra.
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
6: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy közületek is nagyon sokan emlékeznek arra, éppen mit csináltak, hol voltak 2001. szeptember 11-én, amikor is az Amerikai Egyesült Államokat terrortámadás érte. Én emlékszem, hogy éppen pizzát sütöttem, mikor hívtak a rádióból, hogy kapcsoljam be a BBC-t, és pont akkor repült bele a második gép az ikertornyokba. Mi történt pontosan? Erről lesz szó nálunk hamarosan.

Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek le Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombaton este 6:30-tól adják majd le a Lafert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történettel. A program ingyenes, de előtte regisztrálni kell, erre van még idő, hiszen szeptember 19-én lesz a vetítés. Mondom, hogy melyik weboldalon lehet regisztrálni, dunaharasztikultúra.hu.

Ez a Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, Dunaharasztit látogatjuk most meg, ahol egy különleges előadás várja az érdeklődőket szeptember 17-én csütörtökön, mert hogy az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a lány, aki nem beszél című művének feldolgozását tekintheti meg Marko Róbert rendezésében. A produkció elsősorban a 11-99 éves korosztálynak szól, szóval 11-től fölfelé bárkit szeretettel várnak. A rendezvény ingyenes, de regisztrálni kell, ezt meg lehet tenni személyesen a könyvtár nyitvatartás idejében, és további részletek a programról az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán is elérhetők.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
8: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
7: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
8: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Szokatlan húzása lesz idén a Szigetszentmiklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén így szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek. Ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Szigetszentmiklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
11: Az elmúlt 1-2 hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, hogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal, karácsonyi történeteket írok, olvasok. Hát arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
10: Vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a Városreavatás 40. évfordulója. A követelmények a következők. A novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Szigetszentmiklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet. Tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novellaíró pályázat az első Szigetszentmiklósi Városnapok kiegészítő programja. A tudatos mozgást hirdeti a Musel Mozgás Stúdió. A Reformer és a Talaj Pilates mellett női jóga, hangtál, meditáció és barré edzés várja a Dunavarsányi Fitness Központba látogatókat. Udvar F. Tóth Rit rádiónknak elmondta, az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégek megtanulják megerősíteni a testüket. A stúdió alapítója emellett arról számolt be, hogy a jövőben szeretné gyógytornával és gyermekbalettel bővíteni a kínálatot.
12: Az egyik terem az a talajpilátesz óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú talajpilátesz, a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig. Illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettihletésű erősítő edzés, de van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtánmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni.
9: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: 2001. szeptember 11-e úgy indult az Egyesült Államokban, mint egy teljesen átlagos kedd. Tiszta, napos idővel. New Yorkban emberek ezrei igyekeztek a munkába, köztük a World Trade Center két hatalmas ikertornyának dolgozói is ezt tették. Senki sem tudta, hogy néhány percen belül a modern történelem egyik legsúlyosabb terrortámadása kezdődik el. Reggel 8 óra 46 perckor az American Airlines 11-es járata a World Trade Center északi tornyába csapódott. A repülőgépet terroristák térítették el, és a becsapódás hatalmas pusztítást végzett az épületben. A következő percekben még sokan azt hitték, hogy egy szörnyű repülőgép baleset történt. De 17 perccel később, 9 óra 3 perckor a United Airlines 175-ös járata a déli toronyba csapódott. Ekkor már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy összehangolt támadásról van szó. A két épületben több ezer ember rekedt, miközben tűz, füst és sűrű por töltötte meg az emeleteket. A mentésben tűzoltók, rendőrök, mentősök és civilek is részt vettek. Sokan saját életüket kockáztatták, hogy megmentsenek másokat. A támadók összesen 4 utasszállító repülőgépet térítettek el. A harmadik gép, az American Airlines 77-es járata 9 óra 37 perckor a washingtoni Pentagon épületébe csapódott. A negyedik gép, a United Airlines 93-as járata Pennsylvania fölött zuhant le. A repülőgép utasai és személyzete ugyanis megpróbálták visszaszerezni az irányítást a terroristáktól, és a gép végül egy mezőn zuhant le. A történtek következtében a 93-as járat tehát nem érte el a feltételezett célpontját. New Yorkban közben egyre drámaibbá vált a helyzet. 9 óra 59 perckor a déli torony összeomlott, mindössze 56 perccel azután, hogy a repülőgép becsapódott. 10 óra 28 perckor az északi torony is összeomlott, maga alá temetve az épületben maradt embereket, és a környező területeket is elárasztva porral, törmelékkel. A World Trade Center környéke néhány óra alatt New York egyik legismertebb üzleti negyedéből hatalmas rommezővé változott. A támadásokban összesen 2976 ember halt meg, nem számítva későbbi, a támadások következményeivel összefüggő haláleseteket. Az áldozatok között több mint 400 első beavatkozó, köztük tűzoltók és rendőrök is voltak. A mentés és a romok eltakarítása hónapokig tartott, és sok túlélő, illetve mentésben résztvevő ember később is súlyos egészségügyi következményekkel szembesült. A támadásokért az Al-Qaida terrorszervezetet és vezetőjét Osama bin Laden tették felelőssé. A szeptember 11-i merényletek után alapvetően megváltozott a biztonságpolitika, a repülőtéri ellenőrzés és a terrorizmus elleni küzdelem az Egyesült Államokban és számos más országban is. New Yorkban a World Trade Center egykori helyén emlékhely és múzeum létesült, ahol az áldozatok nevét is megörökítették. Minden évben, szeptember 11-én megemlékezéseket tartanak, és az áldozatok hozzátartozói, valamint a mentésben résztvevők történetei ismét előtérbe kerülnek. A tragédia azonban nem csak történelmi emléket hagyott maga után, hanem számtalan összeesküvés elméletet is életre hívott. Ezek között szerepel az az állítás, hogy a World Trade Center tornyai valójában irányított robbantással omlottak össze, illetve hogy a támadást valamilyen módon az amerikai kormány előre tudta, vagy maga tervezte meg. Az egyik legtöbbet vitatott kérdés a World Trade Center 7-es épületének összeomlása, melyet szintén gyakran hoznak kapcsolatba összeesküvés elméletekkel. A hivatalos műszaki vizsgálatot végző szakembercsoport szerint azonban semmi bizonyíték nincs arra, hogy a tornyokat robbanóanyaggal döntötték volna le, és a vizsgálat szerint az összeomlást a repülőgépek becsapódása, a szerkezeti károk és az követőken kiterjedő tüzek okozták. A szeptember 11-i eseményekről tehát ma is sokféle véleményt és elméletet olvashatunk, de a rendelkezésre álló bizonyítékok és a több éves hivatalos vizsgálatok az Al-Qaida által végrehajtott terrortámadást, valamint a repülőgépek becsapódását és az követő szerkezeti összeomlást támasztják alá. Szeptember 11 végül nem csupán egy amerikai tragédia emléknapja lett, hanem olyan történelmi fordulópont, amely az egész világ biztonságérzetére, politikájára és a mindennapjaira is hatással volt.
1: Lakihegy Rádió.
2: A térségre hangolva.

0: Novák Zita dietetikussal nagyon sokat beszélgettünk már sportolókról, gyerekekről, és hát most a sportolók lesznek a témánk, mert hogy ahogy elkezdődik az iskola, nyilvánvalóan elindulnak a sportfoglalkozások, és aki versenyszerűen sportol, az meg pláne nyilván a hétköznapok erről szólnak. Hogy hogyan táplálkozik egy sportoló, szerintem nyissunk ezzel. Szia Zita!
1: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hogy táplálkozik egy sportoló? Nekem rögtön az jut eszembe, hogy tudatosan, meg attól függ, hogy a sportolása éppen milyen szakaszban tart, hogy nem tudom, felkészülés, vagy éppen meccsek ideje van, mérkőzéseké.
1: Igen, itt azért az fontos tudni, hogy úgy olyan nincs, hogy sportdiéta, tehát mindig a sportolói étrendje azért az egészséges táplálkozási alapokra épül, és aztán onnan lesz speciális, hogy éppen milyen típusú sportot választ, mennyire intenzív az a sport szabadidősporttól, tehát heti mondjuk 2-4 alkalommal, de nem versenyszerűen űzi ezt, vagy akár rendes versenysportszerűen sokkal több alkalommal, sokkal intenzíven végzi ezt a fajta munkát. Természetesen vannak alapjai, és vannak alapvető szempontok, amire a sportolók figyelnek.
0: Tudatosság és az egészség központúság, ez lehet itt szerintem akkor a kulcs, bár sokszor halljuk, hogy a versenysportolók szélsőségeket is alkalmaznak, hogyha egy felkészülési időszakról van szó.
1: Igen, a szélsőség, nem tudom, hogy most te mire gondolsz pontosan,
0: hát
1: hogy így
0: fogyasztják magát.
1: Szálkásít és fogyaszt magát. Igen, többféle van egyébként, ez tényleg, ennek van egy ilyen vetülete is, főleg súlycsoportos sportágakban vannak ilyen elvetemült időszakok, de ez mindenképpen nem egy jó szempont, tehát mindenképpen szakember által vezetve lehet úgy, hogy ne tegyük ki túl sok ártalomnak a szervezetet, hiszen ez azért nagyon nagy terhet ró az egész egészségünkre, ez a fajta nagyon-nagyon erős diéta.
0: Neked ezt nem is lehet sokáig csinálni. Hogyha egy-két szempontot szeretnék kiemelni, hogy mi a különbség egy versenysportot űző és egy amatőr sportoló étkezések között, akkor itt mi lehet a kulcs?
1: Hát a nagy különbség az mindenképpen az energia bevitele, a fehérje szükséglete, a különböző mikrotápanyagoknak a szükséglete között van, az, hogy milyen sportról van szó, az is befolyásolja nagyon, tehát van egy ilyen, hogy a fehérje szükséglet tényleg ez az 1,2-től 2 gram per testtömeg kilogram között változhat sportágonként, attól függ, hogy milyen sportról van szó, és akkor ennek tudatában azért más-más igények lehetnek ott az étkezésnél. A másik, amiről beszéltél, az a periodizáció, tehát, hogy éppen felkészülési időszak van, vagy versenynap van, vagy verseny utáni esetleg regenerációs időszakról van szó, ott is egy kicsit más a szempont, vagy a szabály, akár szükebb, akár szigorúbb, akár egy kicsit megengedőbb.
0: Most, hogy túl vagyunk a nyári szüneten, ugye ezt lehetett olvasni, hogy egy csomó sportoló is ugye nyaralt, és akkor utána szeptemberben, meg augusztus végén elkészülnek már a felkészülési menetrendek, és utána szépen lassan most már ugye jönnek a meccsek, meg a megmérettetések. Elmondható az, hogy a nyári szünetben is oda kell figyelnie valakinek, aki sportol, arra, hogy mit teszik, vagy ott el lehet engedni magunkat, aztán majd helyrehozzuk.
1: Hát ha nagyon elengedik magukat, akkor sokkal nehezebb a szeptemberi indulás, olyan szempontból, hogy itt azért a test összetételükre azért figyelni kell, el szokták természetesen engedni, hiszen 365 napig nem lehet azért ennyire rigiden, de próbálunk mi is sporták specifikusan olyan tanácsokat adni, hogy amikor pihenő időszak van, azok a szabályok lazábban, de azért benne legyenek a mindennapokban, és ez az életvitelük része is lesz. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk egy lángos nem ehet meg a nyáron, de hogy természetesen ha nagyon elengedik magukat, az sokkal nagyobb munkát fog majd nekik jelenteni azt, annak a újra a teljesítményük meg a test összetételüknek a visszahozása.
0: Találkoztál már olyan diétákkal, amelyeket sportolók követnek dietetikus nélkül, és kifejezetten káros, nem tesz jót az egészségnek?
1: Hó, persze, hát nagyon sok mindent lehet látni, ugye mind a közösségi médiában nagyon sok szakember van, külföldön is egy-egy sportoló valami saját tapasztalatot megoszt, és akkor hú, ezt így felkapják, és abban lehet egy kicsit óvatosnak lenni, hogy mindig tájékozódjunk, hogy ez saját tapasztalatai alapján ossza meg, vagy evidenciák szerint próbálják ezt sporták specifikusan ajánlani, mert nagyon el tudja vinni akár a túlzott fehérjebevitel, akár a ketogén étrend, tehát hogy egy rengeteg szélsőség van, ami azért sportban nehezítheti, vagy az kell az időablakos étkezés is, mind-mind nehezítheti egy versenysportoló mindennapi teljesítményét.
0: Tehát akkor elmondtad, hogy ha valaki komolyan gondolja a sportot, és szeretné ezt egészségesen csinálni, akkor mindenféleképpen dietetikussal érdemes beszélni.
1: Igen, szerencsére van már ilyen, hogy sporták specifikus dietetikus végzettség, van is különböző intézetek, ahol őket meg lehet találni, sport egyesületek is leszerződnek velük, főleg már az ilyen nagyobb versenysportok, vagy sportágok, olimpikonágak, tehát hogy ez ilyen szempontból része egy sportolónak, de valamelyik sportág mondjuk kicsit ilyen mostoha, és nem nagyon, csak a szülő az, aki esetleg utána jár, keres ilyen dietetikust, és mindenképpen egyre nyitottabb a lakosság is erre egyébként.
0: Szerencsére. Dobák Zita, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.

0: Szendi Hajni vagyok, a csütörtöki nap az, amikor is filmek, újdonságok érkeznek a hazai mozikba. Így lesz ez most is, hiszen szeptember 17-én debütál majd a 10 éjszakás kaland, a Kaptár, az Éjszaka szülötte, az Ünnepelt, illetve a Csajos hétvége című amerikai vígjáték, érkezik majd a 4 évszak, az új kezdet, és visszatér a mozikba a Verdák is. Na nézzük, melyik filmről mit kell tudni. A 10 éjszakás kaland az egy magyar vígjáték egyébként, Novák Erik a rendező, a főbb szerepekben pedig Baninak Atanáz, Csonka András, Danis Lídia és Fekete Ernő látható. 10 parancsolat helyett 10 összefonódó Tinder randi, virtuális kapcsolatok, sivár örömök, gyors menetek, spirituális deviancia, álszent képmutatás, pervers homofóbia, kélyes, véres bosszúk, és a háttérben egy olyan meglepő fordulat, ami viszont már korántsem az örömökről szól. Ez a határokat feszegető független film nem egy hagyományos romantikus komédia, hanem inkább egy kisé provokatív a 2020-as évekről, egy kis paródia, egy kis tükörtartás, ahol a boldogság keresése sokszor csak egy jobbra húzásnyira van, mégis elérhetetlennek tűnik. 18 éven felülieknek szól a 10 éjszakás kaland. Szintén 18-as karikát kapott a Kaptár, ugye ez egy amerikai horrorfilm, Zach Krieger a rendező. A legendás a Kaptár filmek újragondolásának középpontjában Brian áll, az orvosi futár, akinek egy téli éjszakán lerobban az autója, és ő bekopog egy útmenti házba, hogy segítségért telefonáljon. De segítség helyett valami egészen mást kap. Egy zavaros, teljes káoszba fulladó éjszakán keresztül kénytelen az életben maradásért küzdeni, miközben a szörnyűségek hihetetlen tempót diktálnak körülötte. Szintén 18 éven felülieknek szól az Éjszaka szülötte, ez egy finn filmdráma. A Nightborn a finn erdők sűrűjében játszódik, a tökéletes családi idill reményében Saga és Brit férje John visszatérnek a nő egykori otthonába, egy eldugott házba a természet mélyén. Miután gyermekük születik, Saga a környezete megnyugtatása ellenére is érzi, hogy valami nincs rendben a fiával. Miközben a házasságuk lassan darabjaira hullik, a férfi kétségbe esetten próbálja összetartani a családot. Ám az újszülöttel kapcsolatos borzalmas igazságot csak egyedül ő sejti. A film címe az Éjszaka szülötte. 16-os karikát kapott az Ünnepel című görög-spanyol-holland-angol dráma thriller. A film főszereplője nem más, mint William Dafoe és Vin Carmen Stone és Emma Suarez is benne van a filmben. A történet a 70-es évek végén valahol a földközi tenger térségében játszódik. Marcos Timelion hajómágnás, fényűző és pazarló születésnapi ünnepséget rendez exkluzív magánszigetén a lányának és egyetlen örökösének, Sofiának. Az esemény tökéletes alkalmat kínál arra, hogy a környezetében élők kívánságaikkal és saját önös érdekeikkel környékezzék meg. Marcos azonban ahhoz szokott, hogy egyfajta keresztapaként irányítson mindent és mindenkit maga körül, bármi áron. Úgy érzi, ő már döntött is a lánya jövőjéről. Sofia azonban szintén fontos hírt hozott magával. Ahogy érkeznek a vendégek és leszáll az éj a szigeten, a mulatság egyre féktelenebbé válik, miközben apa és lánya hatalmi harca elkerülhetetlen tragédia felé sodródik. A film Panos Karnezis 2007-ben megjelent, azonos című regényének adaptációja, a címe pedig az Ünnepelt. Debütál a Csajos hétvége, ez is 16-os karikát kapott film. Három barátnő régen vágyott kellemes kényeztető pihenésre indul Palm Springsbe, egy csodás wellness hotelbe. Váratlanul felbukkan Mel, a barátnő tornádó, így a pihenésnek lőttek. Hirtelen minden kezelés és foglalkozás káoszba torkollik végtelenül szórakoztató következményekkel. Jön a 4 évszak, az új kezdet, ez egy olasz-francia életrajzi zenés film. Egy velencei árvaházban járunk a 18. század hajnalán. A falak között nevelkedő lányok hangszeres képzésben részesülnek. Rendkívüli játékok egész Európából vonzza a látogatókat. Itt él és várja jobb sorát, jobb hián kiházasítással. A hegedű virtuóz Cecilia is róla szól, a 4 évszak, az új kezdet. Amikor a keresztfiam kicsi volt, a Verdákat néztük, a Verdák után majd ismét Verdát néztünk, az amerikai animációs film 2006-ban készült el, és 20 év után visszatér a hazai mozikba. A nagymenő versenyautó Villám McQueen a 66-os út egy elfeledett kisvárosában reked. Ott találkozik egy csomó vicces figurával, akik segítenik neki felfedezni, hogy az élet többről szól, mint trófeákról és hírnévről. A filmekhez jó szórakozást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Esős, hűvös időre számíthatunk. A parlament kedden választja meg az 5 új alkotmánybírót. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy déli-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökéshullámot keltett. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük két magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a két évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Halálos áldozatai is vannak az éjjeli ukrán légicsapásoknak. Tula megyében két civil életét vesztette, hárman megsebesültek. Volgograd megyében pedig ketten szenvedtek sebesüléseket, amikor a pilóta nélküli repülőszerkezetek egy több emeletes lakóházba csapódtak. Az orosz hadsereg közben ukrán hadiüzemekre, dróngyártási, logisztikai létesítményekre, adatközpontokra mért csapást, egyebek mellett Kijev és Odessa megyében. Ukrán jelentések szerint Kijevben többen megsebesültek, egy többszintes lakóházat ért orosz dróncsapásban. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. Két férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 ezer forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Rövidített útvonalon jár a Csömöri hév a jövő héten. A szerelvények csak az Őrsvezértere és Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni.
6: Időjárás.
7: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: További kellemes szép pénteket kívánok nektek is szeptember 11-én. Hamarosan elindulnak útnak azok, akik csak délig dolgoztak, tehát szépen lassan azért élénkülni fog majd a forgalom, de a délutáni csúcs az a szokásos időszakban következik majd be. Jelenleg teljesen jól járhatók vételkörzetünk útjai. A rendőrautó, amelyből mérik az autók sebességét, az az 51-101-es útnál van, a nagy bevásárlóközpontnál, a körforgalomnál egészen pontosan, erre kell készülni, ha arra járunk. Az M0 teljesen jól járható. Korábban egy órával ezelőtt mondtam, hogy volt egy koccanásos baleset, az már nem okoz problémát. A Műúton, Szigethalmon megnőtt a forgalom, de nem araszolnak a kocsisok, csak hát úgy ott vannak egymás után, egy picivel lassabb a haladás. Én jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok így a hét utolsó munkanapján is a Lakihegy Rádióval.
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, a 107,3. Remélem együtt töltjük ezt az órát, és kellemes szép napot, lassan már hétvégét kívánok nektek. Hát aki délig dolgozik, az most már tényleg indítja a hétvégét. Tonna számra foglaltak le veszélyes ételeket a hatóság szakemberei, például a strandbüfékben. Nem sokára erről is beszélek majd.

További kellemes szép napot kívánok nektek, Szendi Hajni vagyok. Szeptember 12-én egy különleges program indul el. Ősszel ismét érdekes rendezvények várják az érdeklődőket Dunaharasztiban, a Lafert Kúriában. A kulturális központban nem lesz hiány izgalmas foglalkozásokból, koncertekből. Kőszegi Zsolt nyilatkozott rádiónknak, és azt mondta, hogy 12-én egy új programsorozat indul majd, a Handpen a kertben. Vig Levent, az intézmény vezetője hozzátette, hogy szeptemberben is folytatódik a Baktai Indián Klub, melynek témája az India lesz majd.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, de nem kell helyben maradni, hiszen vonulni kell, mert hogy ebben az évben ismét megrendezik a Duna-Varsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabáját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombaton délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündér ország bölcsődével szembeni füves területen. A felvonulás 2-kor indul majd el innen, és végig halad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán és a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyerekek előadását lehet majd megnézni. Ezután a Willpower Tánc és Sportegyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végeztével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buk Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. Este 8-tól kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodik majd a jó hangulatról. Jó szórakozást!

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is ti szóltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban, a

0: fillér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy szappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Két napon is áramszünet lesz Dunavarsányban. Szeptember 15-én és 16-án várhatóan reggel 8-tól délután 4-ig lehet majd a szolgáltatás kimaradására számítani. Az önkormányzat hivatalos felületein megosztott tájékoztató szerint az áramellátás hálózati karbantartás miatt fog szünetelni. A városvezetés emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramszünet nem a teljes települést fogja érinteni, hanem a Csorba Dezső utca, a Gömöri Ferenc utca, a Malmos József utca, a Százados Istvánné utca, a Tömösvári Sándor utca, valamint a Tanítók útja bizonyos részeit. A karbantartási munkálatok ideje alatt a szakemberek a lakosság türelmét és megértését kérik. További információk a www.dunavarsany.hu és a www.eon.hu oldalakon érhetők el. Könyvklub Sziget Szent Miklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biedermann Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az Olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget Szent Miklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a Közösségi Ház elérhetőségein. Az Olvasó Sziget könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Óvodakezdő csomagokat osztottak Csepelen. A gyermekek nemrég vették át a mindennapjaikat segítő kezdőszettet az Ökumenikus Segélyszervezet Csepeli központjában. A csomagokba többek között olyan nélkülözhetetlen tárgyak kerültek, mint a fogkefe, a fogkrém, a pizsama, a törölköző és az ágynemű. Nem maradhatott ki természetesen az ivókulacs, a papírzsebkendő és a folyékony szappan sem. Az óvodások ezen kívül színes ceruzákat, festékeket, ecseteket, zsírkrétákat, gyurmákat és rajzlapokat is kaptak. Az EON Hungary és az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az évben közel 1060 gyermeket támogatott ilyen módon. 30 év egy munkahelyen kiemelt figyelmet fordít a kollégák megbecsülésére az Aries Kft. A Sziget-Szentmiklósi Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ellátási kötelezettségei közé tartozik a távhőszolgáltatás, a városgondozás és a környezetgazdálkodás. A feladatokat ellátó munkavállalók folyamatos kapcsolatban vannak a vezetőséggel, hiszen az a cég egyik alapvető hitvallása, hogy csak úgy tud gördülékenyen folyni a munka, ha az ott dolgozók érdekeit is kiemelten figyelembe vezik és lehetőséget biztosítanak az egymás közötti kommunikációra. Viola Károlyné ügyvezető rádiónknak elmondta, büszke arra, hogy van olyan kollégájuk, aki már 20 éve, ketten pedig 30 éve dolgoznak a cégnél. A jubilálást meg is ünnepelték.
5: Idén különösen szép alkalom volt számunkra, hiszen 9 kollégánkat köszönhettük jubileumi munkaviszonyuk alkalmából. 6 munkatársunk 5 éve dolgozik a cégnél, 1 kollégánkat, aki 20 éves, és 2 munkatársunkat pedig 30 éves munkaviszony alkalmából köszöntött. Mindig fontos volt számunkra a dolgozók megbecsülése, nem csak az én számomra, hanem az elődöm számára is. És ezek a számok önmagunkban is sokat mondanak. Vannak közöttünk olyan emberek, akik életük jelentős részét az Ariesnél töltötték.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Folytatódik a Szigetszent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balog Éva, a múzeum egyik Szigetszent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

nyáron a nyaralások alkalmával a magyar strandbüféket, fagyizókat előszeretettel kerestük fel, hát nem is tudom, lehet, hogy egy-kettőt nem kellett volna. Kiderült ugyanis most, hogy tonna számra foglalt le veszélyes ételeket a hatóság. Az idei nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítás alá tartozó kormányhivatalokkal együtt közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött. A vizsgálatok 16%-ában merült fel kifogás. Az eredmények azonban az előző évhez képest összességében mérsékelt javulást mutatnak. Az jó hír. A tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a higiénia, a nyomon követhetőség és a fogyasztói tájékoztatás továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. A nyári akció során a szakemberek 500 fagyizót, 300 strandbüfét, 400 turisztikailag frekventált helyen működő vendéglátóhelyet, több mint 300 fesztiválon üzemelő vendéglátóegységet ellenőriztek. A hatóság közel 2000 kg élelmiszert rögtön kivont a forgalomból, a kiszabott bírság összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. A feltárt problémák közül továbbra is a nem megfelelő higiénia állapot bizonyult a leggyakoribbnak, az ellenőrzések 16%-ában találtak ilyen hiányosságot. A szakemberek többek között szennyezett munkafelületeket és hűtőberendezéseket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelően kialakított vagy felszerelt kézmosó helyet találtak. Több esetben hiányzott a kézfertőtlenítő. A mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak, azért ez milyen már nem, hogy így el se tudták mosni, meg a kezük is koszos volt, mi meg megettük, amit elénk tettek. A strandbüfék esetében elsősorban egyébként az élelmiszerek elkülönítés nélküli tárolása és az ebből eredő keresztszennyeződési kockázat, a kártevők elleni védekezés hiányosságai és a fertőtlenítő hatású kézi mosószer hiánya fordult elő. A fagyiknál tovább és gyakori probléma volt a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása, ugyanakkor ezen a területen kisebb javulás történt. A turisztikailag frekventált helyeken működő vendéglátóegységek esetében ugyanakkor az átlagosnál nagyobb arányban merültek fel kifogások. Az ellenőrzött vendéglátóhelyek közel 23%-ánál indult hatósági eljárás. A legjellemzőbb hiányosságok között az allergénekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatás, az élelmiszerek nyomon követhetőségének hiánya és különböző higiéniai problémák szerepeltek. Szóval van javulás, kicsi lassú, reméljük jövőre jobb lesz a helyzet.

0: többször mondtam már, hogy a földközi tengeren, ha jövünk, megyünk, és a legkülönfélébb országokat felkeressük, akkor biztos, hogy lesznek halak és tengeri herkentyűk, de ugye általában a halakat meg a rákot szoktuk kiemelni ezekből a sorból, de hát ott a polip is, amit aztán vagy megeszünk, vagy nem, de lehet, hogy ahogy Tunéziában csinálják, megesszük, mindjárt kiderül. Friedrich Antaséf a vonától végén. Szia, Anti.
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is. Te szereted a polipot?
0: Ilyen kis picibe. Tehát amikor a nagy csáp van, és látom rajta azokat a cuppantókat, azt ugye annyira nem kedvelem, de a kis pici az tök finom.
1: A feleségemmel együtt vagy, akkor ő se bírja ezt a nagy csáposat. Én valahogy bírom. Csak az a baj, amikor megnéztem egy tudományos ilyen természeti filmet, akkor most elkezdem sajnálni, hogy ez a polip lehet, hogy okosabb nálam, és én meg megeszem, akkor én vagyok a vadállat. De maradok a vadállat szinten ebből a szempontból. Én ahol lehet, és van polipra lehetőség, hogy olyat tegyek, akkor én azt kipróbálom. Abszolút. Ez amikor Bariba voltam, akkor volt polipos szendvics, Nápolyban voltam, akkor egy speciális grillezett, táncolt, szuvidált polipot ettem, és utána az is nagyon finom volt. Különböző helyeken van egy olyan dolog, hogy polip is akkor azt tesszük, de hogyha az ember egy kicsit autentikus, már pedig én szoktam az lenni néha, akkor azt mondom, a poliphoz legközelebb ez a Humboldt kalmár áll, aminek még nagyobb a csápja, még vastagabb, és az ráadásul egy elterjedt ragadozó is, lehet akkor írt, rosszul ez az írtják, tehát ritkítani kell, mert nagyon szapora ez a Humboldt kalmár. Tehát Humboldt kalmárt javaslom. A poén az, hogy még olcsóbb is, mint a poli. Hát Magyarországon lehet kapni, ilyen halas áruházakban lehet kapni. Kipróbáltam, működik, nagyon finom, abszolút mértékben. Visszatérve Tunéziára, van egy Kerkanah-sziget nevű hely, ott és az ottani emberek rájöttek, hogy hát azért itt a szigeten sok minden nincs. Viszont valamit életbe kéne maradni, és a környéken a tenger viszont tele van polippal. Úgyhogy ott ráálltak erre a polipra, tehát nem csak, hogy azt teszik, hanem ráadásul még valami olyan reklámot és olyan turisztikai látványosságot hoztak hozzá, hogy hú, akkor aki igazán jó polipot akar enni Tunéziába, annak ide kell menni. Tehát a halászati dolgot, akkor ők ezt egy turisztikai látványossággá is avanzsálták, és teljesen jól működik. Több mindent csinálnak vele. Többek között még meg is szárítják, tehát olyan sokat fognak, akkor megszárítják a polipot, és a későbbiekben ezt a szárított polipot föl lehet használni, beáztatod egy napra, és akkor a víztartalma visszajön, nem lesz friss hatása, de vannak olyan ételek, amiben el lehet készíteni ezt a szárított és újraélesztett polipnak az elkészítését, és ehhez például van egy nagyon jó receptjük, ez többek között a tunéziai polipleves receptje, amihez akár frisset is használhatsz, akár ezt a szárítottat, amit előző nap beáztatsz, és az érdekesség, hogy ebbe is raknak frikket, ezt a zöld búzát, mert ez valami olyan tüneményes és finom ízt és érdekességet ad az ételnek, hogy ezt ők se akarták kihagyni, úgyhogy ők is raknak bele frikket. Többek között hasonló alapízeket hoznak össze, hogy a fokhajma, paradicsom, harissza van ebbe is, általad nem kedvelt koriandert, amit persze kihagyhatunk, és menjen csak petrezselyen bele, és itt is raknak bele a csicseri borsó mellett mentát, úgyhogy ez nem egy Istentől elrugaszkodott dolog, hogy tengeri herkentjüket egy kicsi mentával ízesítik. Ha lehet, akkor persze frisset kell használni, mert én próbáltam a friss, az rakok bele 3 levelet, és tökéletesen húztad, még a zöldborsó főzeléket is. Ha kipróbálod egy csöpp mentával, basszus, nagyon jó. Olyan kis pikáns friss ízt ad neki. Ugyanazt szárított mentával egy marokkal kell beleszórnod, hogy valami eredményt érjél el.
0: Igen. A friss az frissebb.
1: Sokkal jobb. Na most ehhez a polipleveshez, ez ugyanaz, mint a múltkori receptem, ezt ki kell próbálnom, mert ez megint azt adja, hogy hú, ez egy nagyon érdekes, nagyon jó. Abszolút
0: mértékben.
1: Hozzuk a tunéziai ízeket vele, és aki egy picit szereti a polipot, rugaszkodjunk el, próbálja ki. Nagyon jó lesz, abszolút.
0: Egészségünkre, Anti Séf, az Amatőr Facebook oldalán ott lesz a recept. Anti, köszönöm szépen, innen folytatjuk majd.
1: Nagyon szívesen.
2: Lakihegy Rádió.

0: oda sokat változtak a lakhatási szokások idehaza, és egyébként Európában is. Magyarországon ugye mindenki saját ingatlant szeretne, kevesebben bérelnek, mert hogy az a jó, ami már megvan. Európában nagyon sokan jönnek, mennek, szóval nem telepednek le életük elejétől a végéig ugyanazon a helyen, tehát ott azért nagyon sokan bérelnek lakásokat. Minden esetre most megkongatták a vészharangokat, vészhelyzetté fajult Európa lakhatási válsága. A fiatalok és az átlagos jövedelműek egyre nehezebben találnak ma már megfizethető otthon. Miközben az ingatlanárak 10 év alatt mintegy 60%-kal ugrottak meg. Az uniós biztos szerint ezzel Brüsszelnek most már foglalkoznia kell, mert hogy vészhelyzet van Európában a lakhatási válságban. Erre hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság lakhatásért felelős biztosa. Dan Jorgensen úgy fogalmazott, a lakhatási válság mára teljesen elfogadhatatlan mértékűvé vált. Brüsszel ezért rendkívül komolyan kell, hogy vegye ezt a helyzetet. Az Európai Bizottság adatai alapján az ingatlanárak az elmúlt 10 évben tehát 60%-kal emelkedtek az Európai Unióban, az átlagos bérleti díjak pedig több mint 20%-kal nőttek. A biztos szerint Brüsszelnek szerepet kell vállalnia most már a válság kezelésében. Az Európai Bizottság egyelőre egyébként az Airbnb-t vette célkeresztbe. Nemrég olyan új szabályokat javasoltak, amelyek nagyobb mozgásteret adnak a nemzeti és a helyi hatóságoknak a rövid távú turisztikai célú lakáskiadások korlátozására. Ez a probléma különösen a népszerű turisztikai helyeken látványos. Jorgensen szerint egyes városokban azért szorulnak ki a helyiek az otthonaikból, mert a tulajdonosok több pénzt kereshetnek, ha rövid távon kiadják a lakást. Az új uniós szabályok viszont kellő jogi hátteret adnának a helyi önkormányzatoknak ahhoz, hogy a lakhatási szempontból különösen nehéz helyzetben lévő területeken korlátozhassák a rövid távú lakás kiadást. Nekem is van olyan ismerősöm, egy házas pár egyébként, hogy mind a kettejüknek ugyanabban a kerületben van Budapesten lakásuk, rövid távon adták ki, aztán ott behúzták a féket, hogy most már ezt nem lehet, így maradt az albérlet, ami nyilván anyagilag közel sem annyira kedvező, bár Budapesten, meg hát az egész országban azért az albérleti díjak sem kerülnek kevésbe. Az uniós biztos szerint a megoldáshoz a bürokrácia csökkentésére, további források bevonására is szükség lesz. Szóval, hogyha belegondolunk annak, hogy mondjuk egy 30 évvel ezelőtt, ha valaki akart, nem tudom, egy panelt vásárolni, mekkora összeget kellett ehhez befizetnie, milyen lehetőségei voltak, és hogy most ugyanaz a panel mennyibe kerül, és ez hogyan is alakul mondjuk egy átlag fizetéshez képest, akkor tényleg elcsodálkozunk. Én is, mikor látok ilyen lakáshirdetéseket, döbbenettel olvasom, hogy bizonyos helyeken egy-egy panel többe kerül, mint máshol egy komplett családi ház. Szóval átalakulóban van ez a dolog is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
1: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
7: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Esős, hűvös időre számíthatunk, lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása, mondta az izraeli kormányfő. Bio gyümölcspürét hívott vissza a Lidl. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Megsemmisítette a Hezbollah síta szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg. A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökés hullámot keltett. Az akcióban feltehetően meghalt a Hezbollah fegyveresei mellett az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük 2 magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a 2 évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása. Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5 meghaltak és 40 megsérültek, közülük 3 súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz. A járművön 45 utaztak. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozta a szerencsétlenséget az alpesi régióban történt tragikus balesetben. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltakozó irányban haladt, és útszűkületen kellett áthajtani. A busz a szalagkorlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. 2 férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 ezer forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangó alma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. A termék adatai megtalálhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, azt ne fogyassza el.
8: Időjárás.
9: Felhős, hűvös idő lesz, estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Napközben 15-22 fok lesz, de keleten, délkeleten jóval magasabb, 30 fok feletti csúcsértékeket is mérhetünk. Este 13-20 fokra számíthatunk.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, fú, de szalad az idő, már eltelt egy újabb óra, tehát hozok újabb közlekedési híreket, információkat, így a hét utolsó munkanapján. Hát az M0-ás az teljes mértékben úgy néz ki, hogy jól járható, tehát nincsen eldugult, bedugult szakasza az autópálya ránk eső részének. A délutáni csúcsforgalom az még nem indult el, egész nap az 51-1-es út arról szólt, hogy egy bizonyos szakaszán feltorlódtak az autók, a Sziget Center parkoló környékéről van szó, jelenleg is ugyanez a helyzet. Szigetszent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky utcában megerősödött a forgalom, tehát oda türelmet kérnek az autósoktól, lehet haladni csak lassan. Erős a forgalom Szigethalmon az Árpád-Fejedelem utcában, illetve a Széchenyi utcáról is ugyanezt a hírt, információt kaptuk. A Ledina dűlőn Trafipax méri az autók sebességét, figyeljünk erre is oda. Na meg egymásra, jó utat a Lakihegy Rádióval.
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, a 107 egészen helyben vagyunk. További kellemes szép pénteket kívánok nektek, Isten éltesse a szülinaposokat, ölelés a Teodóráknak, ma ők ünnepelnek, holnap jönnek a Máriák, vasárnap pedig a Kornélok. Ebben az órában jövök az álomfejtővel, és kiderítjük, milyen az, hogyha zuhanunk álmunkban, és vajon mit jelenthet ez.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, és már is egy októberi programmal folytatjuk, hiszen Sziget-Szent Miklóson 4 napos fesztivált tartanak. Először szervezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programmal várják majd az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény részét képezi egy dokumentumfilm vetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készült. De lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők, melyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diákcsapatait várják. Több ponton feladatokat kell elvégezni, és így mindenki megmérettetheti magát ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni, figyelni az időre, mert hogy minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része lesz az első Miklósi Városnapoknak. Nos, felújításra gyűjtenek, jótékony célt is szolgál az idei program. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót a város névadójának hagyományait figyelembe véve az önkormányzat megbízásából hirdeti meg a szervező, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház. A befolyt összeget teljes egészében a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületének felújítására fordítják majd. A gyűjtés már elkezdődött, és egészen október 18-áig tart.

0: Lakihegy Rádió, FM 107.
1: Mit mondasz? Nem? Semmi? Semmi külön?

Dunavarsányban a nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel is megszervezik a bolha piacot. Szeptember 26-án a hétvégi bevásárlás, tehát izgalmas lehet. Az érdeklődőket már reggel 8 órától várják a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják a résztvevők. A bolha piacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, kézműves és dísztárgyakat is találhatnak. A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségein minden részletet megosztanak az érdeklődőkkel.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Profi BMX riderek Sziget-Szent Miklóson látványos és izgalmas trükkökkel kápráztatják el a közönséget és a leendő versenyzőket a professzionális kerékpárosok szeptember 11-én a Sziget Pumpa bemutatón. A 17 órakor kezdődő BMX bemutató után egy workshop keretén belül kérdezni is lehet majd a profiktól a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, sőt kulisszatitkokat is elárulnak majd erről a nem mindennapi és olykor nem veszélytelen sportról. Lázár Gergő, a szervező Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségjáz igazgatója rádiónak elmondta, a trükköket az amatőrök semmiképpen ne próbálják ki egyedül.
6: Profi versenyzőkből álló csapat fog jönni, akik már egyébként pumpakupákon, illetve a városi sportnapon, Miklósi Majálison már több alkalommal, többféle formációban, többféle sportágban megmutatták a tehetségüket, olyan kunsztokat is megcsinálnak, amikhez tényleg azért nagyon nagy gyakorlat szükséges, és nagyon fontos elmondani, hogy majd amit itt a bemutató lehet látni, azt senki ne próbálja ki otthon, hiszen ehhez nagyon sok gyakorlás és ellenőrzött környezet kell. 11-én pénteken 5 órától lesz egy jó hangulatú bemutatójuk.
5: Másnap, azaz szeptember 12-én reggel 9 órától ugyanezen a helyszínen startol el a Sziget Pumpa Kupa. A lendületes, izgalmas versenyre rollereseket és bringásokat is várnak, kortól függetlenül a Temesvári utca 5-ös szám alatt található pumpa pályára. Kezdők, haladók és profik is részt vehetnek a versenyen különböző kategóriákban. Ezek a következők: 6-9 év gyorsasági verseny, 10-13 év gyorsasági verseny, 14-17 év gyorsasági és ügyességi verseny, és ugyanez 18 év felett is. Lázár Gergő szervező hozzátette, ezt a versenyt eredetileg májusban tartották volna meg, de akkor az időjárás nem engedte, most viszont ha esik, ha fúj, megtartják.
6: Tavasszal, májusban már megpróbálkoztunk ezzel, és akkor elmaradt ez a verseny, most ha hóesés lesz, akkor is meg fogjuk tartani a Sziget Pumpa Kupát. Természetesen értesítettük azokat, akik tavasszal jelentkeztek és végül nem tudtak eljönni, de a jelentkezés nyitott. Természetesen több kategória van, kerékpár, illetve roller kategória, azon belül korosztály vannak, a felső körhatár az nyitott, nyugodtan lehet jönni, értékes nyeremények lesznek, nagyon jó hangulat, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a Sziget Pumpa Kupára.
5: Fiatal tehetségeket keres a Magyar Táncművészeti Egyetem. Az intézet Dunaharasztin található vidéki tehetségcentrumába szeptember 12-én szombat délelőtt 11 órától lehet felvételezni a József Attila Művelődési Házban. Dr. Szit Melinda rádiónknak elmondta, hogy a kisebbeket a klasszikus balett előkészítőre, a nagyobbakat pedig a modern tánc előkészítőre vár. várják. Az MTE egyetemi docense hozzátette, a jelentkezőket még a meghallgatás napján kiértékeli a zsűri.
7: Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Hruscsovra emlékezzünk, aki 1971-ben, szeptember 11-én 77 éves korában halt meg Moszkvában. Nyikita Szergejevics Hruscsov 1894-ben született egyébként április 15-én az Orosz Birodalomban, a Kursz környéki Kalinovkában, egy egyszerű paraszti családban. Fiatalon bányászként és fémmunkásként dolgozott, aztán bekapcsolódott a munkásmozgalomba és a kommunista pártba. Az 1917-es bolsevik forradalom után gyorsan emelkedett a párt hierarchiában, és a 30-as évekre már Moszkvában is jelentős politikai szerepet kapott. Pályája során szorosan együttműködött Sztálinnal, és maga is részt vett a sztálini rendszer működtetésében. Később éppen ő lett az az ember, aki a Szovjetunió vezetőjeként nyíltan bírálni kezdte Sztálin örökségét. Sztálin 53-as halála után hatalmi harc indult a szovjet vezetésben, amelyből Hruscsov fokozatosan került ki győztesként. 53-tól a Szovjetunió kommunista pártjának első titkára lett, 58-tól a minisztertanács elnöki tisztségét is betöltötte. Legnagyobb történelmi jelentőségű lépése az 1956-os úgynevezett titkos beszéd volt. Ebben súlyosan elítélte Sztálin személyi kultuszát, a politikai tisztogatásokat, a koncepciós pereket, a tömeges elnyomást. A beszéd elindította a desztalinizáció folyamatát, amely a Szovjetunióban és Kelet-Európában is enyhülést okozott, bár korán sem jelentett demokratikus fordulatot. Hruscsov idején sok politikai foglyot szabadon engedtek, és valamelyest lazult a kulturális és társadalmi élet szigorú ellenőrzése is, de csak valamelyest. Ezt az időszakot gyakran hruscsovi olvadásnak nevezik a történészek. A változások azonban ellentmondásosak voltak, hiszen Hruscsov továbbra is egy egypárti diktatórikus rendszer vezetője maradt. 56-ban a magyar forradalom és szabadságharc leverésében is szerepet vállalt, és a szovjet vezetés végül katonai erővel folytotta el a felkelést. Külpolitikájában egyszerre próbált keménynek mutatkozni és elkerülni a közvetlen háborút az Egyesült Államokkal. Pont most olvasok egy Ken Follett könyvet, és itt tartunk ebben pont ennél a résznél. Az ő korszakához kötődik a berlini válság, a berlini fal felépítésének időszaka is. Hruscsov nevéhez fűződik a szovjet űrprogram látványos támogatása, melynek eredményében 57-ben pályára állították a Sputnik 1 műholdat. 61-ben pedig Gagarin lett az első ember a világűrben, ami hatalmas presztízs győzelmet jelentett a Szovjetunió számára Amerikával szemben. Hruscsov személyisége is különleges volt. Temperamentumos, szókimondó, teljesen kiszámíthatatlan politikus hírében állt. Nem egyszer szokatlan gesztusokkal, indulatos beszédekkel sokkolta a diplomáciai világot. Az egyik legismertebb jelenet 1959-ben zajlott le, ez volt a konyhai vita, amikor Richard Nixon amerikai alelnökkel az amerikai és a szovjet életforma fölényéről vitatkozott. A hidegháború legveszélyesebb pillanatai azonban 62-ben következett el, amikor a Szovjetunió nukleáris rakétákat telepített Kubába. Az Egyesült Államok ezt fenyegetésként értékelte, és a kubai rakétaválság során a két szuperhatalom veszélyesen közel került az atomháborúhoz. Ez a könyv, amiről beszéltem, az Évszázad trilógia harmadik része, most pontosan ezt fejti ki, hogy ki tette oda, hogy tették oda, hogy titkolták el, és milyen következményekkel járt a kubai rakétaválság. Nagyon izgalmas egyébként, ahogy a karaktereken keresztül ezt bemutatják, ezt az egész politikai helyzetet, ami tényleg percről percre változott, és Amerikában és az egykori Szovjetunióban is várták, hogy mikor indulnak el itt az atomtöltetek, szóval mindenki felkészült fél óránként arra, hogy jön az atomvillanás. Hruscsov később egyre több ellenfelet szerzett egyébként a saját pártján belül, részben impulzív döntései és gyakori politikai irányváltásai miatt. 1964. októberében végül eltávolították a hatalomból és nyugdíjazták. Élete hátralévő éveit elszigeteltségben töltötte, miközben emlékiratain dolgozott. 1971. szeptember 11-én 77 éves korában halt meg. Az egyik leghíresebb, gyakran idézett mondata így hangzik: el fogunk temetni benneteket, amelyet 1956-ban nyugati diplomáták előtt mondott, és amely alatt a kapitalizmus történelmi verességét értette, nem pedig a szó szerinti fenyegetést, de aztán a történelem mást írt.

0: Szendi Hajni vagyok, elérkeztünk az álomfejtő minisorozatunk következő részéhez. Ugye milyen sokszor elmondjuk azt, hogy zuhanunk. Apukám rendszeresen ilyen építkezési állványokról zuhant le, amikor még aktívan dolgozott, és annyira mondta, hogy olyan megkönnyebbülés volt, hogy mielőtt becsapódott, mindig felébredt. Ha. Szóval van az a pillanat, amikor az álmunkban hirtelen megindulunk, és hát zuhanunk, és nincs mibe kapaszkodni. Zuhanunk, közben egyetlen gondolat jár a fejünkben, hogy vajon mikor érünk földet. A zuhanásos álom az egyik legismertebb és leggyakoribb álom élmény, és érdekes módon sokkal többet mondhat rólunk, mint elsőre gondolnánk. Az álomfejtés szerint a zuhanás gyakran a kontroll elvesztésének érzésével kapcsolódik össze, mint hogyha az életünk valamelyik területén úgy éreznénk, hogy kicsúszott a kezünkből az irányítás. Lehet, hogy ez egy munkahelyi helyzet, egy kapcsolat, egy fontos döntés, egy olyan változás, amelyet még nem tudunk pontosan hová tenni magunkban. És van itt egy érdekes kérdés, vajon attól félünk, hogy lezuhanunk, vagy inkább attól, hogy nem tudjuk, mi vár ránk odalent? Mert hogy a semmibe zuhanás sokszor nem magát a zuhanást jelképezi, hanem a bizonytalanságot. Ha valaki például éppen költözés, új munka, vállás, új kapcsolat vagy más nagy változás előtt áll, könnyen megjelenhetnek ilyen álmok. Ilyenkor az agy, mintha éjszaka is tovább dolgozna azon, amit nappal próbálunk kordában tartani. De az sem mindegy, hogyan zuhanunk. Ha rettegünk közben, az azt jelenti, hogy egy helyzetben erős szorongást vagy kiszolgáltatottságot élünk meg. Ha viszont furcsa módon élvezzük a zuhanást, na az már egészen mást jelent. Talán azt mutatja, hogy kezdünk elengedni valamit, és már nem akarunk mindenáron mindent irányítani. Van, aki álmában egy magas épületről zuhan le, más egy szakadékba, megint más pedig egyszerűen csak lebeg, majd hirtelen elveszíti a talajt a lába alól. A helyszín is fontos lehet, mert egészen másról szólhat egy munkahelyi épületből való zuhanás, mint például egy hídról vagy egy hegyről történő esés. És van még egy különös jelenség. Sokan éppen elalváskor érzik úgy, mintha hirtelen zuhannának egyet, és erre akár fel is riadnak. Na ezt elalvási rándulásnak nevezik, és önmagában teljesen hétköznapi jelenség. Az álombeli zuhanás tehát nem feltétlenül rossz előjel, sokkal inkább egyfajta belső jelzés lehet arról, hogy valami változik bennünk vagy körülöttünk.
1: Lakihegy Rádió,

0: Szendi Hajni vagyok, kitekintünk, jön a világhíradó. A múlt héten újraindította az Egyesült Államok kormánya a Magyarországról és Lengyelországból érkező bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, írja a Reuters alapján a Telex. Más országok jelentkezői esetében viszont továbbra is fenntartják a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Az amerikai külügyminisztérium januárban közölte, átmenetileg felfüggesztik a tartós letelepedés célzó bevándorlási vízumokra beadott kérvényekkel feldolgozását 75 olyan országban, ahol a pályázók nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásokra. A Reuters forrásai szerint a Fehérházból utasították a magyarországi és a lengyelországi külképviseleteket, hogy az ott beadott vízumkérvények kapjanak prioritást. Alapkereste a Fehérházat és az amerikai külügyet is. Azonban nem nyilatkoztak arról, hogy miért indították újra a bevándorlási vízumok feldolgozását Magyarország és Lengyelország esetében. Szlovákiában a közelmúltban több gömöri református templom is jelentős viharkárokat szenvedett. Ezek helyreállítására most gyűjtést hirdetnek. Ezt írta a felvidék.ma hírportál. Főképpen Nemesradnót, Simonyi, Darnya, Runya, Szilice, valamint Szakó és Iványi református közösségeinek templomait érintette a vihar. A károk mértéke településenként eltérő, de több helyen a templomok tetőszerkezete bádogozása, esőcsatornája és cserepezése is megrongálódott. Az érintett templomok között több jelentős műemlék és építészeti értéket képviselő épület található. A gyűjtés a jövő héten indul. Ez idő alatt a gyülekezetek és a magánszemélyek is bekapcsolódhatnak az adománygyűjtésbe, melynek célja, hogy legalább részben enyhítsék a viharkárok helyreállításának jelentős anyagi terheit. A Human Rights Watch emberjogi szervezet szerint legtöbbször is fehér foszfort vethetett be Libanonban az izraeli hadsereg, írja Telex. A 45 oldalas jelentés 23 igazolt esetet dokumentál. Abból az időszakból, amikor Izrael március és május között alkalmazta ezeket a lőszereket Dél-Libanonban. A jelentés részletesen bemutatja a lőszerek által az elmúlt évek fegyveres konfliktusaiban okozott szörnyű károkat. A fehér foszfor olyan vegyi anyag, amely oxigénnel érintkezve meggyullad. Rendkívül forró lángalég. Nehéz eloltani, égések közben pedig jelentős mennyiségű fehér füst keletkezik. Általában tüzérségi lövedékek, bombák és rakéták belsejében található meg ez az anyag. Azonban használatát jelenleg semmilyen nemzetközi szerződés nem szabályozza. Kínai kutatók egy olyan gombafajt fedeztek fel, amely az emberi bélben él, és képes védelmet nyújtani gazda szervezetének a sugárzással szemben, számolt be a 24.hu. A cikkben azt írták, sugárzásnak kitett egereken végzett kísérletekben a kutatók azt találták, hogy a gombával kezelt állatoknál kisebb volt a súlyvesztés, a gyulladás, mint azoknál a társaiknál, akik nem kaptak a gombából. A tudósok szerint ez még nem jelenti azt, hogy mindenkinek be kellene építeni ezt az étrendjébe. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a gomba már természetes módon is előfordul egyes erjesztett élelmiszerekben, és az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala is jóvá hagyta étkezési célra. Ez volt a világhíradó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. hotelhunor.hu. Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. A rendezvénysorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapi alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak, tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
10: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4th Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
9: Felújítást a gyűjtenek, jótékony célt is szolgál az idei első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót a város névadójának hagyományait figyelembe véve az önkormányzat megbízásából hirdeti meg a szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház. Lázár Gergő igazgató rádiónkat arról tájékoztatta, a befolyt összeg teljes egészét a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítására fordítják majd. A gyűjtés már elkezdődött és egészen október 18-áig tart. A pénzből szeretnék felújítani a tantermek burkolatát, a folyosót, megjavítatni az udvari csatornarendszert és nyilászárókat is szeretnének cseréltetni az iskolában, ahol speciális nevelési igényű gyermekek oktatása zajlik. Az összegyűlt pénzadományokat a Humanitas 91 közalapítvány kezeli és adja majd át az iskolát üzemeltető Sziget-Szent Miklósi tankerület számára. Lázár Gergő igazgató kiemelte, készpénzzel és utalással is hozzájárulhat a felújításhoz, aki szeretne.
10: A programhoz kapcsolódik a Szent Miklós adománygyűjtő akció, mely már most elindult Petőfi utcai iskola karbantartására, felújítására, eszközbeszerzésére gyűjtünk. Pénzbeli gyűjtésről van szó, lehet utalni, illetve lehet készpénz adományt elhelyezni. Több helyen a sárgaház.com/adomány oldalt kell követni, ott minden információ fönt van, az is, hogy hova kell utalni, és az is, hogy hol és mikor találhatók meg ezek az adománygyűjtő dobozok.
9: Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén így szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek, ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
11: Az elmúlt 1-2 hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, úgyhogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal. Karácsonyi történeteket írok, olvasok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
9: Könyvklub Sziget Szent Miklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biedermann Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az Olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a Közösségi Ház elérhetőségén. Az Olvasó Sziget könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Vers és novella író pályázatot hirdetnek Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a városreavatás 40. évfordulója. A követelmények a következők: a novella terjedelme maximum 5 oldal. Az ajánlott téma Sziget-Szentmiklós, de eltérő témát is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágár szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje 2026. szeptember 30-a. Nyomtatva vagy digitálisan is el lehet juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novella író pályázat az első Sziget-Szentmiklósi Városnapok kiegészítő programja.
8: Időjárás.
9: Szombaton felhős idő, valószínű több-kevesebb napsütéssel, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik, délután 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, mondom a közlekedési infókat, és hát egy óra múlva már Petykó Ági teszi ezt. Sűrűsödik a forgalom, látszik, hogy a péntek délután már egy picit hamarabb hozza el azt az időpontot, amikor az emberek útra kelnek, hiszen jelentős kocsisor alakult ki Sziget-Szentmiklós és Tököl között az 5102-esen, és ugye abból, ahogy jobbra és balra lemegyünk, az 5101-esre szintén ez a helyzet. Jól járható az M0-ás, ott nincsen fennakadás, viszont egyre több az autó Sziget-Szentmiklós és Lakihegy 2 között Rákóczi-Ferenc út elején, tehát erre is készülni kell. A főúton is egyre több autó megy Dunaharasztiban, de szépen lassan ezek az autók is feltorlódnak majd. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, és türelmet a csúcsforgalomhoz. Szendi Hajni vagyok.
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, a 107 egészen, további kellemes szép napot kívánok nektek, töltsük együtt ezt az órát is, hamarosan az lesz majd a témánk, hogy miért nem szabad a tűzifát közvetlenül a ház falához pakolni, felhalmozni.

Kinek mit jelent a város? Erre a kérdésre lehet választ adni. Mondom is a részleteket most itt a Lakihegy Rádióban, mert hogy vers és novellaíró pályázatot hirdetnek Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának apropója a várossá avatás 40. évfordulója. A novella terjedelme maximum 5 oldal lehet, a téma pedig Sziget-Szent Miklós, de eltérő témákat is elfogadnak. 10 éves kor felett bárki nevezhet, tilos sértő vagy trágás szöveggel pályázni. A pályaművek leadási határideje szeptember 30, nyomtatva vagy digitálisan is el lehet a műveket juttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársainak. A vers és novellaíró pályázat az első Sziget-Szent Miklósi Városnapok kiegészítő programja. Részletek a lakihegyradio.hu-n.

Valakihegy rádió helyben vagyunk, idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében a Könyvklub Sziget-Szent Miklóson. Egy könyvről beszélgethetnek a résztvevők szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon elérhető lesz a Lázár című regény, és annak témáját fogják a résztvevők átbeszélni. Az Olvasó Sziget Könyvklub nevet viselő találkozó a közösségi házban lesz, szombaton 17 órától. A belép és díjtalan, de regisztrálni kell a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtárban személyesen, telefonon vagy e-mailben. Az Olvasó Sziget Könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de szeretnének ezzel kapcsolatban egy kis információhoz jutni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Soroksáron is lehet csatlakozni a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatgyűjtéséhez. A Miből élünk elnevezésű felmérés egy az Európai Központi Bank által koordinált kutatás részeként valósul meg szeptember 1-e és december 14-e között. Az adatfelvétel célja a háztartások pénzügyeinek és fogyasztásának vizsgálata. A kérdőív online kitöltésére szeptember 30-áig van lehetőség, ezt követően a résztvevőket a hivatal munkatársai személyesen vagy telefonon keresik fel. A válaszok kiértékelése során a KSH az adatokat bizalmasan kezeli. Részletes tájékoztatás Soroksár önkormányzatának Facebook és weboldalán olvasható. Először szervez miklósi városnapokat Szigetszent Miklós. A rendezvény sorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak, tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
8: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az és a 4th Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
7: A tudatos mozgást hirdeti a Muse Mozgás Stúdió. A reformer és a talaj pilates mellett női jóga, hangtál, meditáció és barré edzés várja a Dunavarsányi Fitness Központba látogatókat. Udvarev Tóth Rit rádiónknak elmondta, az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégek megtanulják megerősíteni a testüket. A stúdió alapítója emellett arról számolt be, hogy a jövőben szeretné gyógytornával és gyermekbalettel bővíteni a kínálatot.
9: Az egyik terem az a talaj pilates óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú talajpilátest a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettikletésű erősítő edzés, de van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtálmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni.
6: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegy Rádió.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Pateke Dina vagyok.
2: 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadása tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hang. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

nagyon-nagyon kézenfekvő megoldásnak tűnhet az, hogyha van tűzifánk, akkor a téli tűzifát felhalmozzuk közvetlenül a ház fala mellett, mert hogy így esőben, hóban sem kell messzire menni, érte? Ráadásul sok helyen ugye ez az eresz alásik, tehát még nem is ázik. Nos, egy szerb történet szerint azonban egy háztulajdonos két tél után nedvesedést vett észre a falon, a szakértő figyelme pedig rögtön a homlokzatnak támasztott nagyjából 3 köbméternyi fára irányul. Nos, a tűzifát nem javasolják közvetlenül a ház falához támasztva tárolni, mert hogy az nedvesedést és penészt okozhat. A fa szellőzése fontos, ezért ne tömör, légmentes falat képezzünk, és ne takarjuk le teljesen ponyvával. A tűzifát emeljük el a talajtól, hogy gyorsabban száradjon és hatékonyabban égjen. A farakás rovarokat is vonzhat, ezért ajánlóbb távolabb tartani az épülettől. Szellős, tetejével védett fatároló kialakítása segíti a fa szárítását, helyi tűzvédelmi szabályokat is érdemes egyébként ellenőrizni. A megfelelő szellőzés a tűzifa és a környező felületek szempontjából nagyon-nagyon fontos. A farakás fontos, hogy ne tömör legyen, áthatolhatatlan tehát, és hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, akkor a ház is egészséges marad, és a fa is hamarabb szárad.

úgy szeretnék egyszer eljutni Finnországba, na, talán egyszer összejön majd, minden esetre több ezer ezüst pénzt talált egy amatőr filmkereső Finnországban. A szakértők szerint a Lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érme halma lehet. A helyi múzeum hálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalla Pennin nevű férfi fedezte fel, aki egy kis falu közelében kutatott fémkeresőjével amatőrként. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a Lelet együttes több ezer érmét foglal magába. Pontos számokat nem határozták meg, de összesített tömegük 4,5 kiló volt. A pénzérméken kívül egyébként egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rúd is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakéregből készült egyénbe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méter távolságra temették el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el, hogy pontosan milyen okkal földelték el a kincseket, nehéz megmondani. Lehetett rituális, vallási célja, ám az is elképzelhető, hogy egyszerűen csak el akarták rejteni biztonsági okukból. Az ilyesmi nem volt példátlan a viking korban. Nemrég Dániában fedeztek fel egy óriási ezüst tárgyakból álló kincshalmat, amelyet szintén szándékosan temettek el. A skandináv országokban a mai napig rendszeresen kerülnek elő vikingkori kincsek, és gyakran nem kis érdeklődést váltanak ki az ott élők körében. Több ilyen esetről is lehetett olvasni az elmúlt időszakban. Például egy 1300 éves kardot is talált egy kisfia egy osztálykiránduláson, illetve hát a viking sírban olyat is találtak, ami még a régészeket is megdöbbentette, egy vikingkori nő sírját fedezték fel, ékszerekkel együtt temették el a nőt, ami ugye arra utalt, hogy szabad házasasszony lehetett, és hát a legérdekesebb felfedezés két kagyló volt, amelyet a halott szájára tettek rá állarcként, és hát ez a temetkezési szokás a szakértőket is megdöbbentette. Korábban ugyanis egyik kereszténység előtti norvég sírban sem láttak hasonlót.

0: Jönnek a hírek hamarosan, itt a Lakihegy Rádióban, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom, és bizony-bizony, hát ez a két hét volt az, amikor is együtt rádiózhattunk 10 és 15 óra között itt a 107 egészen. Ezentúl legközelebb a régi menetrend szerint szombatonként a Tudástárban futhatunk össze, vagy ha valaki elmegy szabadságra, beugrok helyette. Kellemes szép péntek délutánt kívánok nektek, jó hétvégét! Szendi Hajni vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceik szólnak.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Az Egyesült Államokat ért 25 évvel ezelőtti terror támadásra emlékeznek világszerte. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az Amerikai Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terror támadása 25 éve. 2001. szeptember 11-én történt. Az Al-Qaida iszlamista terrorszervezet által végrehajtott merényletsorozatban mintegy 3000 ember halt meg. Két eltérített utasszállító repülőt a világkereskedelmi központ Iker tornyaiba vezettek. Egy harmadik gép a Pentagonra zuhant, egy negyedik jármű Pennsylvániában csapódott a földbe. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. A Fidesz frakció azt várja a kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól. Palócz Andrea, az ellenzéki párt képviselője szerint a kabinet a hét elején döntést ígért, de eddig nem tett semmit, miközben a dízelára 700, a benziné 626 forintra emelkedett. A Fidesz a korábbi védett ár visszaállítását javasolja. Magyar Péter szerint a védett ár visszaállítása áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A kormány ehelyett célzott támogatást tervez a dízelautók tulajdonosainak. A kormány az örökölt, kedvezőtlen költségvetési helyzetben is arra törekszik, hogy egyre több forrás álljon rendelkezésre a kutatás fejlesztésre, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a cél, hogy a GDP 1,3%-áról a ciklus végére 2%-ra emeljék az összeget, így közelítsenek a 2,2%-os uniós átlaghoz. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
6: Időjárás.
7: A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 3:03 és már mondom is a legfrissebb közlekedési információkat. A Nullás déli szektora jól járható, bár Gyál térségében az M3-os felé már most is lassulásra kell készülni. Torlódás van a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán egészen a Massányi-Károly útig. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, a főváros és a Sziget-Szent Miklósi részén, a Gerinc úton és a gyártelepi hívát járónál, a Gyári úton és a Műúton is Sziget-Szent Miklóson. Erős a forgalom Taksonynál és Dunaharasztinál az 510-esen, de még egész jól lehet haladni, viszont torlódás van az 51-esen mindkét településnél. Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és persze balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek egész délután. Reméljük, hogy a pénteket már el tudjuk úgy tölteni, hogy nem kell balesetről beszámolni, bár ez a szomorkás idő azért lehet, hogy sok mindenkinek a figyelmét eltereli, na de Szászónak is egy a vége, vigyázzatok magatokra!
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Üdv mindenkinek így péntek délután. Remélem, hogy jól vagytok és jól telik a napotok. Hát hogy is lehetnénk, amikor az a szó lebeg a szemünk előtt, hogy péntek, és a legtöbbeknek végre jön a pihenés, úgyhogy húzzunk bele még ezt a délutánt valahogy, ahogy szokták mondani, fél lábon is kibírjuk. Egyébként pedig ne feledkezzetek meg ma a Teodórákról, mert szeptember 11-én ők ünneplik a névnapjukat, és hát szeptember 11 szerintem mindenkinek a 2001-es New York-i World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás jut az eszébe, és én is fogok erről beszélni a mai napon, illetve lesz egy szuper előadás is, ami ezt a témát dolgozza fel, de az majd jövő héten lesz, én pedig majd a következő órában beszélek róla. Most viszont egy ma esti programot hozok majd nektek, és közte szólnak a legjobb slágerek. Bármihez szeretnék hozzászólni, akkor a Viber számon mondom 0620 95 95 107-esen elértek. Armin van Buren-nel kezdünk, és a Euphoria-ban.

Jason Derulo, aki idén nyáron június 10-én fellépett Budapesten is, és hatalmas koncertet adott. Én nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam elmenni rá, de a beszámolók alapján még inkább ez volt az érzésem, mert valami fantasztikus volt. Az imént a Sexy For Me-t hallottátok itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és ígértem nektek egy programot ma estére, pontosabban délutára, hiszen 5 órakor kezdődik majd a Pumpa pályánál egy szuper kis bemutató a gyerekek, de még a felnőttek számára is extra élményt jelent, ha a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhattok pár egyszerű trükköt profi riderektől. Ma 17 óra.

mától közös bemelegítésre várnak mindenkit profi BMX riderekkel. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül, ahol izgalmas és profi trükköket láthattok. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Ha eddig bizonytalan voltál, vagy még nem jelentkeztél, de a profi riderek megerősítenek benne, hogy ott a helyed a versenyen, akkor a jelentkezést a holnapi kupára megteheted a helyszínen is. Várnak nagy-nagy szeretettel, tehát ma délután Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utca 5 szám alatt található pumpapályánál lesz ez a szuper bemutató. Menjetek el és érezzétek magatokat nagyon jól. Nálunk pedig Eva Max zenél, ez már is a Work című slágere.

Pinkers és a Takaréklánk című felvétel itt a Lakjegy Rádióban, az FM 107, egészen azt hittem már jobb hírekkel tudok szolgálni az utakról, de nem. A nullás déli szektora mondjuk jól járható, az M5-östől számíthatok lassulásra Gyál térségében, de torlódás van Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton, a Csepeli úton, a Gyártelepi Hévátjárónál, a Gyári úton és a Műúton, mondjuk a Műúton szinte végig, és a Csépi út két végénél is torlódás van. Az 510-esen Dunaharasztinál számíthatok lassú haladásra, és Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton, illetve az 51-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is nehézkes az előrejutás. Vigyázzatok nagyon magatokra, balesetről szerencsére továbbra sincsen információ. A hírek előtt jön még Bibi Rexa, One Day-el, most viszont Backstreet Boys-szal megyünk tovább.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiáztatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Fogászati ellátás stresszmentesen.
7: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
6: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
7: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
6: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
7: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
6: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
7: www.sarokvilla.hu.
6: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
8: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés halásztelken. A Református Pulmonológiai Centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-e között várja a jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak, kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya. Korszerűbb környezetben kezdhette meg a 2026-27-es tanévet a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. A taksonyi létesítmény jelentős átalakuláson esett át az elmúlt időszakban. Az udvar többek között egy pihenésre alkalmas körpaddal gazdagodott. A fejlesztés a tanulókért, az oktatásért, a Holnapért alapítvány közreműködésével valósult meg. A beruházás kivitelezéséhez nagyban hozzájárultak, ezen kívül az iskolai bálokból származó bevételek. Az iskola vezetősége arra kéri a szülőket, hogy továbbra is támogassák az intézményben zajló munkálatokat. Két napon is áramszünet lesz Dunavarsányban. Szeptember 15-én és 16-án várhatóan reggel 8-tól délután 4-ig lehet majd a szolgáltatás kimaradására számítani. Az önkormányzat hivatalos felületein megosztott tájékoztató szerint az áramellátás hálózati karbantartás miatt fog szünetelni. A városvezetés emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a áramszünet nem a teljes települést fogja érinteni, hanem a Csorba Dezső utca, a Gömöri Ferenc utca, a Malmos József utca, a Százados Istvánné utca, a Tömösvári Sándor utca, valamint a Tanító kutya bizonyos részeit. A karbantartási munkálatok ideje alatt a szakemberek a lakosság türelmét és megértését kérik. További információk a www.dunavarsany.hu és a www.eon.hu oldalakon érhetők el. Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén, így szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek, ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
11: Az elmúlt 1-2 hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, úgyhogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal, karácsonyi történeteket írok, olvasok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
9: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-éig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Kuplung és a Lép nem kell című felvétel szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és képzeljétek, az amerikaiak csak nem fele a 2001. szeptember 11-i összehangolt terrortámadás sorozatot tartja élete legfontosabb történelmi eseményének. Ez derül ki a 25. évforduló alkalmából az Ipsos közvéleménykutató cég által az Egyesült Államokban készített és tegnap nyilvánossá hozott felméréséből. A megkérdezettek 47%-a terrorcselekményt említette első helyen, míg 31% a koronavírus világjárványt jelölte meg élete legmeghatározóbb történelmi élményeként. Az amerikaiak a számukra fontos további politikai, történelmi fordulópontok között sorolták fel még a vietnámi háborút, az amerikai űrhajózás eredményeit, valamint Barack Obama és Donald Trump elnökké választását. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államokat most nagyobb biztonságban érzik-e külföldi terroristák támadásaitól, a megkérdezettek szűk harmada azt mondta, hogy az ország biztonságosabb, szűk 3/10 szerint kevésbé biztonságos, miközben az emberek bő harmada úgy nyilatkozott, hogy a biztonság szintje nem változott. Az Egyesült Államok biztonsági helyzetének alakulásáról a Bevándorlási Tanulmányok Központja konferenciát szervezett a 25. évforduló emlékére kedden Washingtonban. Az eseményen felszólaló előadók a terrortámadásokból levont tanulságként a Belbiztonsági Minisztérium létrehozását és a különböző rendvédelmi szervek közötti információáramlás javítását emelték ki, mint ami javított az ország biztonságán. A pénteki évfordulón, vagyis a mai napon a legjelentősebb megemlékezést a hagyományoknak megfelelően New Yorkban tartják a lerombolt két felhőkarcoló helyén lévő emlékhelynél, ahol a legtöbben meghaltak. A megemlékezés részeként szerdán éjszaka New Yorkban bemutatták azt a művészeti installációt, amely a három helyszínen meghalt 2977 ember emlékét idézve 2977 kivilágított drónból áll, és az egykori World Trade Center két tornyát ábrázolta egykori helyükön. Egyébként nagyon megható és hát hátborzongató ez a drón felvétel, neten meg tudjátok nézni. Tényleg sok volt szerintem az egész világot, és azt hittük, hogy ilyen nincs, ez nem létezik, bár akkor még nem volt AI, de ha lett volna, biztos vagyok benne, hogy a legtöbben azt mondták volna, hogy ezek nem igazi felvételek, amit akkor láttunk. Hát ne ismétlődjön meg, én csak ezt tudom mondani. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth on the vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer. And I

Alexandra Stan és a Set Me Free után már megint kamuról átverésről lesz szó, ugyanis az MVM Next Energia Kereskedelmi ZRT azt írta közleményében, hogy azt tapasztalják, hogy ismét egyre többen kapnak ügyfeleik közül adathalás csalók által küldött SMS üzeneteket, e-maileket, amelyek sokszor fizetési felszólítással vagy a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, esetleg nyeremény átvételére buzdítanak. A csalók nyomást gyakorolnak az érintett személyre, hogy ijegység, jó iszeműségét kihasználva megszerezzék a különböző személyes vagy bankkártya adatokat, jelszavakat, PIN-kódokat, hogy azokkal visszaélve anyagi kárt okozhassanak. Az adathalászat célja mindig ugyanaz, érzékeny információk, például bankkártya vagy azonosító adatok megszerzése, majd ezek felhasználása további digitális csalásokhoz. A megtévesztő hamis tartalmakban megjelenő linkkel a csalók a saját oldalukra próbálják irányítani az ügyfeleket, hogy ott megszerezzék a bankkártyájuk adatait. A hibás nyelvhasználat, a szokatlan vagy túlságosan hosszú feladói e-mail cím, a külföldi telefonszám és domének, az agresszív sürgetés, illetve a gyanús linkek is gyorsan leleplezik a próbálkozást. És hogy mi a teendő, ha online csalást tapasztalunk? Hát először is tájékozódjunk az MVM videójából az adathalászatról. Olvassuk el a részleteket a csalók módszereiről. Ha gyanús e-mailt kapunk, vagy ismeretlenek az MVM nevében próbálkoznak csalással, akkor azt jelezni kell az adathalász@mvm.hu címen, és a szakértők kivizsgálják az esetet, és megteszik a szükséges lépéseket. Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy SMS üzenetet kapunk, akkor írjuk be a hívó telefonszámát és a hívás dátumát. Van egy weboldal is erre, és megmutatják, hogy valóban az MVM kereste az embert, aki a hívást kapta, és ez egy nagyon-nagyon jó módszer rá, tehát az MVM-nek van egy ilyen oldala egyébként, úgyhogy nézzetek utána, és próbáljatok meg nem áldozatot.

0: A New Level Empire és a Legyen Valami című dalukkal zártuk az órát a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és bizony 4 perc múlva 4 óra van, hozzuk a friss híreket, továbbra sincs információm balesetről, viszont erős a forgalom a térségi utakon, mondom is a hírek után a részleteket, tartsatok velem.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: rádiója.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Nyomozást rendelt el a rendőrség a Volt Szuverenitás Védelmi Hivatal ügyében. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ütlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a Volt Szuverenitás Védelmi Hivatal ügyében. A miniszterelnökség kedden tett feljelentést, mert az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvény szervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. A Fidesz kommunikációs igazgatója a történtekre reagálva közölte, a Szuverenitásvédelmi Hivatal a kezdetektől útjában állt mindazon erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését. Havasi Bertalan hozzátette, az országot érő biztonsági kihívások idején inkább megerősíteni kellett volna a hivatalt, nem megszüntetni. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás, mintegy 3000 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a támadások elkövetői kudarcot vallottak, a demokrácia kiállta a próbát. António Costa az Európai Tanács elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a tragédia információ megosztáshoz és közös fellépéshez vezetett a terrorizmus ellen. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia.
6: Időjárás.
7: A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4 óra múlt 3,5 perccel, és erős a forgalom a térségi utakon. Kezdjük a nullással az M5-ös irányában. A 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között lassulásra készüljetek, illetve az M5-ös csomópontjától Gyáhely térségében az M3-as irányába szintén nagyon lassú az előrejutás az erős forgalom miatt. Torlódás van a 2. Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán a Massányi Károly úti kereszteződésig. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába már a Lámpás utca előttől kezdődik az araszolgatás, de már a város határában is kialakult egy jó kis sor. A Gerinc úton is lassú az a haladás, a Gyártelepi Hévát járó környékén Gyári úton, Műúton és a Bevásárlóközponttán, sőt annak a parkolójából is nehéz kijutni, ott is torlódás alakult ki. A Műút és a Csépi út kereszteződésénél mindkét út szakaszon torlódásra készül. Az 510-esen Taksonynál is, Dunaharasztinál is telítettek a sávok, illetve torlódás van az 51-esen Taksony és Dunaharaszti között, délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes péntek délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, főként a Teodóráknak, hiszen ma ők a névnaposok, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Én jövő hétre hozok nektek egy programot, hiszen szeptember 11-i terror támadásra emlékeznek majd egy nagyon jó történelmi előadással Sziget-Szent Miklóson, úgyhogy ennek a részleteit hozom majd el nektek. Az óra második felében a konyhába is betekintünk egy kicsit, hiszen az almahámozás után nem érdemes a kukához sietni. A héjából rengeteg dolgot lehet csinálni, úgyhogy ha tehetjük, akkor inkább ne dobjuk ki, mert egyébként rendkívül egészséges az is, és majd mondom, hogy hogyan lehetne felhasználni. Ezen kívül egy őszi fesztiválra is szeretném felhívni a figyelmeteket, hogyha egy kicsit kimozdulnátok és az ország keleti felébe utaz. Össze lehet kötni egy jó kis városlátogatással, túrázással, gasztronómiai és koncertsorozattal, úgyhogy hozom a részleteket Alessio felvételével, az In Your Eyes-zel pedig már is kezdünk.

Benny Blanco és a Teol Védó szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és ha már szeptember 11-e van, és az előző órában beszéltem nektek a 2001-es történtekről, akkor hoztam egy programot, ami ehhez kapcsolódik, pontosabban ezt eleveníti majd fel. Egy történelmi előadás sorozatról van szó, ami még tavaly indult egyébként Sziget-Szent Miklóson, és az a neve, hogy Sorsfordító napok. Az előadásnak a címe, ami következik, az pedig Terror New Yorkban. Szeptember 16-án várnak minden érdeklődőt 18 órától Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve 2001. szeptember

11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat mai világunkra? Erről tart előadás dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Az előadás zárásaként Balog Éva múzeumnak az egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli majd el személyes élményeit, ugyanis azon a napon New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, egyébként ingyenes a rendezvény, de regisztrációhoz kötött. Ehhez a linket megtaláljátok a sárgaház.com oldalon, tehát 16-án lesz ez a rendezvény. Coldplay-el pedig már is megyünk tovább.

Horváth Tamás és a Százszor Szép című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban, én pedig szólok, hogy még mindig torlódásra készülhetek a Nullás déli szektorán, aki az M5-ös felé tart a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent Miklósi kihajtó közötti szakaszon, az erős forgalom miatt lassult le a haladás, illetve hát mondhatom azt, hogy a szokásos az M5-östől Gyál térségében az M3-as irányába szintén lassú haladásra kell készülni. Ezen kívül a Csepeli úton is torlódás van, mind a fővárosi, mind a Sziget-Szent Miklósi részén, illetve a Gerinc úton végig, és a rávezető például Petőfi Sándor utcában is torlódás alakult ki, ahogy a gyártelepi hévátjáró környékén, Gyári úton, Műúton, a Hunyadi utcánál is, és a bevásárlóközpont környékén, sőt a bevásárlóközpontnak a parkolójában is torlódás van, mert nem tudnak kifelé hajtani, illetve a Tököli repülőtér melletti útszakaszon is. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi, valamint Halásztelki szakaszán is lassú az előrejutás. A Csépi út, Műút kereszteződésénél Sziget-Szent Miklóson mindkét útszakaszon torlódás alakult ki. Aztán az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú haladásra, torlódásra kell számítani. Ugyanez a helyzet egyébként az 51-esen és Dunaharaszti belterületén még a Dózsa-György úton, illetve a Némedi úton is lassú haladásra kell készülni. Vigyázzatok nagyon magatokra, és azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy balesetről nincs információm, viszont azt pontosan jól tudom, hogy milyen témákkal jövök majd a következő fél órában, hogyha ti szeretitek az almát, és ilyenkor ősszel azért kerül az asztalra, nyersen, pitébe, nem tudom, egy jó kompót formájában, előfordul, hogy a héjától megszabadulunk, hát ezt nem kellene tenni, mert rengeteg értékes tápanyag és forrás és vitamin lapul benne, meg polifenol, úgyhogy hozok a következő fél órában néhány tippet arról, hogyan tudjátok ezt jól és finoman felhasználni, és emellett még sok minden másról is. Most viszont zenél Carly Rae Jepsen.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Jelentős nehézségeket okoz a reggeli forgalom Halásztelken. Az M0-as autóút irányába rendszeresen torlódás alakul ki a városban. A helyzet javítása érdekében Nagy Barnabás levélben fordult a Magyar Közúton Provid ZRT vezetőségéhez. A polgármester arra kérte a szervezetet, hogy vizsgálja felül a jelzőlámpák programját, mivel az nagyban befolyásolja a közlekedést a reggeli órákban. A település első embere ezen kívül felvetette, hogy szükség lenne olyan beállításokra, amelyek gyorsabbá tehetik a Halásztelekről való kiutást. A probléma orvoslásáig az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. Könyvklub Sziget Szent Miklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biedermann Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az Olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget Szent Miklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a Közösségi Ház elérhetőségein. Az Olvasó Sziget Könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Fiatal tehetségeket keres a Magyar Tánc Művészeti Egyetem. Az intézet Dunaharasztin található vidéki tehetségcentrumába szeptember 12-én szombat délelőtt 11 órától lehet felvételezni a József Attila Művelődési Házban. Dr. Szit Melinda rádiónknak elmondta, hogy a kisebbeket a klasszikus balett előkészítőre, a nagyobbakat pedig a modern tánc előkészítőre várják. Az MTE egyetemi docense hozzátette, a jelentkezőket még a meghallgatás napján kiértékeli a zsűri.
6: Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni.
5: Két alkalommal is nyílt napot tart a Sport for Kids síiskola. A Halásztelki intézmény szeptember 12-én és 19-én várja az érdeklődőket. Pap László rádiónknak elmondta, a bemutató napokon nem csak ingyenes sportolásra, hanem a felszerelés és a pálya megismerésére is lesz lehetőség. A síiskola vezetője mellett arról számolt be, hogy a magánórák és a csoportos foglalkozások ebben a fél évben szeptember végétől indulnak.
7: A nyílt nap tulajdonképpen az ezt készíteni előtt, és ez szolgálná ezt a beiratkozó kedvezményes időszakot, hogy mindenki eljöhessen, és ami fontos, hogy ingyenesen ki tudja próbálni, tehát sem a felszerelésért nem kell fizetni, sem ott az alkalmakért, hanem tulajdonképpen kijöhetnek, egy kicsit ismerkedhetnek a környezettel, a pályával, ott az egész millióvel, és konkrétan csúszhatnak is a pályán, oktatók segítségével, tehát mi segítünk a felszerelést kiválasztani, felöltözni.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Pateke Dina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 19:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Follow the Flow és a Szívrabló című felvételük itt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Ősszel valószínűleg kevés olyan konyha akad, ahol ne kerülne elő rendszeresen az alma. Almás pite, kompót, almaszósz, leves, sőt almás pite latte, vagy egyszerűen néhány gerezd uzsonnára, ilyenkor szinte mindig akad belőle otthon. Sok recepthez azonban meghámozzuk a gyümölcsöt, a héj pedig automatikusan a szemetesben, vagy jobb esetben a komposztollandól. Pedig az almahéj egyáltalán nem értéktelen maradék. Kutatások szerint az almahéjban jelentős mennyiségű élelmirost és polifenolos vegyület található, sőt ezek koncentrációja a vizsgált Granny Smith alma esetében magasabb volt a héjban, mint a gyümölcs más ehető részeiben. Persze ez még nem jelenti azt, hogy minden almahéjat kötelező megenni. Ha viszont szép, épp almát hámozol, amelynek a héját alaposan megmostad, érdemes adni neki egy második esélyt. Például készíthetünk belőle ropogós almahéj chipset, vagy főzhetünk illatos teát az almahéjából. Megszárítva lehet porrá őrölni, ez már valamivel szokatlanabb ötlet, a teljesen kiszárított almahéjat aprítógépben vagy erősebb kávédarálóban finomabb porrá lehet őrölni. Az almahéj liszt használata nem pusztán házi praktika, élelmiszeripari kutatásokban is vizsgálják, hogyan lehet a szárított őrölt almahéjat sütemények összetevőjeként felhasználni. Egy 2026-ban publikált vizsgálatban az almahéj liszt hozzáadásával növelni lehetett a sütemény rost tartalmát, bár nagyobb mennyiség már az állagára is hatással volt. Dobjuk bele a zabkásába vagy a süteménybe, házi pektinhez is jól jöhet, turmixba is kerülhet, és még a lakást is illatosíthatjuk az almahéjával. Szóval, ha legközelebb egy nagy adag almás pitéhez sorakoznak előtted az almák, érdemes lesz más szemmel nézni a meghámozott kupacra. Könnyen lehet, hogy ami eddig automatikusan a kukában végezte, abból készül majd a délutáni teád, vagy a következő reggeli ropogós.

Budapesti egy rádió helyben vagyunk, hogyha szeretnéd megtapasztalni a művészetek völgye hangulatát három napba sűrítve és egy borfesztivállal ötvözve, akkor irány tája szeptember 3. hétvégén. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg ugyanis a 11. Kerekdomb Fesztivált táján, amely ismét közös kulturális térré változtatja Tokaj hegyalja egyik legszebb települését. Egyébként valóban nagyon szép tája, és ez a program is remek, úgyhogy ha terveztek így ősszel egy kis kinuccanást, akkor érdemes ezt a hétvégét és mondjuk táját választani. A háromnapos fesztivál ideje alatt a borászatok udvarai koncerttermekké változnak, a történelmi falak között színházi előadások kelnek életre, az evangélikus templom boltozatai alatt klasszikus zene szól, a dűlők ösvényein pedig túrázók indulnak felfedezni a tájat és annak történeteit. Tája magával ragad, ezt nehéz szavakba önteni, de amikor megérkezel, rögtön azt kérdezed magadtól, miért nem járt, amit korábban mondta Oszkó, Jakab Natália a fesztivál alapítója. A Kerekdomb koncertjein a közös zenei élmény teremti meg azt a felszabadult közvetlen hangulatot, amely a fesztivál egyik meghatározott sajátossága. A színpadon és a tájai portákon többek között a Queen Bee, a Blaha Louisiana, a Bohemian Betyárs, a Parnograszt, Ferenci György és a Racka Jam, a Lóci játszik, a Góbé, Barabás Lőrinc, Bogi, Bondor, a Cimbali Band Trio és a Lázár Tesó koncertjei várják majd a közönséget. A legnagyobb produkciók mellett a bensőségesebb hangulatú koncertek, dalköltőestek, világ- és népzenei programok, valamint új hangok teszik teljessé a hétvégét. Nézzetek utána, unatkozni garantáltan nem fogtok, ha a szeptember 3. hétvégén

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és perceken belül konkrétan 3 perc múlva 5 óra van, úgyhogy hozzuk a friss híreket és információkat. Az utolévőknek pedig még van egy trafiinfóm, Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton, a Hév végállomásnál lehet mondani azt, hogy a szokott helyen most is ott vannak a rendőrök. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok mindenkinek!
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenc

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Engedj a csábításnak.
6: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményi varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
5: Wow, Aqualand.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Decemberig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán bejelentette, hogy szombat délután Veszprémben a Megyeház téren lesz az első állomás. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek Margit-szigeti találkozóján beszélt arról, hogy ismét országjárásba kezd. A budapesti záróesemény előtt 15 városban tartanak fórumot. Harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, közölte az EU Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex adatai szerint az év első 8 hónapjában mintegy 75 ezer esetet regisztráltak, 35%-kal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor. Egyedül Spanyolországot és Portugáliát érintő útvonalon mértek növekedést, ami 34%-os volt, de ebben még nincsenek benne a júliusi ceutai események, amikor több tízezre jutottak be jogosulatlanul a spanyol területre. A hónap végén lemond államfői tisztségéről Alekszandr Vučić szerb elnök, írja a Telex az N1 szerb hírportálra hivatkozva. Távozását szeptember végi amerikai útja utánra ígérte. Szerbiában október 25-én előrehozott választást tartanak, amelyen Alekszandr Vučić a miniszterelnöki posztért indul. A politikus 2014 és 2017 között már vezette a szerb kormányt, 2017 óta ő a köztársasági elnök. Tudományos podcast sorozatot indított a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. A témák között szerepel például az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia és a mesterséges intelligencia. A hónap végéig az összes adást közzéteszik az ismert tartalom megosztó felületeken és a Hunren honlapján.
7: Időjárás.
8: A nap további részében nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Holnap napközben a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Éjszaka 8-15, holnap délután 16-23 fok valószínű.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
9: 5 óra múlt 3,5 perccel, és azt tudom nektek mondani, hogy a nullás déli szektora most már alapvetően jól járható. Élénk a forgalom, de nagy torlódásra nem kell készülni. Lassulásra a Vecsés térségében az M3-as irányába azért még mindig készülni kell. Ezen kívül telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán, de Halászteleknél az élénk forgalom ellenére folyamatosan lehet közlekedni. Ezen kívül a Gerinc úton még mindig sűrű a forgalom és a rávezető utakon, például a Massányi Károly úton is torlódás van, és a Tököli repülőtér melletti útszakaszon is torlódásra készülhettek meg, ott a reptérnél található körforgalomnál, a bevásárlóközpontnál, a Gerinc út végénél, és a gyártelepi hévátjárónál, a Gyári úton és a Műúton. A Csepeli úton sem változott a helyzet, erős a forgalom, az M0-ás előtt és a város határában is torlódásra kell készülni. Az 510-es most már Taksonynál jól járható, Harasztinál lassulásra készüljetek, illetve az 51-esen Taksony és Dunaharaszti között továbbra is sűrű a forgalom, emiatt lassú is az előrejutás. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont remekül lehet autózni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
9: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így 5 óra után is. Remélem, hogy jól telt a napotok, és most már elkezdtétek a hétvégét, vagy legalábbis a ráhangolódást. Ne felejtjétek, ezekben a percekben kezdődik Sziget-Szent Miklóson a Sziget Pumpa bemutató. Profi BMX-esek adnak mindenféle trükkökből egy kis előadást, és lehet tőlük tanulni is, és egy ilyen kis workshop is lesz majd utána. A Temesvári utca 5 szám alatt található pumpapályára várják az érdeklődőket nagy-nagy szeretettel. Hát ennyi bevezető után én már indítom is a legjobb slágereket. Kygo és Carter Faith között dalával kezdjük az órát.

Ed Sheeran és a Take Me Back to London című dala szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen, és idén is megrendezik, képzeljétek, Ráckevén az őszi ászok fesztivált, vagyis vadászok, halászok, borászok, horgászok és egyéb ászok ünnepét, méghozzá szeptember 20-án vasárnap. Mondom, hogy mi a tervezett program. Egyrészt lesz horgászverseny, Szent Mise a testvértelepülésekkel, főzőverseny, állati show, Turinform irodánál pedig várostörténeti séta.

Vagyis hát onnan indul majd az igazi János Vitéz, egy ráckevei huszár kapitány titkos élete címmel járják végig majd a várost. Aztán lesz egy hivatalos megnyitó is fél tizenegytől. Aztán tényleg a mindenféle versenyeknek az eredmény hirdetése. Aztán felépnek a művészeti csoportok is kora délután 14:30-tól. Lesz Dance Fitness Andival és Örömtánc. Aztán 15 órától Tiszán innen Dunán túl néptánc bemutató, 16 órától Denés Béla mesekoncert, illetve 18 órától a Divina Mahina lép majd színpadra. Hát azt gondolom, hogy nagy buli lesz Ráckevén, az biztos, és egész nap lesz Hungarikum játszótér, népi játszóház, kézműves sátor, ráckevei szelíd motorosok baráti köre egyesület, gyermekmotoroztatást tart, hordóvasút, és még nagyon sok minden más is érkezik majd a településre. A dátumot kell megjegyezni, aztán elmenni és jól érezni magatokat, ez pedig szeptember 20-a. Jó szórakozást kívánok!

Lakihegy Rádió helyben vagyunk 7 perc múlva, 17:30 van, megyünk majd tovább térségi hírekkel. És ha már térség, akkor mondom, hogy mi a helyzet az utakon, továbbra is erős a forgalom. Például a Gerinc úton torlódásra készülhettek, illetve a gyártelepi hívát járó környékén Sziget-Szent Miklóson, Gyári úton, Műúton és a bevásárló központnál, illetve a Tököri repülőtér melletti útszakaszon is. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is lassú az előrejutás, még mindig torlódás van, még mindig nagyon sokan vannak, és a csepeli szakaszon ott a hévvégállomás környékén trafiznak is a rendőrök. A csepeli úton szintén torlódás van Sziget-Szent Miklós irányába. Az 510-esen Taksonynál, Dunaharasztinál és az 51-esen is ezen a szakaszon torlódásra számítsatok. Vigyázzatok magatokra, balesetről nincs infóm, és ez a legfontosabb. Tate McRae és a Tit for Tat, ezzel pedig megyünk is tovább.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A vasúton való átkelés veszélyeire figyelmeztet Dunaharaszti önkormányzata. Már megindult a teherforgalom a települést is érintő Budapest-Belgrád vasútvonalon, emiatt fokozott odafigyelést igényel a sínek megközelítése. A közösségi médiában megosztott közlemény szerint a vasút területére munkavégzés, közlekedés vagy más engedélyezett tevékenység céljából lehet csak belépni. A városvezetés emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a zajvédőfalba épített kapukat magánszemélyek nem használhatják, hanem kizárólag a kijelölt átjárókat vehetik igénybe. Szigorúan tilos továbbá a vágányok között vagy mellett gyalogosan közlekedni. További információk Dunaharaszti város hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Szeptember 15-ig lehet befizetni a 2026 második félévi helyi adókat. Az esedékes határidőre emlékeztette a lakosságot Taksony önkormányzata. Amíg márciusban kiküldött értesítőkhöz csatolták az erre az időszakra vonatkozó csekkeket, ezeket továbbra is lehet elektronikus úton rendezni. Az önkormányzat által közzétett tájékoztatóban szerepel azon bankszámlaszámok teljes listája, amelyekre várják az utalásokat. Az elveszett csekkek pótlására a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben van lehetőség. Érdeklődni, illetve panaszt tenni a Taksonyi Adóhatóság hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. A rendezvénysorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diákcsapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak, tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
10: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászlé főzőverseny a Szüreti Lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4 Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi programsorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
9: Végéhez közeledik a tanszerosztás halásztelken. A diákok iskolakezdését támogató akció már csak ezen a héten tart. A felszereléseket szeptember 11-ig péntekig lehet átvenni a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola titkárságán. Az ingyenes csomagokat kizárólag azok a tanulók igényelhetik, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Az átvétel pontos időpontjáról az intézmény értesíti az érintetteket. További információk a www.hunyadi-halasztelek.hu weboldalon olvashatók.
8: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Folytatódik a Szigetszent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Szigetszent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Tóth Andi és a Júniusban című slágere a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petyko Ágit halljátok, és bizony nem mindig könnyű megtalálni azt a mozgásformát, amelyet egy gyerek valóban örömmel végezhet, nem csak gyerek, hanem akár felnőtt is. Van, akit az első pillanatban magával ragad a vívás, más a labdajátékokban találja meg a helyét, és olyan is akad, aki csak több sporták kipróbálása után jön rá, hogy mi az, ami igazán neki való. A nagy sportág választó és nagy hangszerválasztó éppen ebben segít. Szeptember 18-án és 19-én több mint 100 sportágat ismerhetnek meg, és próbálhatnak ki a gyerekek a budapesti Merkapt sportközpontban. A rendezvény az elmúlt években Magyarország egyik legnagyobb ingyenes sportfesztiváljává nőtte ki magát. A program különlegessége, hogy a résztvevők nem csak bemutatókon találkozhatnak az egyes mozgásformákkal, hanem szakképzett edzők segítségével rögtön ki is próbálhatják azokat. Így a családok néhány óra alatt jóval közelebb kerülhetnek ahhoz, hogy megtalálják a gyerek érdeklődéséhez és adottságaihoz leginkább illő mozgásformát, ráadásul választékból sem lesz hiány. A jól ismert kedvencek mellett kevésbé hétköznapi sportágak is bemutatkoznak a rendezvényen. A gyerekek többek között a labdarúgással, az úszással, a vízilabdával, a kézilabdával, a vívással és a kajakkenuval is megismerkedhetnek közelebbről, de olyan különlegességeket is felfedezhetnek, mint a cirkuszi légtorna, a capoeira, a footbag, a sipek takraw vagy a csukbal. Erről még életemben nem hallottam, és lehet nem is jól ejtettem a nevét. Szombaton ráadásul több kutyásport, köztük az agility, a Kenny Cross és a dog frisbee is bekerül a kínálatba, így azok számára is tartogathat meglepetéseket a program, akik a hagyományos sportágok között pedig nem találták meg a kedvencüket. Igen, az fontos szerintem, hogyha hosszú távon szeretne az ember megfelelő mozgásformát megtalálni, kialakítani, és tényleg a hétköznapok részévé tenni, akkor fontos az, hogy legalább élvezze, vagy tetszen ez a sportág, néha-néha legyen benne sikerélmény, ne csak szenvedés. Tehát a dátum szeptember 18-a és 19-e, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Laki egy rádió helyben vagyunk, és Európa egyik legkisebb fővárosáról hoztam most nektek érdekességeket, annál is inkább, mert a világ legjobb városának választották. Alig több, mint fél négyzetkilométer, mégis több száz műemlék, barokk paloták, erődök, tengerre futó utcák, és Caravaggio egyik leghíresebb festménye fér el benne. Valletta olyan apró, hogy néhány óra alatt keresztül lehet sétálni rajta. A Condé Nast Traveler olvasói mégis ezt választották 2025 legjobb városának az egész világon. Málta fővárosa első pillantásra szinte eltörpül a klasszikus európai nagyvárosok mellett. Valletta közigazgatási területe mindössze 0,61 század négyzetkilométer, amivel az Európai Unió legkisebb fővárosa terület szerint, vagyis jóval kisebb, mint Budapest belvárosának jelentős része. Méretéből azonban semmi nem következik arra nézve, mennyi látnivaló fér el benne. Az UNESCO szerint Valletta történelmi város szövetében mintegy 320 műemlék koncentrálódik, ezért a világ egyik legsűrűbb történelmi városi területének számít. Az egész várost 1980-ban vették fel a világörökségi listára, és most nem sorolom fel, hogy mennyi mindent lehet itt látni. Az a lényeg, hogy egyszer érdemes szerintem ellátogatni ide, hiszen Valletta nem az a főváros, ahol három nap után is úgy érezzük, hogy még fél város kimaradt. Pont ez lehet a vonzereje. Egy hosszú hétvége alatt kényelmesen bejárható a történelmi központ, közben jut idő múzeumokra, templomokra, kikötői sétára és vacsorára is. Aki pedig tovább marad, Vallettát bázisként használva Málta többi részét is felfedezheti. A Condé Nast Traveler 2026-os európai város ajánlója is éppen ezt emeli ki, hogy Valletta kismérete miatt különösen jól felfedezhető gyalog, miközben meglepően sok történelmi és kulturális élményt sűrít magába, ráadásul tengerparton is van, úgyhogy mi kell még ennél több, és még repülőjegyeket is egészen baráti áron ki lehet odafogni. Hát kellemes időtöltést kívánok, ha idén ősszel ne talán ellátogatnátok Vallettába, Málta fővárosára.

0: The Kid Laroi felvétele zárta az órát, ez volt a Girls egy jó kis remixben itt a Lakihegy Rádióban, és még egy gyors trafi info, Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton, a hív végállomás környékén mérik az autósok sebességét, legyetek óvatosak, jövök vissza 6 óra után is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Ma még esős időre, holnaptól már napsütésre számíthatunk. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Elkezdődtek a szeptember 11-i megemlékezések az Egyesült Államokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. Az Amerikai Egyesült Államokat 25 éve ért terrortámadás, mintegy 3000 halálos áldozatáról, közöttük az ikertornyok romjai között életét vesztett hivatásos tűzoltókról és rendőrökről emlékezett meg a belügyminiszter. Pósfai Gábor közölte, szeptember 11-e a terrornapjaként vonult be a köztudatba. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök felidézte az áldozatok történeteit és úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Meghalt Astrid norvég hercegnő két nappal testvére Harald király temetése után. A hercegnő még részt vett öccse búcsúztatásán. 8. Hókon norvég király méltatásában azt írta, Astrid egész életében meleg szívvel és kötelességtudóan képviselte a királyi házat. A norvég hercegnő 94 éves volt.
5: Időjárás.
6: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
7: Egy jó fotó nem az időjárástól függ, az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
7: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. induljon egy újabb óra
4: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 6 óra múlt 4 perccel, és a nullás déli szektora most már jól járható Szeged és Győr irányába is, bár élénk a forgalom, úgyhogy legyetek nagyon óvatosak és körültekintőek. A második Rákóczi-Ferenc út csepeli szakaszán még erős a forgalom, és a hévvégállomás környékén trafira is számítsatok, és Lakihegynél a Masányi Károly úti kereszteződésig szintén lassú az előrejutás. A csepeli úton is erős a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába, de ennek ellenére én jelen pillanatban azt látom, hogy folyamatosan lehet közlekedni. A Gerinc úton még torlódásra készüljetek, annál is inkább, mert a Tököli repülőtér felüli végén ott a körforgalom előtt nem sokkal történt egy baleset, úgyhogy ez fennakadást okoz, és a gyártelepi Hévát járónál a Gyári úton és a Műúton is torlódás van. Az 510-es Taksonynál jól járható, sőt Harasztinál is, az 51-esen még Taksony térségében lassú tempóra készüljetek. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében folyamatos a közlekedés. További jó utat kívánok mindenkinek!
7: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
5: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
8: Üdv mindenkinek így szeptember 11-én, végre pénteken. Remélem, hogy jelen tudtátok a munkát, és most már jöhet a pihenés, a szórakozás, a nem tudom kinek mi a program a hétvégére, de a feltöltődés időszaka. Ha dolgozni fogtok ezen a hétvégén, akkor természetesen kitartást és minden tiszteletem a tiétek. Hát nem tudom, ez a mai nap elsős időjárás egyébként nekem már nagyon jól esett, de egyszerűen azt érzem, hogy így esik le a fejem folyamatosan, és nehéz koncentrálni. Hát lehet, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Ilyenkor a legjobb lenne egy könyvet a kezünkbe venni, bekuckózni, és csak úgy nézni, hogy esik az eső, és közben néha-néha olvasni. Egy kicsit, vagy pont fordítva. Na mindegy, értitek. Na ebben az órában én a térségi sportélet híreiről beszélek majd. Nem egyedül, vendégem is lesz. Az óra második felében pedig a mozi szerelmeseinek lesz egy kis kuriózum, amit szeretnék majd a figyelmetekbe ajánlani. Ugyanis 100 éves egy budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Hogy melyikről van szó, na az kiderül, ha velem tartottok. A Groove Coverage-el és a Poison-nál kezdjük az órát.

0: FM 107 Laki egy rádió helyben vagyunk, és végre nem vagyok egyedül a stúdióban. Néha azt érzem, hogy így megzavarodok, úgyhogy a hallgatóknak is mondom, ha valaki unatkozik, nyugodtan jöjjön be hozzám, beszélgessünk egy jót itt adásban. Na jó, hát félig viccelek, de egyébként Betz Tomit mindig szívesen látom, hiszen az azt jelenti, hogy sportról beszélgetünk, és mondhatjuk azt, hogy így egy hosszú nyári szünet után most elkezdjük az őszi szezont.
1: Így van, becsöngettek, és amúgy most ránéztem a naptár, és most esett nekem így le, hogy 9-11 van, hát 25 éve volt ez a...
0: Igen, már erről ma nagyon sokat beszéltem.
1: Biztos voltam amúgy, főleg, hogy igen, most volt a negyed évszázados szomorú apropója.
0: Igen. Meg lesz egy jó előadás is majd ezzel kapcsolatban a Városi Könyvtár és Közösségi Házban jövő héten. Erről is volt már szó, de reméljük, hogy tragédia a

0: pályákon nem történt.
1: Hát nagyon reméljük, hogy nem történt, és nem is fog történni. És kezdjük kézilabdával, amúgy már a második forduló lesz, tehát kicsit el van maradva, hiszen múlt hétvégén játszottak a férfiak és a nők is. Viszont az első idegenbeli mérkőzés után az első hazai bajnokira készülhetünk, tehát szerintem a legjobb felvezetés ez most, hogy a fiúknak hazai mérkőzésükről beszéltünk, ráadásul egy rangadó lesz, hiszen a budai farkasok, akik ellen tavaly végig küzdöttek a bennmaradásért az SKSK-s fiaink, és hát szombaton 18 órakor lesz majd a itt SKSK csarnokban ez a mérkőzés.
0: Hát akkor tessék menni szurkolni. Kezdjük úgy akkor így, mert már a második mérkőzést, mert ahogy elmondtad, ez már a második lesz. Tehát, hogy
1: ez
0: jó, egy jó kis, igen,
1: és
0: de az
1: még
0: első.
1: Nem mondom ki a csarnok, nem így belebotlott a nyelvem.
0: Igen, jó, ez a Sziget-Szent Miklósi férfi kézisek.
1: Igen,
0: ez olyan, mint a Voldemortról beszélnénk, nem? Ott tudjuk ki. Na mindegy. Jó, szóval szombat 18 óra, tessék menni
1: szombat
0: szurkolni.
1: Szombat 18 óra, igen. Így van. A hölgyekhez mérkőzésére is el lehet menni, viszont ők játszanak. Győrben lesz ez a találkozó, Győr 20-as csapat, 2 órakor. Ha valaki akarja nézni a fiúk mérkőzését, és akkor viszont nem ajánlom,
0: ja,
1: nem érne haza.
0: Lesz.
1: Ha csak nem helikopterrel, ilyen most fántidosan Győrből hazajönnek. Tehát 20-as csapat ellen játszik az SNK-s, ők amúgy múlt hétvégén hazai pályán kezdték a bajnokságot győzelemmel. És hát a labdarúgóink, az MKFC, ők is már a harmadik fordulós mérkőzéseket fogják játszani, és idegen bejátszanak ugyan, de nem messze, tehát őket tényleg meg lehet nézni, Délegyházán lesz ez a találkozó szombaton 16 óra 30-kor, tehát minden mérkőzés szombaton lesz amúgy.
0: Akkor muszáj dönteni igazából,
1: ki mit
0: preferál, igen, ki mit preferál, tessék menni szurkolni, reméljük az időjárás is jó lesz, bár egyébként azt mondják, hogy holnap már ilyen elviselhető, úgyhogy nyugodtan lehet majd szabadtéri programokat is szervezni, bár a kézilabda az ugye zárt csarnokban van, szóval nem érint minket, de a foci esetében nyilván.
1: Foci esetében, és hogyha esetleg győzelemmel térnek haza fiaink, akár megállhatnak a délegyházi tavaknál pecázni, és hogyha az idő is engedi.
0: Igen, nem tudom, van-e valami horgászverseny, vagy nem, de mondjuk az még, ha mégse úgy sikerül a mérkőzés, akkor meg stresszlevezetésnek is jó.
1: Az mindig jó, vagy stressz, vagy...
0: Miért
1: vagy...
0: te pecázol?
1: Nem, amúgy nem. Pont ezt akartam, hogy ez vicces, hogy pont én mondom.
0: De figyelj, ezek szerint nálad soha semmilyen stressz nincs, és nincs szükséged ilyen dolgok.
1: A kisebbik bátyám a nagy pecás volt, én néha vele ültem a stégen, és én unatkoztam mellette, amikor ennyi idős voltam, mint a gyerekeim. Mm.
0: Hát igen, lehet, ez fel kell nőni, és még van. Ez nem sikerült.
1: Nem, nagyon nem. Úgy érzem, már nem fog ez nekem sikerülni.
0: Semmi baj, Tomi, mi így szeretünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jövő héten újra találkozunk.

0: szeretem.
1: Mova és a Zuhanás című felvétele itt a Lakihegy Rádióban, 5 perccel vagyunk. Fél hét előtt már nehezen rakom össze így a gondolataimat. Lényeg a lényeg, hogy a Gerinc úton, ott a Tököli repülőtér előtt található körforgalomnál nem sokkal, vagy visszább nem sokkal baleset történt korábban, úgyhogy még mindig torlódásra kell készülni ott is, illetve a gyártelepi Hévátyi járónál, Gyári úton és a Műúton, illetve az 51-esen Taksony térségében is. Ennyit tudok most hirtelen elmondani. Ja, meg persze a második Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli szakaszán, a Hév végállomásnál mérik az autósok sebességét, úgyhogy vezessetek nagyon körültekintően és óvatosan, vigyázzatok magatokra. Mozis történetem lesz a következő fél órában, mármint nem filmet hozok nektek, de filmekről is szó esik, és egy ikonikus fővárosi moziról, ami a 100. születésnapját ünnepli, és nyilván ezt programokkal is fűszerezik, úgyhogy ezt hozom majd el nektek most. Viszont Meghan Trainor és a Still Don't Care szól. You can say what

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Óvodakezdő csomagokat osztottak Csepelen. A gyermekek nemrég verték át a mindennapjaikat segítő kezdőszettet az Ökumenikus Segélyszervezet csepeli központjában. A csomagokba többek között olyan nélkülözhetetlen tárgyak kerültek, mint a fogkefe, a fogkrém, a pizsama, a törölköző és az ágynemű. Nem maradhatott ki természetesen az ivókulacs, a papírzsebkendő és a folyékony szappan sem. Az óvodások ezen kívül színes ceruzákat, festékeket, ecseteket, zsírkrétákat, gyurmákat és rajzlapokat is kaptak. Az EON Hungary és az Ökumenikus Segélyszervezet ebben az évben közel 1060 gyermeket támogatott ilyen módon. A Sas Klub sorsáról tájékoztatta a lakosságot Taksony polgármestere. Zsolnai Pál a létesítmény bérlésével és fenntartásával kapcsolatban osztott meg közleményt hivatalos közösségi oldalán. A település első embere arról számolt be, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben egyelőre nem alakítják a fiatalok közösségi terévé a Sas Klubot. A döntés oka többek között az, hogy a nagyközség 2026-os költségvetése jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő személyzetet és körülményeket biztosítson. Az önkormányzat így a klub kihasználtsága érdekében ideiglenesen bérbe adja azt családi és egyéb rendezvények céljára. Amennyiben adottá válnak a feltételek, megvalósul az eredeti koncepció. Nagy sikert aratott a Szigetszentmártoni Bogrács Fesztivál. Főzőversennyel, családi foglalkozásokkal és egy jótékony akcióval zárta a nyarat a község. Az önkormányzat hivatalos felületein köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a program megvalósításához. A település vezetése mellett arról számolt be, hogy több mint 1,2 millió forintnyi adomány gyűlt össze a helyi nevelési és oktatási intézmények számára. A rendezvényből befolyt bevételből a Gesztenyi és óvodát, a Szigetszentmártoni általános iskolát, valamint a német nemzetiségi fúvós zenekart támogatják. A kiosztott összeget az óvoda és az iskola várhatóan fejlesztésekre, a zenekar pedig felszerelésekre fogja fordítani. Szokatlan húzása lesz idén a Szigetszentmiklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdet így szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek. Ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Szigetszentmiklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év között. Gyerekek.
6: Az elmúlt egy-két hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év. Úgyhogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal. Karácsonyi történeteket írok, olvasok. Hát arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni. Egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: kezdjük általában.
1: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyku Ágit halljátok, és hoztam nektek egy igazi kulturális csemegét a főváros szívéből. Tudtátok, hogy Budapest egyik legrégebbi és legkedvesebb művészmozia, a Puskin mozi, idén ünnepli 100. születésnapját. Sokan nem csak itthon, de nemzetközi szinten is a világ egyik legszebb moziának tartják, a pazar aranyozott termeivel és lenyűgöző belső terével. A története egyébként elképesztően izgalmas, maga az épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca sarkán. Mielőtt mozi lett volna, működött itt jezsuita kolostor, egyetemi szülészeti klinika, ahol egyébként még Semmelweis Ignác is tanult, sőt, egy legendás kávéház is, a Magyar Világ. Végül 1926. novemberében nyitott meg Fórum mozi néven, egy hatalmas, elegáns díszelőadással, ahol még a hercegi pár is tiszteletét tette. A Puskin a magyar filmtörténetben is úttörő volt. 1929-ben itt vetítettek az országban először hangos filmet. Bár a premier majdnem meghiúsult egy nemzetközi szabadalmi per és a hatósági zárolás miatt, a bíró az utolsó pillanatban feloldotta a tilalmat, így elindulhatott a hangos film korszaka Magyarországon. A jó hír az, hogy a centenáriumot nem csak multidézéssel, hanem egy hatalmas programsorozattal, a Puskin 100 mozi fesztivállal ünneplik meg, ami egészen november végéig tart. Lesznek ritka 35 mm-es vetítések, klasszikus magyar filmek, és ami a legizgalmasabb, élő zenével kísért néma filmek, például a kultikus Metropolis Zságer Balázs élő elektronikus zenéjével, vagy Chaplin Arany Láz című filmje. Sőt, novemberben napra pontosan 100 évvel a mozi megnyitása után újra levetítik a bagdadi tolvajt is. Ha szeretitek a különleges mozi élményeket és a filmtörténetet, szerintem ezt a fesztivált semmiképp ne hagyjátok ki. Menjetek el és ünnepeljétek meg ti is ezt a csodás 100 éves budapesti matuzsálemet.

Walking egy rádióhelyben vagyunk, elképesztően pontosak voltak az időjósok a héten, meg tudták mondani, mikor érkezik a hideg front, mennyi csapadék lesz, és egyik úgy tűnik, hogy be is jött nekik, úgyhogy mondom, hogy mit jósolnak hétvégére. Szombaton az ország legnagyobb részén napsütésre van kilátás, de keleten és északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, délután aztán északnyugat felől felhők érkezhetnek, melyekből kisebb eső, zápor előfordulhat, még több felé élénk lesz az északi szél. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak, napközben 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Bocsánat, ez a vasárnapi volt egyébként, holnap azért még hűvösebb lesz, a napi csúcsérték az ilyen 21 fok környékén várható, de napsütésben bízhatunk és csapadékot nem mondanak. Egyébként azt mondják, hogy hétfőn ismét egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesz, elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Napközben nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, több felé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-26 fokot mérhetünk. És hát gyakorlatilag hétfőket szerda hasonló időjárás, bár szerdán már csapadékosabb, és csütörtöktől pici lehűlés jön megint, de ilyen 20 fok környéki időre számíthatunk, az azért azt gondolom, hogy még nagyon kellemes, és jól is jön az embernek, pláne, hogyha némi napsütéssel is van társítva, este megjöhet az a csapadék végre a természetnek. Könnyen.

0: Kedves hallgatók, eljött a búcsú ideje, hiszen ha rápillantottok az órára, láthatjátok, hogy mindjárt 7 óra van, úgyhogy a folytatásban jön a Sziget Krónika térség hír összefoglalója, aztán 1 óra magyar zene a legjobbak közül válogatva, a Honey Beast-tel és a legnagyobb hőssel kezdünk majd. Őket követi a Desperado, a Gyere és Álmodjal, aztán a Unique, Daniel Fi, Pápai Jóci, Blaha Louisiana, Karagóz, és még sokan mások ebben az 1 órában. Aztán 8 óra után jön a Családban marad című riportműsorunk Somogyi Bettivel, 9 óra után pedig a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra, többek között a Lecsó Főző Fesztiválról is szó esik majd. Én pedig nagyon szépen köszönöm nem csak a mai, hanem az egész heti figyelmeteket. Kívánom, hogy legyen szuper a hétvégétek, pihenjetek sokat, és töltsétek azokkal az időt, akiket nagyon szeretek. Hétfőn találkozunk, puszi mindenkinek, Betyhu Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapot bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Gyere el a Borbé tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbé tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical Stúdiónak. Kibeszélik a könyveket Könyvklub Sziget-Szent Miklóson. 2026. szeptember 11-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. A rendezvénysorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a város könyvtár és közösségi ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak. Tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
7: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a születi lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4th Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk négy napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi program sorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
6: Felújítást a gyűjtenek, jótékony célt is szolgál az idei első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót a város névadójának hagyományait figyelembe véve az önkormányzat megbízásából hirdeti meg a szervezőt, városi könyvtár és közösségi ház. Lázár Gergő igazgató rádiónkat arról tájékoztatta, a befolyt összeg teljes egészét a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítására fordítják majd. A gyűjtés már elkezdődött és egészen október 18-áig tart. A pénzből szeretnék felújítani a tantermek burkolatát, a folyosót, megjavítatni az udvari csatornarendszert és nyilászárókat is szeretnének cseréltetni az iskolában, ahol speciális nevelési igényű gyermekek oktatása zajlik. Az összegyűlt pénzadományokat a Humanitas 91 közalapítvány kezeli és adja majd át az iskolát üzemeltető Sziget-Szentmiklósi tankerület számára. Lázár Gergő igazgató kiemelte, készpénzzel és utalással is hozzájárulhat a felújításhoz, aki szeretne.
7: A programhoz kapcsolódik a Szent Miklós adománygyűjtő akció, mely már most elindult. Petőfi utcai iskola karbantartására, felújítására, eszközbeszerzésére gyűjtünk. Pénzbeli gyűjtésről van szó, lehet utalni, illetve lehet készpénz adományt elhelyezni. Több helyen a sárgaház.com/adomány oldalt kell követni, ott minden információ fönt van, az is, hogy hova kell utalni, és az is, hogy hol és mikor találhatók meg ezek az adománygyűjtő dobozok.
6: Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szentmiklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén így szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek, ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Sziget-Szentmiklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
8: Az elmúlt 1-2 hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, hogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal. Karácsonyi történeteket írok, olvasok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
6: Könyvklub Sziget-Szentmiklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biderman Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az Olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a Közösségi Ház elérhetőségein. Az Olvasó Sziget könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt.
5: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: Szeptember 15-ig lehet befizetni a 2026 második félévi helyi adókat. Az esedékes határidőre emlékeztette a lakosságot Taksony önkormányzata. Amíg márciusban kiküldött értesítőkhöz csatolták az erre az időszakra vonatkozó csekkeket, ezeket továbbra is lehet elektronikus úton rendezni. Az önkormányzat által közzétett tájékoztatóban szerepel azon bankszámlaszámok teljes listája, amelyekre várják az utalásokat. Az elveszett csekkek pótlására a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben van lehetőség. Érdeklődni, illetve panaszt tenni a taksonyi adóhatóság hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. Két napon is áramszünet lesz Dunavarsányban. Szeptember 15-én és 16-án várhatóan reggel 8-tól délután 4-ig lehet majd a szolgáltatás kimaradására számítani. Az önkormányzat hivatalos felületein megosztott tájékoztató szerint az áramellátás hálózati karbantartás miatt fog szünetelni. A városvezetés emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramszünet nem a teljes települést fogja érinteni, hanem a Csorba-Dezső utca, a Gömöri-Ferenc utca, a Malmos József utca, a Százados Istvánné utca, a Tömösvári Sándor utca, valamint a Tanító kutya bizonyos részeit. A karbantartási munkálatok ideje alatt a szakemberek a lakosság türelmét és megértését kérik. További információk a www.dunavarsany.hu és a www.eon.hu oldalakon érhetők el. Fiatal tehetségeket keres a Magyar Táncművészeti Egyetem. Az intézet Dunaharasztin található vidéki tehetségcentrumába szeptember 12-én szombat délelőtt 11 órától lehet felvételezni a József Attila Művelődési Házban. Dr. Szit Melinda rádiónknak elmondta, hogy a kisebbeket a klasszikus balett előkészítőre, a nagyobbakat pedig a modern tánc előkészítőre várják. Az MTE egyetemi docense hozzátette, a jelentkezőket még a meghallgatás napján kiértékeli a zsűri.
9: Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: A TFSL második csapata ellen játszik felkészülési mérkőzés Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-es idényre készülő csapat három légiósából még csak egy áll majd rendelkezésre a másodosztályú gárda otthonában. Horváth Rihárd a térségiek vezetőedzője elmondta, a két még meg nem érkezett játékos szeptember 11-én, illetve 14-én csatlakozik, addig kénytelenek nélkülük csiszolni a játékképét. Hozzátette, az elmúlt héthez képest most mindenképp előrelépést vár azokban a dolgokban, amelyekre hangsúlyosan készülnek.
10: Légiósunk lesz csak szintén ugye legutóbb, még a következő kettő 11-én, illetve 14-én érkeznek, az amerikai érkezik 11-én, a bolgár 14-én, tehát mindenképpen a játék képében is most meg szeretnék előre lépést látni, mert a hozzáállás megvan, az intenzitás megvan, viszont most már sokkal több szeretnék látni, főleg elsősorban védekezésben, azt mindenképpen megkövetelem, aztán remélhetően támadásban is tudunk majd előre lépni.
5: Időjárás.
6: Szombaton felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik, délután 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évad a Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Kibeszélik a könyveket Könyvklub Sziget-Szent Miklóson. 2026. szeptember 11-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. A rendezvénysorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a városi könyvtár és közösségi ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak. Tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
4: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4 Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi program sorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
3: Felújítást a gyűjtenek, jótékony célt is szolgál az idei első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót a város névadójának hagyományait figyelembe véve az önkormányzat megbízásából hirdeti meg a szervező, városi könyvtár és közösségi ház. Lázár Gergő igazgató rádiónkat arról tájékoztatta, a befolyt összeg teljes egészét a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítására fordítják majd. A gyűjtés már elkezdődött és egészen október 18-áig tart. A pénzből szeretnék felújítani a tantermek burkolatát, a folyosót, megjavítatni az udvari csatornarendszert és nyilászárókat is szeretnének cseréltetni az iskolában, ahol speciális nevelési igényű gyermekek oktatása zajlik. Az összegyűlt pénzadományokat a Humanitas 91 közalapítvány kezeli és adja majd át az iskolát üzemeltető Sziget-Szent Miklósi tankerület számára. Lázár Gergő igazgató kiemelte, készpénzzel és utalással is hozzájárulhat a felújításhoz, aki szeretne.
4: A programhoz kapcsolódik a Szent Miklós adománygyűjtő akció, mely már most elindult Petőfi utcai iskola karbantartására, felújítására, eszközbeszerzésére gyűjtünk. Pénzbeli gyűjtésről van szó, lehet utalni, illetve lehet készpénz adományt elhelyezni. Több helyen a sargaház.com/adomány oldalt kell követni, ott minden információ fönt van, az is, hogy hova kell utalni, és az is, hogy hol és mikor találhatók meg ezek az adománygyűjtő dobozok.
3: Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén itt szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek, ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
5: Az elmúlt 1-2 hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, úgyhogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal, karácsonyi történeteket írok, olvasok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha Senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
3: Könyvklub Sziget Szent Miklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biedermann Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az Olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget Szent Miklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a Közösségi Ház elérhetőségein. Az Olvasó Sziget könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Szeptember 15-ig lehet befizetni a 2026 második félévi helyi adókat. Az esedékes határidőre emlékeztette a lakosságot Taksony önkormányzata. Amíg márciusban kiküldött értesítőkhöz csatolták az erre az időszakra vonatkozó csekkeket, ezeket továbbra is lehet elektronikus úton rendezni. Az önkormányzat által közzétett tájékoztatóban szerepel azon bankszámlaszámok teljes listája, amelyekre várják az utalásokat. Az elveszett csekkek pótlására a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben van lehetőség. Érdeklődni, illetve panaszt tenni a taksonyi adóhatóság hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. Két napon is áramszünet lesz Dunavarsányban. Szeptember 15-én és 16-án várhatóan reggel 8-tól délután 4-ig lehet majd a szolgáltatás kimaradására számítani. Az önkormányzat hivatalos felületein megosztott tájékoztató szerint az áramellátás hálózati karbantartás miatt fog szünetelni. A városvezetés emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramszünet nem a teljes települést fogja érinteni, hanem a Csorba-Dezső utca, a Gömöri-Ferenc utca, a Malmos József utca, a Százados Istvánné utca, a Tömösvári Sándor utca, valamint a Tanító kutya bizonyos részeit. A karbantartási munkálatok ideje alatt a szakemberek a lakosság türelmét és megértését kérik. További információk a www.dunavarsany.hu és a www.eon.hu oldalakon érhetők el. Fiatal tehetségeket keres a Magyar Táncművészeti Egyetem. Az intézet Dunaharasztin található vidéki tehetségcentrumába szeptember 12-én szombat délelőtt 11 órától lehet felvételezni a József Attila Művelődési Házban. Dr. Szit Melinda rádiónknak elmondta, hogy a kisebbeket a klasszikus balett előkészítőre, a nagyobbakat pedig a modern tánc előkészítőre várják. Az MTE egyetemi docense hozzátette, a jelentkezőket még a meghallgatás napján kiértékeli a zsűri.
6: Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A TFSM második csapata ellen játszik felkészülési mérkőzés Sziget-Szent Miklós női kosár csapata. Az NB1-es idényre készülő csapat három légiósából még csak egy áll majd rendelkezésre a másodosztályú gárda otthonában. Horváth Rihárd a térségiek vezetőedzője elmondta, a két még meg nem érkezett játékos szeptember 11-én, illetve 14-én csatlakozik, addig kénytelenek nélkülük csiszolni a játékképét. Hozzátette, az elmúlt héthez képest most mindenképp előrelépést vár azokban a dolgokban, amelyekre hangsúlyosan készülnek.
7: Légiósunk lett csak szintén ugye legutóbb, még a következő kettő 11-én, illetve 14-én érkeznek, az amerikai érkezik 11-én, a bolgár 14-én, tehát mindenképpen a játék képében is most meg szeretnék előre lépést látni, mert a hozzáállás megvan, az intenzitás megvan, viszont most már sokkal több szeretnék látni, főleg elsősorban védekezésben, azt mindenképpen megkövetelem, aztán remélhetően támadásban is tudunk majd előre lépni.
2: Időjárás.
3: Szombaton felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik, délután 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy Rádióban.

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Laki Hegy Rádió hallgatónak. Ez a Családban marad, a Laki Hegy Rádió családi magazin műsora. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és egy nagyon izgalmas témáról fogunk ma is beszélgetni, mert hogy egyre népszerűbb a Mama Sitter applikáció, amely tulajdonképpen idén júniustól elérhető, de hogy pontosan mi is ez az applikáció, miben tud segíteni, arról kérdezem mai vendégemet, Faludi Orsolyát, az applikáció megálmodóját, és aki itt van velem a stúdióban. Szia, köszöntelek!
2: Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Na, mesélj, Orsi, először, hogy milyen indítatásból indítottad el ezt az applikációt, és hogy tulajdonképpen igen, miben is tud segíteni, és kiknek? Bár a nevében azért elég

0: Annak idején így igazából fontosnak tartottunk, vagy így kitapasztaltunk, hogy ebben az egész folyamatban mire is van szükség, vagy mi az, ami tudna támogatni minket technológiailag is.
1: Uh-huh. De ez most már akkor, ha jól olvastam, országosan elérhető, tehát már minden településen szinte.
0: Igen, és ez a jó hír benne, meg amíg mi a saját élményes tapasztalatunk az Budapest néhány kerületére korlátozódott, most júniustól, most már országosan, Magyarországon mindenki számára elérhető.
1: És akkor ez a 3 éves tesztidőszak, ez elsősorban gondolom azért neked így az ismerős anyukákkal telt, már úgy értem, hogy próbáltátok tesztelni, hogy ez mennyire működik, hogy akkor tényleg egymás gyerekeire vigyáztok, de ti is se ismertétek előtte egymást, vagy csak mondjuk egy-két anyukát ismertél?
0: Nem, mi sem ismertük egymást, úgyhogy igazából így most utólag visszatekintve hívom tesztidőszaknak, de akkor ez a mi valós életünk volt. Tehát, uh-huh. hogy ott volt egy pont, amikor olyan sok minden volt, amit úgy szerettem volna csinálni, meg a kisfiam is már úgy abban a korban volt, hogy úgy éreztem, hogy jó lenne valami megoldás, és nagyszülők nálunk távol élnek, a család nem uh-huh. tudtak közvetlen módon minden napokban segíteni, vagy részt venni így, az életünkben, úgyhogy kerestem egy alternatív uh-huh. megoldást, és egy Facebook csoportba beírtam így a lehetőséget, hogy hát mit lakunk ebben az utcában, ennyi idős a kisfiam, és hogy van-e valakinek kipróbálni azt, hogy így vigyázunk felváltva a gyerekekre, és meglepő módon nagyon sokan írtak, és így kezdtünk el mi is ismerkedni, tehát nem ismertük egymást az elején.
1: De ez tök jó, mondjuk így felmerül a kérdés valószínűleg esetleg néhány anyukában, hogy ugye hát mégiscsak vadidegen vigyáz a saját gyerekedre, de tulajdonképpen, ha rendesen babysittert hívsz, akkor amíg nem ismered, ő is vadidegen lesz. Így meg azért ez teljesen más, mert lehet, hogy előtte anyukákként összetudtok úgy járni, hogy te leültek egy kávéra, és akkor kicsit megismerkedtek jobban, mielőtt mondjuk rábízzátok a gyereketeket, vagy nem tudom, hogy nálatok ez így volt-e, vagy volt egy ilyen kis közösségi esemény közben.
0: Igen, tehát én egyébként mindig azt szoktam mondani, mert ez teljesen jogosan minden felelős anyukában felmerül, és jó is, hogy felmerül. Végül is ebben az időszakban az a dolgunk, hogy a legjobban vigyázunk a gyerekekre.
1: Persze.
0: Én azt szoktam mondani egyébként, hogy a babysitterhez képest az anyuka megoldás annyiban jobb, ugye nyilván nagyon sok típusú megféle babysitter van, de igazából akkor, amikor egy anyatárssal társulunk ebben a feladatban, akkor tulajdonképpen a lehető legjobban meg tudjuk azt határozni, hát hogy hozzánk igen. hasonló, vagy hasonló korú gyerekkel van általában, hasonló problémákon megy keresztül, közel is lakik általában, vagy az úgy sokszor úgy adja magát, hogy a környékünkön van. Tehát, hogy igazából, ha magunk helyet keresünk valakit, aki egy időszakban tud vigyázni gyerekre, akkor ez talán egy jobb megoldás, mert ugye sokszor babysitterek mondjuk nagyon kedves, tehetséges diáklányok, akiknek még nincs meg a saját.
1: Ezt akartam mondani, hogy azért nem anyukák, ez azért egy sokkal más feladat, tehát hiába szeretik a gyerekeket, igen, de valahogy az egész más, amikor már te is anyuka vagy, és tudod, hogy ezért mivel jár egy gyerek.
0: Igen, és mindennek megvan az előnye, meg a hátránya. Nyilván ott van egy fiatal lány esetében is, mondjuk megvan egy új nézőpont, több energia, akár több türelem, tehát hogy mindennek megvan az előnye, meg a hátránya, de én azt szeretem az anyukaszittereknél, uh-huh. hogy tulajdonképpen közös sorsot viselünk, pontosan ugyanúgy abban az életszakaszban vannak a gyerekek is, és hogy én úgy tudják, uh-huh. hogy most mondjuk a saját gyerekemnél is valahogy kezelni kell, akkor ez természetes, vagy uh-huh. igazából ilyen szempontból ez egy sokkal gyakorlottabb babysitter
1: hát
0: megoldás.
1: Hát meg ugye, ami a legfontosabb, talán azért azt említsük meg, hogy ugye ez egy díjmentes, hát lehet így mondani, hogy szolgáltatás tulajdonképpen, de hogy itt az anyukák nem kérnek egymástól pénzt.
0: Igen, és ugye ez is volt az egyik ilyen tulajdonképpen kiinduló pont, hogy olyan megoldást kerestem, ami egy ilyen fenntartható, hosszú távú segítséget tud nyújtani, úgy, mint mondjuk a nagyszülők egyébként, vagy a család, mert hogy igazából így belegondolva, korábban a szabadidő az ingyen volt, és hogy onnantól, hogy mondjuk valakinek gyereke van, vagy gondozóvá válik, nem csak gyerek esetében igaz ez.
1: Persze.
0: Akkor ugye ezt picit át kell értékelni, tehát amikor magunk elé kell helyezni valakit, és hogy tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan, ez soha nem figyelmeztet erre senki, de hogyha igazából ez egy állásinterjú lenne, és mondjuk álmaink állása, akkor erről soha nem mondja senki, hogy...
1: Az apróbetűs részt, igen.
0: Igen, hogy ebben sosincs szabadság tulajdonképpen, hát vagy nincs. Pontosan csak akkor, amikor valakit fizettünk a helyet, hogy végezze a mi munkánkat, és ez egy 24 órás munka
1: hát abszolút,
0: a kezdeti
1: igen.
0: időszakban, úgyhogy...
1: Bizony, abszolút így van. Elmegyünk gyorsan egy kicsikét zenélni, de maradjatok velünk, kedves hallgatók, mert hogy továbbra is a Mamasitter applikációról beszélgetek, majd az applikáció megálmodójával, Faludi Orsolyával.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témánkat, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, mai vendégem pedig Faludi Orsolya, a Mama Sitter applikáció megálmodója, amelynek ugye az a lényege, hogy édesanyák ingyenesen vigyáznak egymás gyermekeire. Tök jó lehetőség, mert nyilván mi mondjuk pont szerencsésebbek vagyunk, mert közel vannak a nagyszülők, és viszonylag, bár ugyan dolgoznak, tehát nem azt mondom, hogy mindig minden esetben azonnal lehet őket mozdítani, de ha így előre megvan mondjuk egy program, akkor azért tudjuk úgy tervezni sok esetben. De tényleg, amit te is mondtál, hát rengeteg olyan család van, ahol nagyon messze élnek a nagyszülők, vagy esetleg nincs is nagyszülő, és akkor itt viszont tényleg bejön a képbe az, hogy azért csak kell valamilyen segítség, mert hát mégse, most csúnyánzik, őrülhet meg az anyuka otthon, mert tudom, hogy van olyan anyuka, aki kevésbé igényli, hogy ő mondjuk külön elmenjen, vagy programokat csináljon, de van, aki meg azért ugyanúgy szeretné, hogy egy kicsit megmaradjon az előző életéből is valami. Úgyhogy ez egyébként tényleg egy nagyon fontos dolog.
2: Igen, és azt látom egyébként sokszor, hogy igazából ez egy ilyen ez egy nagy változás az életszakaszban, amikor mondjuk megszületik az első gyerek, akkor születik az anya is vele együtt. Hát, és nyilván ez hozzá kell szokni, de hogy ezzel a hozzászokással sokszor bejön az édesanyja, vagy akár a család életébe az is, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy ez most már nem is lehetne másképp, vagy hogy azok az igények, azok a szükségletek, amik egyébként úgy jó lenne egyébként néha-néha mondjuk elmenni egy moziba, egy jogára, egy bármi kis énidős program, vagy a pár együtt, szülőpár együtt elmenjen, és hogy sokszor egyébként ennek anyagi oka is van, hogyha mondjuk belegondolunk tulajdonképpen, hogyha egy sima esti mozi hát tulajdonképpen. Abszolút, igen. Az azt jelenti, hogy maga a babysitternek a költsége 2-3-szor annyi, mint maga a mozi jegy, amiben kerül, és hogy sokszor egyébként sokan ezt nem is engedhetik meg maguknak. Igen. Illetve az is van, hogyha mondjuk ezt valaki végig gondolja, akkor inkább azt mondja, hogy hát majd legközelebb, mert az most nem feltétlenül éri meg ilyen értelemben, vagy mindig egy picit tovább tolja, és ebből a tovább tolásból érkezik aztán egy anyai kiégés, ami mindenkit érint, a gyereket is, illetve a családot is, mint olyan.
1: Hát igen, azért ez nagyon fontos, és tényleg akkor arról egy picit még beszéljünk, hogy gyakorlatban hogy néz ki? Tehát, hogy van az applikáció, ugye ezt letölti az adott anyuka, és akkor tud keresni települések szerint, vagy akár a gyerek, tehát azt mondtad, hogy ugye hasonló életkorú gyerekek, tehát hogy az is számít, vagy ez nagyon megbeszélés kérdése, hogy mondjuk én rábízhatom-e a 6 éves kisfiamat egy olyan anyukára, akinek meg éppen mondjuk csak 1 éves babája van otthon, de ő azt mondja, hogy egyébként bevállalja, tehát hogy ez már lehet, hogy csak megbeszélés kérdése, vagy ilyen szűrések is vannak az applikáción belül.
2: Igen, alapvetően úgy néz ki, hogy egy anyuka, hogyha letölti a mobilappot, akkor létre tud hozni egy profilt, igazából megadja az adatait, picit mesél magáról, a gyerekéről, a családjáról, élethelyzetéről, és amit nagyon szoktak szeretni, hogy van benne 3 olyan kérdés, ami egy picit segít így közelebb kerülni az, hogy milyen is a gyereknevelési stílus, hogy mi az, ami fontos számára. És akkor így gyakorlatilag mindenkinek elkészül egy ilyen Mama Sitter profil, és akkor beérkezve az applikációba, egy ilyen térképes keresőben találja magát az anyuka, ahol látja maga körül remélhetőleg a többi anyukát. Vannak nyilván olyan települések, még akár kisebb települések, ahol még bővülünk, tehát hogy ott lehet, hogy nem olyan nagy a közösség, de azért Budapesten, meg nagyvárosokban szinte mindenhol több mint 600 tagunk van, úgyhogy szinte mindenki talál maga körül már.
1: Azért ez már szép szám, igen.
2: Igen, sorstársakat, és akkor igazából az ajánlott folyamat az, hogy körülnézünk, ki az, aki szimpatikus esetleg, és ilyenkor azt szoktam egyébként tanácsolni, nem kell a tökéletes párosítást kiválasztani, tehát elég azt, hogy el tudjuk azt képzelni, hogy egyébként egy jót beszélgetnénk a játszótéren. Tehát, hogy és akkor van egy üzenetküldő funkció, ahol tudnak egymásnak üzenetet küldeni az édesanyák, felveszik egymással a kapcsolatot, és akkor van egy ilyen ismerkedési útmutató, és itt jön be az, hogy nem egy idegenre bízzuk, mert amire eljutunk oda, hogy már egyébként rábízzuk a gyereket, addigra már összeismerkedtünk.
1: Nagyjából megismerkednek.
2: És akkor azt szoktuk javasolni, hogy igazából legyen egy kültéri találkozó, egy játszótéri, egy közös séta, és el lehet hívni egymás otthonába, nyilván ezt is figyelembe véve, hogy soha nem auditot tartunk, hanem egyszerűen csak melegségben fogadjuk otthon a saját környezetünkben azt, aki esetleg majd így az életünk része lesz szorosabban, és amikor így kialakul egy kis bizalom, nyilván gyerek életkorának megfelelően, meg az édesanyának a szükségletei mentén, de hogy fokozatosan elkezdenek így mondjuk egy picit távolodni, egy fél óra, egy óra kipróbálni, akár egy másik
1: szobába. Akkor ez ilyen fokozatosan történik. Igen, mert hát nyilván az is nagyon fontos, amiről így nem beszéltünk, hogy ez egy dolog, hogy az anyuka mennyire bízik meg a másik anyukába, de ez ugyanígy van a gyereknél is, főleg ha egy picit nagyobb, tehát mondjuk nem tényleg egy babáról beszélünk, hanem egy 3-4-5 éves gyerekről, vagy akár még egy kicsit idősebbről, akire még azért viszont vigyázni kell. Igen,
2: erre vannak útmutatóink is egyébként a gyerek életkorának megfelelően, hogy mikor, hogyan ajánlott ezeket, és egyébként kisbabánál is tud az anyuka segítséget kérni, hogy nem azt kell elképzelni, hogy ott hagyja egy van egy másik anyukával, hanem mondjuk ilyenkor mondjuk esetleg az anyuka felveszi, vagy viszi, vagy elaltatja, és mondjuk addig tud hajat mosni, tud főzni, egy picit lehet, hogy aludni.
3: És ez is mekkora segítség sokszor egy csecsemő mellett, igen.
2: Igen, tehát hogy ott van a közelben, és mindig, amikor szükség van rá, akkor a behívható tulajdonképpen.
1: Innen folytatjuk mindjárt a beszélgetést Faludi Orsolyával, édesanyával, a Mama Sitter applikáció megálmodójával. Zenélünk egyet, aztán mindjárt jövünk is vissza, és folytatódik a Családban marad.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Mai vendégem pedig Faludi Orsolya, édesanya, a Mama Sitter applikáció megálmodója, amelynek tulajdonképpen korábban azt ugye már megbeszéltük, hogy az a lényege, hogy édesanyák ingyenesen vigyáznak egymás gyermekeire. Vannak előtte azért találkák, tehát nyilván a gyerek is megismeri a másik édesanyát, illetve az anyukák is megismerik egymást.
2: És igazából, ami tulajdonképpen, ahogy ez a folyamat így elindul, és kialakul a bizalom, elkezdődnek ezek a cserék, hozzátettünk egy ilyen pontrendszert, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy tulajdonképpen az, hogy az egész egy igazságos rendszer legyen, illetve megkönnyítse a segítségkérést, mert sokaknak egyébként ez is egy nehéz, vagy egy ilyen tudattalan lelki folyamat.
1: Nehéz segítséget kérni, igen.
2: Összekötődik, vagy ugye onnantól, hogy mondjuk igen, ez egy picit mindig eltolódhat, tehát elindul a fejünkbe sokszor egy ilyen lelki számláló, hogy akkor hogy is van, vagy ki esetleg túllépett, vagy nem lépett túl egy bizonyos belső lelki határt, és hogy igazából úgy működik ez, hogy mindenki hitelből 5 ponttal indul, tehát hogy igazából egy óra az egy gyerekre vigyázásért mondjuk 1 pont jár. És akkor igazából így tudnak az anyukák egymás között ilyen kölcsönösséget biztosítani, hogy akinek van pontja, az tud kérni segítséget, és amikor meg mi adunk segítséget, mi vigyázunk valakinek a gyerekére, akkor mi szerzünk pontokat ezzel, és ezeket a pontokat egyébként a közösségen belül folyamatosan be lehet váltani, tehát hogy...
1: Ja, tehát akkor erre folyamatosan van lehetőség, igen, meg hát azért egyébként tényleg így igazságos, így nem érzi azt az ember, hogy hú, én túl sokat kérek, de mondjuk cserébe nem annyira adok. Úgyhogy ez tényleg jó, mert ez egy igazságos rendszert alakít ki. És amit mondtál ott a profilnál, itt például a nevelési elvekre gondoltál akár, hogy mit tudom én, van olyan anyuka, aki mondjuk a nulla képernyőidőt, csak ezek ilyen példák, nulla képernyőidőt engedi, akkor ő ezt szeretné nyilván tartani, hogy aki vigyáz rá, ez ugyanúgy tartsa tiszteletbe, vagy mondjuk akár, most csak én nagyon hétköznapi példát mondok, a cukorfogyasztásnál, hogy ehet-e a gyerek, mit tudom én, egy kekszet, vagy nem, ő nem szeretné, tehát hogy akár ilyeneket is bele lehet írni, és akkor így keresni mondjuk hasonló anyukákat, akik hasonlóan gondolkoznak így a gyereknevelés terén.
2: Igen, abszolút, tehát ezt látom is, hogy gyakran beszokták írni, meg egyébként kis tippeket is szoktunk adni, hogy hogyan érdemes kitölteni a profilt, hogy mi az, ami fontos nekünk a gyerekünkkel szemben, és hogy sokan ugye ezeket szokták, ugye a mai
1: idősanyák
2: nagyon
1: tudatosan
2: gondolkodnak ezekről a dolgokról. Itt egyébként azt, és ebben saját tapasztalat is van, hogy ugye eltérhet, és hogy sokszor egyébként, hogyha nagyon, és ez egyébként családon belül is, nagyszülőkkel is előfordulhat gyakran.
1: Persze.
2: És hát azt szoktuk azért javasolni, hogy legyen meg egy kellő rugalmasság abban, nyilván ez az anya érésével is érkezik előbb-utóbb, ahogy kikerül sok minden a gyerekünkkel kapcsolatban a kontrollunk alól, de hogy ez például egy első jó lépcsőfoka annak, tehát hogy általában azt meg tudjuk adni, mi fontos nekünk, és szeretnénk is, hogy ezt tartsák tiszteletbe, de egyébként, hogyha mondjuk tulajdonképpen nem tudom, hetente egyszer valami eltérés történik, vagy amilyen gyakran van vigyázás, egyébként az sem.
1: Ez nyilván ki mennyire rugalmas, attól is függ, igen.
2: Igen, igen, de hogy igazából az sem a világ vége tulajdonképpen, mert sokszor néha mérlegelni kell, hogy mi fontosabb nekünk egyébként, és hogy volt ilyen értelemben nekem is, akár mondjuk családon belül, vagy olyan tapasztalat, hogy mérlegre teszem, hogy egyébként vannak bizonyos szabályok, amiket mi tartunk, viszont mondjuk cserébe lehet, hogy egy estére elmehetünk színházba, és hogy melyik a fontosabb, tehát hogy mondjuk...
1: Hát igen, ezt érdemes mérlegelni, meg hát amit ugye te is mondtál, talán itt a rugalmasság fontos, nyilván ez egyéni, hogy ki mennyire tudja egyébként ezt elengedni. És megjelent egyébként egy cikk korábban ugye így az applikációval kapcsolatban veled, és én ott olvastam, hogy hát azt is nyilatkoztad, hogy akár hivatásos babysittereket is szeretnétek bevonni, ezt hogy kell elképzelni, vagy hogy ez még tervben van, vagy már akár vannak is benne?
2: Ez vannak már egyébként észrevettük, nagyon leleményes babysitterek, ugye, akik egyébként vagy van saját gyerekük, vagy nem, de egyébként megtalálták, hogy nyilván ez egy nagyon jó piac lehet az ő ügyfélkörüket így meg tudják itt találni, és hogy egyébként ebben gondolkodunk, hogy mi az, amire egyébként még egy anyának szüksége van, és hogyan tudjuk fenntarthatóvá tenni az alkalmazást, és ez az egyik ilyen gondolat egyébként, hogy az, akinek egyébként szüksége lenne segítségre, de mondjuk munka vagy kapacitás hiány, neki kevesebb erőforrása van arra, és mondjuk lehet, hogy akár tudna pénzt áldozni arra, vagy akár mondjuk külföldön vannak olyan megoldások, ahol az édesanyák egymásnak fizetnek, és ugye nagyon sokszor mondjuk ilyen háztartásbeli édesanyáknak akár ez egy kereset tud lenni, hogy mondjuk egy másik gyereket fogadnak a saját otthonukban, és nyilván ennek van egy szabályozási, felelősségbeli vonatkozása, tehát mi nem ebbe az irányba indulunk el, de gondolkodunk azon, hogy esetleg legyen egy olyan szál is, hogy aki mondjuk
1: aki olyan opciót választana.
2: Igen, aki nem az idejével tud fizetni, hanem inkább pénzt áldozna erre, akkor legyen egy neki is opciója mondjuk.
1: Szuper, na mindjárt folytatjuk még, mert azért még van miről beszélni. Faludi Orsolya, a Mama Sitter applikáció megálmodója és ötletgazdája lesz a folytatásban is a vendégem. Zenélünk egyet és jövünk is vissza.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témát, a Mama Sitter applikációról beszélgetek vendégemmel, Faludi Orsolyával, ötletgazdával. Azt már ugye korábban megbeszéltük, hogy mi is ez a Mama Sitter applikáció, illetve hogy már egyébként akár hivatásos babysitterek is vannak benne. Arról még viszont egy picikét beszéljünk, ugye korábban megjelent veled egy interjú, amiben azt is mondtad, hogy akár a külföldi terjeszkedés is benne van a pakliban. Külföldön ráadásul ugye egész más. Szerintem nekünk még egész jó helyzetben vagyunk itt Magyarországon, mert elég sokáig itthon maradhat az anyuka a kisbabával ahhoz képest, amit ugye én is hallok, így van egy-két barátunk, aki él külföldön, és mondják, hogy hát ott nem nagyon van. Sőt, szinte majdnem, hogy azonnal vissza kell menni, nyilván ez így ország válogatja, de hogy viszonylag Magyarországon még így is egész sok időt tud az anyuka itthon maradni a gyerekkel, ahhoz képest, ami néha egy-egy külföldi országban van.
2: Igen, ez főleg az angol száz országunkban, vagy egy nyugat-európai országban jellemző, és hogy emiatt gondolkodom azon, hogy ott is egyébként nagy segítség tudna lenni, és ott akár lehet, hogy még Magyarországon mondjuk azt látom, hogy egyébként tényleg ez a kisgyerekes időszakban lévő, otthon lévő édesanyák az, akiket leginkább megszólít, nyilván mind, hogy annó engem is a lehetőség. Ott viszont abszolút el tudnám azt is képzelni, hogy egy picit nem csak ez a hát ez a, igazából most angolul fogalmazok, de ez a nice to have, ugye, tehát, hogy igazából ez egy én idő az, amit biztosít ilyenkor, nem egy nyilván egy rendszeres megoldás is tud lenni, amiben mondjuk akár el lehet vállalni munkát.
1: Persze.
2: De mondjuk azokban az országokban, ahol ez kevésbé adott mondjuk az állam részéről, akkor ott el tudom azt is képzelni, hogy az édesanyák ilyen kisebb közösségekbe úgy csoportosulnak, hogy picit intézményesebb vagy intézményesítette formában, ahol mondjuk tényleg akár félállásban vissza tudnak menni mondjuk, és ketten-hárman összeállnak, és így vigyáznak egymás gyerekekre, vagy freelancerként, szabadúszóként tudnak dolgozni, de egy picit nagyobb megbízhatósággal, mint sem mondjuk egy ilyen eseti jelleggel, mint ahogy egyébként most Magyarországon inkább fókuszálunk, vagy így működik.
1: Igen, ugye említetted, hogy elsősorban ugye a nagyon kisgyermekes, még otthon lévő anyukák veszik igénybe, de most így belegondolok, hogy ugye nyilván, amikor már nagyobb a gyerek, tehát hogy bölcsödés, óvodás, akkor oké, mert mondjuk napközben ott van az oviban, de mondjuk amiről korábban beszéltünk, egy színház vagy egy mozi, egy esti program, arra ugyanúgy kell valaki, aki úgy, akkor már nincsenek óvodába. Tehát, hogy ugye, aki ugyanúgy vigyáz rájuk. Úgyhogy egyébként ez tényleg a nagyobbik korosztálynál, vagy egy kicsit idősebb korosztálynál is teljesen jó megállja a helyét. És milyen visszajelzéseket kaptál az anyukáktól? Gondolom sok-sok pozitív, hiszen most már azért ez a 600 anyuka az elég nagy szám.
2: Igen, egyébként a kedvencem, amit így nagyon szeretek, és így egyébként szokott néha szembe jönni, és akkor ez mindig olyan jó leső érzés, hogy mondjuk ilyen közösségi média csoportokban, Facebook csoportokban mondjuk látom, hogy nagyon sokan egyébként az anyukák fordulnak egymáshoz különböző témákban segítségre, és hogy ez egy gyakori téma, hogy hogyan oldjuk meg, keresünk babysittert, mit csináljunk, és hogy az az egyik ilyen kedvenc visszajelzésem, amikor valaki ajánlja már a Mama Sitter appot így egy kérdés.
1: Hát az a legjobb visszajelzés, igen.
2: Úgyhogy egyébként én nem ismerem az illető anyukát, és hogy ez így egy önálló életre kelt már, így amikor így azt látom, hogy jön vissza.
1: Igen, lehet egyébként én is pont talán, hát az biztos, hogy közösségi oldalon láttam vagy hallottam így a Mama Sitterről, de lehet egyébként, hogy pont valamelyik anyukás csoportban. Úgyhogy szerintem már egyre több helyen lehet olvasni, így kezd tényleg berobbanni az applikáció.
2: Igen, és hogy egyébként a kezdeti fázisban, tehát hogy ez látszik, hogy nagyon szeretik az ötletet, nagyon jó megoldásnak találja mindenki a saját maga élethelyzetében meg problémájára, és hogy egyébként így a mostani, tehát most már nagyjából 2-3 hónapja van ugye így kinn a közösség számára a mobilapp is, és hogy így a visszajelzésekből is egyébként azt látom, hogy vannak azok az anyukák, akik egyébként nagyon aktívak, nagyon nyitottak, könnyedén ismerkednek, van egy nagyköveti rendszerünk is egyébként, aki így személyesen próbálja ezt támogatni, de hogy egyébként pont ebből inspirálódva, hogy azt látom, hogy van olyan része a közösségnek, aki egyébként picit visszahúzódóbb, és hogy most azon gondolkodom, hogy hogyan tudjuk őket is támogatni, és egyébként most készülnek már az új funkciók, hogy az app majd készül bemutatásokat is létrehozni, tehát hogy az anyukának nem magának kell egyébként venni azt, mert ez nyilván mindig egy komfortzónán kívüli helyzet, hogy akkor így ismerkedni.
1: Igen, hát ugye ez egyénfüggő, van akinek nyilván, aki nagyon extrovertált, neki talán könnyebb, de hát nem mindenki éppen ilyen. És ami még így nekem egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Mama Sitter a neve, de esetleg apukák is beléphetnek? Mert ugye van az az élethelyzet, amikor éppen mondjuk akár apuka neveli a gyerekeket. Tehát van egy pár ilyen szituáció, hogy gondolom nem utasítjátok el akár az apukákat sem.
2: Nem, nem, sőt, vannak is apukák a platformon, meg így egyébként a továbbfejlesztésében azon is gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk a családot, mint egységet kezelni. Uh-huh. Tehát, hogy ez a jövőbeli fejlesztések között ott van. A név az egyébként így szerintem hát valahogy így adta magát, mert főleg anyukák a célcsoport általában,
1: nyilván,
2: azok, akik főleg a mi kultúrközegünkben az elsődleges gondozói feladatokat ellátják így a gyerek kapcsán. Sokakat egyébként félrevezet, és sokan a mama sitter kapcsán, főleg mert ez az angol szóból, uh-huh, pont egy nemzetközi terjeszkedésre vonatkozóan jött így akkor a név, de hogy sokan mondjuk a nagymamákra gondolnak, és nem gondolnak rosszul egyébként, mert az is a tervünk között szerepel, hogy
1: akár őket is bevonni.
2: Igen, uh-huh, igen, tehát hogy pont nagymamákat ugyanígy, ugye ez nyilván egy másféle minőség, más energia, és hogy akár őket is bevonni, mind a két félnek ez tud előnyt hozni. Úgyhogy így
1: abszolút. De akkor még így a végére, hogy folyamatos fejlesztésekben gondolkozol, ahogy látom. Tehát ugye készülnek az új funkciók, meg hát ezért különböző terjeszkedések is tervben vannak, ahogy hallom.
2: Igen, tehát hogy ez egy ilyen folyamatos termékfejlesztés is, illetve azt is nézni, hogy a közösségnek hogyan tudjuk még több értéket adni. Tehát mi az, ami igazán hasznos lenne, hogyan milyen irányba lehet tovább menni, és hogy ez egy aktív gondolkodás, hogy ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, ahhoz szeretném mindenképpen az anyukák számára ingyenesen tartani ezt a lehetőséget, mert
1: tehát,
2: ugye
1: hogy továbbra is ingyenes maradjon.
2: Ingyenes, vagy mindenképpen valamilyen kedvezményes, tehát hogy az anyagi része az semmiképpen ne legyen blokkoló. És akkor elmentén ugye nőnek ki ezek az új ötletek, hogy egyébként hogyan lehet fenntarthatóvá tenni, úgyhogy igazából ez egy izgalmas.
1: Igen. És aki szeretné letölteni, Mama Sitter applikáció, így akkor megtalálja az okos telefonján.
2: Igen, az alkalmazás áruházakban mind a kettőben megtalálja a Mama Sitter néven, illetve a weboldalunk az a mamasitter.com, így két tével angolosan, és akkor ott is el tudják olvasni egyébként, hogy hogyan működik, ott is van letöltési link, úgyhogy...
1: Nagyon jó, hát szerintem egy szuper jó lehetőség, meg nagy segítség tényleg minden anyukának, de akiknek tényleg mondjuk nincsen segítség, nekik meg főleg. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Faludi Orsolyának, a Mama Sitter applikáció megálmodójának. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, én is, hogy mesélhettem róla.
1: Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok. Hamarosan ezt a beszélgetést is videós formában is megtaláljátok a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Laki 1 Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Kibeszélik a könyveket Könyvklub Sziget-Szent Miklóson. 2026. szeptember 11-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
4: Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. A rendezvénysorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a városi könyvtár és közösségi ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak, tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
5: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4 Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi program sorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
4: Felújítást a gyűjtenek, jótékony célt is szolgál az idei első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót a város névadójának hagyományait figyelembe véve az önkormányzat megbízásából hirdeti meg a szervező, városi könyvtár és közösségi ház. Lázár Gergő igazgató rádiónkat arról tájékoztatta, a befolyt összeg teljes egészét a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítására fordítják majd. A gyűjtés már elkezdődött és egészen október 18-áig tart. A pénzből szeretnék felújítani a tantermek burkolatát, a folyosót, megjavítatni az udvari csatornarendszert és nyilászárókat is szeretnének cseréltetni az iskolában, ahol speciális nevelési igényű gyermekek oktatása zajlik. Az összegyűlt pénzadományokat a Humanitas 91 közalapítvány kezeli és adja majd át az iskolát üzemeltető Sziget-Szent Miklósi tankerület számára. Lázár Gergő igazgató kiemelte, készpénzzel és utalással is hozzájárulhat a felújításhoz, aki szeretne.
5: A programhoz kapcsolódik a Szent Miklós adománygyűjtő akció, mely már most elindult Petőfi utcai iskola karbantartására, felújítására, eszközbeszerzésére gyűjtünk. Pénzbeli gyűjtésről van szó, lehet utalni, illetve lehet készpénz adományt elhelyezni. Több helyen a sárgaház.com/adomány oldalt kell követni, ott minden információ fönt van, az is, hogy hova kell utalni, és az is, hogy hol és mikor találhatók meg ezek az adománygyűjtő dobozok.
4: Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén így szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek, ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
6: Az elmúlt egy-két hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, úgyhogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal, karácsonyi történeteket írok, olvasok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
4: Könyvklub Sziget Szent Miklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biedermann Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az Olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget Szent Miklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a Közösségi Ház elérhetőségein. Az Olvasó Sziget könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
4: Szeptember 15-ig lehet befizetni a 2026 második félévi helyi adókat. Az esedékes határidőre emlékeztette a lakosságot Taksony önkormányzata. Amíg márciusban kiküldött értesítőkhöz csatolták az erre az időszakra vonatkozó csekkeket, ezeket továbbra is lehet elektronikus úton rendezni. Az önkormányzat által közzétett tájékoztatóban szerepel azon bankszámlaszámok teljes listája, amelyekre várják az utalásokat. Az elveszett csekkek pótlására a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben van lehetőség. Érdeklődni, illetve panaszt tenni a Taksonyi Adóhatóság hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. Két napon is áramszünet lesz Dunavarsányban. Szeptember 15-én és 16-án várhatóan reggel 8-tól délután 4-ig lehet majd a szolgáltatás kimaradására számítani. Az önkormányzat hivatalos felületein megosztott tájékoztató szerint az áramellátás hálózati karbantartás miatt fog szünetelni. A városvezetés emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramszünet nem a teljes települést fogja érinteni, hanem a Csorba-Dezső utca, a Gömöri-Ferenc utca, a Malmos József utca, a Százados Istvánné utca, a Tömösvári Sándor utca, valamint a Tanító kutya bizonyos részeit. A karbantartási munkálatok ideje alatt a szakemberek a lakosság türelmét és megértését kérik. További információk a www.dunavarsany.hu és a www.eon.hu oldalakon érhetők el. Fiatal tehetségeket keres a Magyar Táncművészeti Egyetem. Az intézet Dunaharasztin található vidéki tehetségcentrumába szeptember 12-én szombat délelőtt 11 órától lehet felvételezni a József Attila Művelődési Házban. Dr. Szit Melinda rádiónknak elmondta, hogy a kisebbeket a klasszikus balett előkészítőre, a nagyobbakat pedig a modern tánc előkészítőre várják. Az MTE egyetemi docense hozzátette, a jelentkezőket még a meghallgatás napján kiértékeli a zsűri.
7: Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: A TFSM második csapata ellen játszik felkészülési mérkőzést Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-es idényre készülő csapat három légiósából még csak egy áll majd rendelkezésre a másodosztályú gárda otthonában. Horváth Rihárd a térségiek vezetőedzője elmondta, a két még meg nem érkezett játékos szeptember 11-én, illetve 14-én csatlakozik, addig kénytelenek nélkülük csiszolni a játékképét. Hozzátette, az elmúlt héthez képest most mindenképp előrelépést vár azokban a dolgokban, amelyekre hangsúlyosan készülnek.
8: Légiósunk lett csak szintén ugye legutóbb, még a következő kettő 11-én, illetve 14-én érkeznek, az amerikai érkezik 11-én, a bolgár 14-én, tehát mindenképpen a játék képében is most meg szeretnék előrelépést látni, mert a hozzáállás megvan, az intenzitás megvan, viszont most már sokkal több szeretnék látni, főleg elsősorban védekezésben, azt mindenképpen megkövetelem, aztán remélhetően támadásban is tudunk majd előrelépni.
0: Időjárás.
4: Szombaton felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik, délután 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden hallgatónknak, ez a Süsfel nap, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Vendégünk pedig Schmidt Vanessa, marketinges kolléganőnk, de nem marketing témánk lesz, hanem egészen más, mert hogy hát mindenféle zúzódások, kék, zöld, lila foltok vannak rajtad, és hát beszélni fogunk arról, hogy ez mind mi okozta. Előjáróban annyit, hogy ahogy így utána néztünk a témának, nem vagy egyedül. Na de meséld el, hogy mi, vagy ki, vagy mi, milyen helyzet okozta azt, hogy konkrétan olyan zúzódások vannak rajtad, mintha agyonvertek volna, de hál' Istennek nem erről van szó.
4: Sziasztok, jó reggelt! Amúgy apukám úgy azt hitt, hogy motorbalesetem volt.
2: Úristen! Annál jobban, egyszerűbb,
4: de... Vittesebb ennél a történet, és most azon gondolkoztam, hogy már minden héten jövök valami, még mi fog velem történni?
3: Mindig történik valami.
2: Lesz egy ilyen rovatod, jó, hogy a héten mi történt
3: De most
2: vele?
3: Már valami pozitív, vagy majd legközelebb.
4: Igen, igen. Egyébként ugye egy két napra elutaztam most vasárnaptól keddig, és még az is történt, hogy kicsekkolás előtt negyed órával kigyulladt a szálloda, úgyhogy...
2: Micsoda!
4: Ez csak egy zárójelbe, szóval történnek,
3: ilyen van most
4: történnek velem érdekes dolgok, és amúgy nem volt olyan, nem volt semmi gond, csak egyből jött a tűzoltóság, meg megoldották.
2: Jó, én úgy képzeltem, hogy így...
4: Nem tudtam kicsekkolni, bent volt a cuccom, én kint voltam, és így indultam kellett már a reptére, és de megoldódott.
2: Én ezt úgy képzeltem el, hogy így kilibbensz a szállodából, és mögötted így, puf, így felrobban a szálloda, de te még kituttál, de jó, nem így történt, hál' Istennek, igen.
4: Nem, fogad.
2: De nem ettől vagy kék-zöld.
4: Fogat akartam mosni, és rám törték az ajtót, hogy most el kell hagyni a szállodát.
2: Tényleg? Komolyan?
4: De egy fél óra múlva visszamehettem a cuccomért, és akkor ki tudtam csekkolni.
2: Oh.
4: Na mindegy, történnek dolgok. Tehát lehet, hogy ez egy következő téma lesz.
3: Lehet, valami mindig történik veled.
4: Az történt, hogy hozzáteszem, hogy most észrevettem az eset után, hogy valamiért én mindenhova rohanok, ha kell, ha nem. És az volt, hogy mentem egy bizonyos helyre, ahol tudtam, hogy be tudok állni egy ilyen parkolóba, de megszokott a eltérően sorompóval le volt zárva a parkoló. És megálltam a sorompó előtt, hogy bemenjek az épületbe a portára, hogy szóljak, hogy nyissák ki, mert nekem ide be kell parkolnom. Na most én ezt úgy gondoltam, akkor így úgy emlékeztem, vagyis úgy éltem meg, hogy a kocsimat azt most az út közepén hagytam, de amúgy nem, tehát így visszatekintve nem, de egyik automatizmusom, hogy nem szeretnék senkit zavarni, és ezért elkezdtem szaladni a portára. Egy ilyen, picit félig meddig sóderos, emelkedős beton úton.

0: szaladtam felfelé. Földigérő lenge nadrágban, szandálban, és hát a bal lábammal ráléptem a jobb nadrág száramra, akkor már borultam, de úgy éreztem, hogy kicsit mentettem, de aztán fordítva a jobbal a balra, és addig-addig bénáztam, és így dőltem, estem, még elkerülhetetlen volt, és hát elestem a saját nadrágomban végül is, és a legérdekesebb, ami a legbosszantóbb, hogy a jobb kezemben ott volt a telefonom, és az volt a reflex, hogy nem dobom el, tehát, hogy a telefont védtem magam helyett, mert hogy a bal tenyerem is egy kicsit fájt, mert azt leraktam, de hát a jobbat nem. És akkor ennek eredménye, könyök, comb, térd, boka, tehát így nagyon, hát mutattam nektek a sérüléseimet, nem néz ki jól. Ez szombaton volt, és még mindig alakulnak kék-zöld foltok, és amúgy érdekes, mert tudom, hogy ez a nadrág olyasmi, mint egy ilyen maxi szoknya, hogy azért, ha lépcsőzök, akkor egy picit felhúzom, mint ahogy egy szoknyát szokás. És itt valahogy annyira a pánikba voltam, hogy így kikapcsolt az agyam, és valószínűleg, ahogy ugye vezettem, meg kiszálltam az autóból, így lejjebb is csúszott, szóval szerintem lejjebb ért, mint szokott. Plusz ugye hát az a szandálos történet még egy dolog az egészben, úgyhogy nem a nadrágot hibáztatom abszolút, de nagyon egy béna szitu. És akkor ezek után kérdezték tőlem, hogy jaj, hogy te is úgy jártál, mint ahogy a TikTokon így mutogatják ezeket a hosszú nadrágokat, és nem is értettem, hogy miről beszélnek, és akkor találtam meg a videót, amit átküldtem nektek, hogy demonstráljam, hogy hát valahogy így jártam.
1: Igen, mert hogy ennek pont most mi is utána olvastunk, vagy hát amikor küldted, hogy konkrétan hírportálok írnak arról, hogy a TikTokon, ez mondjuk egy nyári, tehát hogy most éppen júliusi, de idén júliusi, hogy konkrétan esnek kelnek a nők az egyik kedvelt üzletnek az új nadrágjában, és hát úgy írja a cikk, hogy sorra szedi idézőjelben áldozatait ez a nadrág, hogy ez egy ilyen hosszú lenge, széles szárú nyári nadrág, és hát tulajdonképpen ugye itt az a, hát tényleg veszélyes, konkrétan volt, ahol azt olvastam, hogy a gyilkos nadrág.
2: Ja, mert hogy nagyon hosszú.
1: Nagyon hosszú. Mondjuk hozzáteszem, hogy ez nem olyan, ami rajtad volt, mert hát nem tudom, azért én nem vennék fel ilyet, mert konkrétan feltörlöm vele a padló, de tudom, hogy divat, viszont hát ugye koszos lesz,
2: hát
1: az alja, meg
2: igen.
1: Tehát konkrétan ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak, hogy a cipőt meg a lába teljesen eltakarja, hanem még azon túl is ér, és valóban egyébként tud veszélyes lenni, és valóban a CNN rakott ki egy videót, ami összeszed egy csomó ilyen történetet, meg úgy meg is mutatják, hogy milyen sérülést okozott. Egyébként azt írja, hogy a CNN szerint a legtöbben megúszták térd vagy kéz sérülésekkel, de olyan is van, aki akkorát zakózott a nadrágban, hogy kórházba került konkrétan. Mondjuk azért te is elég szép sérülések.
0: Ezt amúgy elhiszem, én egyébként aznap, ugye szombat reggel történt, és vasárnap reggel utaztam el, és én szombaton így még gondolkoztam, hogy el fogok-e tudni utazni, mert egyszerűen annyira fájt, és amúgy attól féltem, hogy esetleg eltört a bokám, és még amikor vasárnap reggel így indultam el otthonról, mentem le a lépcsőn, akkor éreztem, hogy a lefele lépcsőzés az nem igazán megy. És az úgy azóta sem, de úgy jól vagyok, csak nyilván ebből így fel kell épülni, szóval, és én tényleg nem is estem akkorát, mint azokon a videókon, tehát én így kb. Így elborultam, mondjuk, de nagyon nagy sérüléseket sikerült szerezni.
1: Igen, itt azt is írják, hogy volt, aki konkrétan eltörte a vállát, mert hogy úgy esett le, hogy sajnos így törött lett a válla. Meg itt valaki azt írja, hogy akár már a Netflix dokumentumfilmet is készíthetne, mert hogy annyi áldozata van. Egyébként most ez nem az, ami rajtad volt, de igen, hasonló stílusú nadrág, ez a Leza Palazzo nadrág. Egyébként még most is elérhető a webshopokban.
2: És hogy ez amúgy, nagyon direkt ennyire hosszú?
1: Hát a CNN amúgy azt írja, hogy szerintük nem a hosszával van gond, hanem a széltével, mert a séta közben túl könnyen akad bele a viselője lába. Egyébként többen megkeresték ezt az üzletet, de a cég nem válaszolt a kérdésekre. Szóval tényleg elképesztő ez. Egyébként egy nő például, sőt nem csak egy, ugye itt a TikTok videókban többen is ilyen trükköket mutatnak, hogy mit csinálj ezzel a nadrággal, hogy valami, nem tudom, hogy hajcsatot, vagy hajgumit. Igen, de akkor meg már minek veszed hát meg azt a nadrágot, mert akkor igen. Elképesztő, amikor küldted a képeket, tényleg, hogy nézel ki, hát nem gondoltuk, hogy egy nadrág, és tényleg utána jártunk, és hogy ez konkrétan most a Telexen olvasok erről egy cikket, tehát hogy azért ez tényleg tud nagyon veszélyes is lenni. Jó, mi a konklúzió? Nem veszel föl többet ilyen nadrágot, vagy nem fogsz rohanni, vagy ha legközelebb belesel, akkor magadat mented, nem a telefon. Szóval azért úgy szerintem, mert ráadásul te azért tudsz spirituálisan gondolkodni, meg belelátni az üzenetet, amit ezzel üzenni akart egyébként, amit üzen a tested innentől.
0: Mit üzen a nadrág?
1: Mit üzen a nadrág, tényleg? Mit üzen a nadrág, mit üzen a telefon, mit üzennek tárgyaink, megírhatná Buda László ezt a következő könyvet. Na de hogy mi a konklúziód? Mit tanított neked ez az eset?
0: A nadrág elszakadt.
1: Elesett.
2: Elszakadt?
0: Hát... nem ketté szakadt, de vannak rajta lukak, úgyhogy maximum otthoni takarításhoz. De lehet, hogy egy picit vágatok az aljából, hogy otthonra jó legyen. Hát az a konklúzió, mert azóta egy kicsit lassabban kell ugye így közlekednem, és annyiszor így megindulok, hogy most sietek, és aztán így konstatálom, hogy hova? Tehát tök érdekes, hogy ez a pár nap így rávilágított arra, hogy egy csomószor sietek, de nem kell, nem vagyok elkésve. És amúgy, ha meg el vagyok késve, és úgy rohanok, akkor nyerek pár másodpercet, tehát hogy itt az ilyen gyalogos rohanásról van szó, hogy most elmegyek bevásárolni, és 2 perccel korábban végzek, mert átfutok a bevásárlóközponton. És amúgy így érdekes, mert én bennem van egy ilyen kettősség, én vagy nagyon kapkodok, vagy eszméletlen lassú vagyok. Szóval ezt a kapkodást, ezt valahogy azt fogadtam meg, hogy ezt így visszaveszem, meg így észreveszem, hogy azért nem kell rohanni, mert egy csomó baj történhet abból.
1: Én egy csomószor tapasztalom az életben, hogy tényleg ezek a régi jól bevált szólások, közmondások mennyire sokat jelentenek, és tényleg mai napig is aktuálisak, lassan jár tovább, és tehát, hogy abszolút, ez tényleg igen. Így van, hogy oké, hogy egy időben rohangálsz, de lesz ennek a böjtje, ezt mondjuk annyira nem szeretem, de ebben az esetben egyébként igaz, tehát tényleg legyen akkor ez a konklúzió.
0: Meg, hogy ugye ott úgy éreztem, hogy zavarok az autómmal, és így mi van, ha egy percig zavarok, mert maximum 1 percig zavartam ott, tehát most ha valaki emiatt türelmetlen, és amúgy tökre nem voltam annyira útban, mindegy, de hogyha valaki most ezért türelmetlen, az meg már nem feltétlenül az én gondom, szóval.
2: Igen.
1: Ez egy érdekes ilyen filozófiai dolog, amit így át tud az ember a saját életében gondolni, hogy tényleg annyira durva, hogy ez a szituáció mennyi mindenre rámutat a saját életedben. Hogy mikkel van még az embernek dolga. Hát én azt kívánom egyébként, hogy mindenki valamilyen hasonlóképpen hát gondolja át, hogyha valami történik vele, akkor nem büntetni akarja az élet, hanem pont, hogy valamit üzenni szeretne, és hogy mindannyian tudjuk lefordítani, hogy vajon a saját életünkben ez mit üzen. Köszi, Vani, hogy elmondtad. Köszönjük. És hát most így nyalogatod a sebeidet, vagy most így mi történik?
0: Hát igen.
1: Borogatod. Na jó, köszönjük szépen Schmidt Vaninak, marketinges kolléganőnknek. Ha gondoljátok, akkor nézzétek majd meg a TikTokon az erről szóló videókat, és hát okosan a nadrág vásárlásán.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Izzanak a kameráink a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján, ami nem jelent más, mint hogy vendégeink vannak. Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Lecsúfőző családi nap lesz Sziget-Szent Miklóson, a Kéktó szabadidőparkban szeptember 19-én. Na ezt a témát és ezt a programot fogjuk jól átbeszélni és kivesézni, van miről beszélni, hiszen rengeteg program, kiegészítő program lesz majd. Szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Somkúti Bak Adriánt, a szervező az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület képviselője, a rendezvény egyik szervezője és háziasszonya, valamint szeretettel köszöntjük Ladányi Sándort, szintén szervezőt az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesülettől, hiszen ugye ez az egyesület szervezi ezt a rendezvényt. Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Mi lesz a lecsófőzőn? Csak nem lecsó. Na jó, szóval, hogy nézzük meg tényleg, hogy fog felépülni ez az alkalom, milyen programokra lehet készülni. Ki kezdi?
4: Először is, ugye azt akkor mindjárt előjáróban elmondom, hogy a csapatok 9-10 és 10 óra között érkeznek.
3: Ja, mert hogy csapatok csinálják a lecsót.
4: Hát, hogy ne, így van, csapatok csinálják a lecsót, mint ahogy eddig mind a 6 alkalommal. És szóval 9-10 között érkeznek. Azt azért most is elmondom, hogy a színpad mögött kell regisztrálni ott az öltözőnél. Ott mindenki megkapja az ellátmányt, meg azt is, hogy melyik lesz a sátor helye. És utána lehet készülni, fölállítani a sátrat, és előkészülni a lecsófőzésre. Akarsz kérdezni valamit?
3: Nem, csak most gondolkoztam azon, hogy azt mondod, hogy ugye ott lehet regisztrálni, de azért valami előregisztráció van, vagy
2: az már megtörtént.
3: Ja, hogy az már vége, igen, az már lezárult.
2: Igen, azt nyár elején már elkezdtük hirdetni, és lehetett jelentkezni e-mailben, úgyhogy most már, hála a jó Istennek, egyre több csapat van minden évben, úgyhogy meg is telt a kék tó a helyekkel, és a csapatok már meg is kapták a részletes tájékoztatót arról, hogy fog kinézni ez a 19. helyi program.
5: Jó, és csak azért, aznap ez már csak egy ilyen kis becsekkolás, hogy minden csapat megérkezett, és hogy igen, ott vagyunk, egy bejelentkezés.
2: És megkapják, ugye, ahogy Sanyi is említette, az ellátmányt, a paradicsomot, a paprikát, a hagymát, ahogy minden évben, és akkor el lehet kezdeni építeni a sátrat.
3: Csak ezt láttad az arcomon, hogy ezt szerettem volna itt tisztázni, hogy nehogy az legyen, hogy valaki úgy csak úgy oda megy, hogy hello, akkor én jöttem regisztrálni, igen. Aztán kiderül, hogy nincs is rajta a listán.
4: Arra sajnos már nincs mód, mert lezárult a regisztráció 6-án egyrészt, másrészt pedig 60 csapat gyűlt össze.
3: Úgyhogy
4: 60 féle lecsót lehet majd kóstolni, megenni. Nem irigylem a zsűrit egyébként. Talán majd erről is beszélünk, hogy kik lesznek a zsűriben többek között. És azt gondolom, hogy közben programok is lesznek, és szerintem az egész napot ki fogjuk tölteni jó programokkal.
2: Biztos is.
3: Beszéljünk akkor a programokról, aztán visszatérünk a lecsóhoz, jó? Hát, ha valaki még, nem tudom, most korog a pocakja, úgyhogy adunk neki még lehetőséget, hogy valamit így magához vegyen reggel, aztán lecsózunk egy kicsit, de nézzük meg, hogy milyen programok lesznek, hiszen rengeteg, hát ugye ez egy családi nap, tehát ebből adódóan gondolom kicsiknek, nagyoknak lesznek színes programok.
2: Így van, így van. Mindig gondolunk arra, hogy mivel családi napot tartunk, minden korosztály megtalálja neki megfelelő programot. Lesznek időpontokhoz kötött programjaink is, és lesznek olyan programok, amik egész nap tartanak. Az időhöz kötött programok között a senior tánccal fogunk indítani közvetlenül a megnyitó után, de természetesen a megnyitón el fogjuk mondani, hogy melyik program milyen időpontban lesz. De lesz tai chi bemutatónk, BMX bemutatónk, akik egyébként a srácok tavaly is voltak, és nagy sikert arattak a fiatalok körében. Lovas kocsikázás lesz, azt a legkisebbek szeretik a leginkább, mert ott simogathatják a lovakat, fel is ülhetnek, mehetnek is egy kört vele. Lesz sörpong, erről majd Sanyi fog tudni bővebb tájékoztatót
3: azt
2: adni.
3: Azt is sokan szeretik?
2: Én még életemben nem sörpongoztam, de lehet, hogyha lesz
3: itt az ideje.
2: Igen, ha lesz egy kis idő, akkor ki fogom próbálni. Lesz néptánc, a napraforgó néptánc együttes fog érkezni hozzánk, ugyanúgy, ahogy tavaly, hozzák a szotyolákat is, a kicsiket, úgyhogy ki is lehet majd, reméljük, ki is lehet majd próbálni, lesz egy kis táncházott a bemutatójuk végén. Kint lesz az Ádám Jenő Musical Studio, nagyon jó előadással készülnek, lesz Styler Dance Company, egy csapata is kint lesz, ők egy hip-hop tánc bemutatóval készülnek nekünk. Lesz retro DJ Anthonyval, retro diszkó.
3: Igen, látom, hogy a Morrisons 2 DJ-je. Úristen, eszembe jutottak a tini korom buliai.
2: Az enyém is. Igen. És sokak nagy örömére kint lesz az idén a Divina Machina, és ők is fognak zenélni. És az egész napos programok között pedig a hajfonás, az arcfestés, az autószimulátor lesz most kint, Vidám Park lesz, és a rendőrség és a tűzoltóság is kiköltözik. És a rendőrségnek az idén lesz egy nagyon-nagyon érdekes programja, amit szintén szeretnék kipróbálni, de hát nem tudom, hogy az idő engedni fogja-e. Hoznak egy ilyen nagyon speciális szemüveget, amit hogyha felveszünk, akkor az imitálja nekünk, hogy milyen az, hogyha ittasan vezetünk. Uh-huh. És ez...
5: Hát, és akkor ki lehet próbálni, hogy...
2: Pontosan, igen, tehát hogy ez egy nagyon jó figyelemfelkeltés, felhívás arra, hogy miért nem jó, hogyha ittasan vezetünk, hiszen gondolom itt majd szimulálni fogja nekünk azt, hogy a reakcióidőnk milyen, meg bizonyos szituációkra hogyan reagálunk.
3: Ez nagyon érdekes, ez egyébként. Fontos, bízunk benne, hogy ebben senkinek nincs tapasztalata, viszont tényleg azért az ember olyankor egy kicsit bátrabb tud lenni, mint egyébként, és akkor ide nekem a világot, de ez fontos, hogy akkor ezt így ki tudják, majd meg tudják tapasztalni. Na térjünk egy picit vissza a lecsóra, 60 féle lecsó, el se tudom képzelni, hogy gondolom, hogy egy csomó mindenkinek lesznek különleges lecsói. A múltkor beszélgettünk Dolhai Andrással egyébként, ő a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének a vezetője, és ugye úgy tudom, hogy ők is egyébként, ők a HEPESZ, ők is beneveztek erre a családi napra, és például ő elárulta nekünk a kis kulisszatitkot, hogy ők halas lecsót fognak készíteni. Én sem, tehát egy elképzelni nem tudom, milyen kreatív ötleteket fognak a csapatok kitalálni.
5: Mert hogy halas lecsót készítenek.
3: Ilyen különlegességekre is lehet ezek szerint számítani.
4: Hát biztos van, akinek egyébként, nagyon komoly zsűri lesz a lecsófőzőn. Én nem tudom, hogy fogják a 60 lecsó közül
3: eldönteni. Biztos megvan már erre a praktika.
4: Az első vagy a második, de ugye, ha elmondhatom, hogy többek között Angler Zsolt színész lesz a zsűri egyik tagja, akinek ugye főzős műsorra is vannak, mert ő egyébként szakács is, meg cukrász is, mellékesen, amellett, hogy színész. Ugye ott lesz még Kis Sándorné, aki élelmezés vezető, ő mindig tagja a zsűrinek, tehát ő kihagyhatatlan ebből, mert hát évtizedeken keresztül ezzel foglalkozott. A teljesség igénye nélkül lesz más is, de 5 vagy 6 tagú lesz a zsűri, úgyhogy lesz feladatuk, lesz munkájuk bőven, mire végigkorsolják ezt a sok lecsot, szerintem jól is adnak vele.
3: Tuti.
4: Úgyhogy...
2: És nagyon értékes nyeremények
4: nagy is lesznek. Nagyszerű díjak lesznek.
3: Na igen, hát ez egy verseny azért, amellett, hogy igen, családi nap, meg jó hangulat, nyilván azért valamilyen szempontból mégiscsak versenyeznek. Milyen díjak lesznek, mire lehet számítani?
2: Nem mondjuk el, hogy milyen díjak lesznek, ez meglepetés.
4: Elmondhatjuk.
2: Igazából volt már erről, készült már erről egy kis videó, amit meg is osztottunk, hogy nagyon értékes nyeremények lesznek. Többek között lesz egy grillsütő, ugye, ha jól tudom.
4: Gázos grillsütő.
2: Igen, az lesz az első helyezett.
3: Jó, tehát akkor ilyen kategóriájú nyereményekre lehet számítani.
2: De szampot is lehet nyerni. Úgyhogy tényleg mondom, hál' Istennek évről évre tudunk terjeszkedni, és ezáltal a díjak is évről évre változnak.
5: És a látogatók közül, aki szeretné így megkóstolni a lecsókat, akkor van lehetőség mondjuk vásárolni belőle, vagy ez hogy fog kinézni?
4: Igen, nem... lesz külön főzés is, igen, és ha valakinek gusztusa támad a lecsóra ott éppen, akkor vásárolhat is persze, de én úgy gondolom, hogy ott a sátraknál is, ha valaki jön, akkor a korlátozottan, de megkínálják nyilván.
5: Tehát kis kóstolót kaphat.
4: Egy kis kóstolót kapnak, így van. Ott a díjak között sok díj lesz, mert ajándékkosarak lesznek, vásárlási utalványok, szabaduló szobába hat fő részére utalvány, tehát rengeteg olyan dolog, amit az ember szívesen használ. Arra kíváncsi leszek, hogy egy csapat hogy áll majd a szapra, de az már az ő dolguk lesz.
3: Hát majd beosztják, hogy egyik hétvégén itt, másik. Egyébként, ha már itt tartunk a csapatoknál, egységes létszámban, vagy változó, hogy hány létszámú, illetve hát beszéljünk arról is, hogy ha jól értjük, meg hát az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy ez akár egy tök jó csapatépítőnek is felfogható. Abszolút. Akár baráti társaság, akár kollégális viszony.
2: Abszolút. Viszont. Voltak tavaly kifejezetten cégek, akik csapatépítő tréningként használták ki ezt a napot, és együtt jöttek. Tehát volt ilyen, és az idén is, ha jól tudom, van ilyen a csapatok között.
3: Hát most figyeljetek, egyébként kimondhatjuk, hogy egy költséghatékony, ám bár egy tök jó program egy csapatépítésre.
5: És koncertekkel, programokkal.
2: Igen.
3: Azt mondtátok, ugye, hogy kapnak egy alapellátmányt. Ilyen szempontból milyen szabályok vannak? Tehát, hogy bármit felhasználhatnak, beletehetnek, ti adtok egy alapot, de hogy onnantól kezdve mindenkinek a saját kreativitására van bízva?
4: Az a szabály, így hogy van. Nincs szabály.
3: Aha.
4: Hát mindenki olyat csinál, amire úgy gondolja, hogy az a legfinomabb, és amivel úgy gondolja, hogy ő első is lehet. Aztán majd a zsűri eldönti. Persze, abszolút kreatív. Tehát ki hogy szokta a lecsót csinálni? Nyilván többféle van. Többféleképpen készítik el. Sok alkotórészet ettünk már sok helyen lecsót, én imádom például. Uh-huh. És abszolút helye válogatja, hogy hol, hogy.
3: Hát igen, most például nálunk, nekem anyukám mindig kétfélét készített, mert apukám a tojásos lecsót szerette jobban, én meg a rizses lecsót szerettem jobban, és akkor nálunk így
5: például kétféle. Nekem például anya mindig rakott bele cukkinit, tehát tényleg szóval a lecsó az az étel, amit annyiféleképpen lehet variálni. Igen. Hát halasról még nem hallottam.
3: De én sem.
5: Oda keveredünk, megkóstoljuk.
2: Cukkini az ugye a francia lecsónak.
3: Ja, ez a ratatúj, vagy mi? Ugye? Tényleg. Na, hát akkor tényleg nagyon színes program lesz. Nagyon bízunk benne, hogy jó idő is lesz. Illetve még visszatérve egy picit arra, hogy a csapatok nem csak egy kis alap hozzávalót kapnak, hanem nekik biztosítjátok a helyet is? Tehát, hogy fel lesz osztva már, mire odaérkeznek a csapatok, hogy ki hol kapja persze, majd meg a kis standját?
2: Erre van a regisztráció, ugye, hogy odaérnek a csapatok, mennek a regisztrációs pulthoz, és ott megkapják az ellátmányt, és meg is van nekik a kijelölt helyük, megkapják talán a számukat is. Ugye? Igen, a számukat.
4: Titkos számot. Így van.
3: És akkor az eredményhirdetés is ezen a napon történik ott a helyszínen, ugye? Tehát a Kék Tó szabadidőparban.
4: Délután 4 órakor lesz az eredményhirdetés, addig programok lesznek, úgyhogy...
3: És akkor mit mondtatok, mikor kezdődik
4: hát
3: maga
4: olyan? A lecsófőzés körülbelül olyan, mert 9 és 10 között lehet regisztrálni. Uh-huh. Hát olyan 11 körül felállítják a sátrat. Ki hogy kezdi el a lecsófőzést? Azt gondolom, hogy ez utána már rájuk van bízva.
3: Lecsófőző családi nap Szigetszent Miklóson szeptember 19-én a Kék Tó szabadidőparkban sok-sok kiegészítő program lesz, Divina Machina koncert, de retro diszkó is lesz, ugye beszéltük itt, hogy lesz arcfestés, vidámpark, hajfonás, autószimulátor, lesznek néptánc csoportok is, sörpong, ja sörpong, arról még mondjuk nem beszéltél, sörpong, te nagy sörpongos vagy?
4: Én baromira nem vagyok sörösen. Nem vagyok sörösen, de tudom, hogy sokan fogyasztanak sört, és tehát ennek az a lényeg, hogy ki lesznek téve így háromszögbe, vagy kör alakban a poharak, és akkor a pingponglabdával be kell találni. Aki ott nyer, az a Csesőrsátortól, mert hogy az is lesz, kijönnek sör különlegességekkel, onnan kapnak ajándékot, ilyen különleges sörcsomagokat fognak kapni, aki ezen részt vesz, és aki ezen nyer.
3: Nekem egyébként ez a sörpongról mindig az ilyen amerikai pita, meg ezek a régi ilyen amerikai filmek jutnak.
5: Egyébként mi a gólyatáborban az egyetem előtt, tehát szerintem az ilyen gólyatáborok közkedvelt játéka ez a sörpong.
2: Már a gimnáziumi osztálykirándulások.
4: Most már csak azt hiányzik, hogy általán csak
3: nem, ott még Bambi pong volt, vagy nem
2: igen.
3: Hát nagyon szépen köszönjük akkor a beszámolót, és hát akkor mindenkit várnak szeretettel a lecsófőző családi napra. Ugye arról már beszéltünk, hogy a csapatok már megvannak, de akár kóstolni, vagy akár bármilyen programot kipróbálni van lehetőség. Nagyon szépen köszönjük Somkóti Bak Adriennek és Ladányi Sándornak, az Egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület a szervezője az eseménynek, Adrien és Sándor pedig szintén a szervezői, illetve Adrien ugye a házi asszonya is. Nagyon szépen köszönjük.
5: Köszönjük szépen.
2: Mi is köszönjük.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: 1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Kibeszélik a könyveket Könyvklub Sziget-Szent Miklóson. 2026. szeptember 11-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Először szervez miklósi városnapokat Sziget-Szent Miklós. A rendezvénysorozat október 8-ától 11-ig több helyszínen változatos programokkal várja az érdeklődőket, de a bázis a városi könyvtár és közösségi ház lesz. Az esemény része lesz egy dokumentumfilmvetítés is, amely a város 40. születésnapja alkalmából készül, de lesznek városszerte ifjúsági vetélkedők is, amelyekre a település iskoláinak 7.-8. osztályos diák csapatait várják. Több ponton lesznek feladatok, melyek során megmérettethetik magukat ügyességi vagy elméleti szinten. Minden helyszínen részt kell venni a feladatokban, pontokat kell gyűjteni és figyelni az időre, mert minden perc számít. Több kisebb és nagyobb koncert is része az első miklósi városnapoknak. Tudtuk meg Lázár Gergő igazgatótól.
4: Lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, visszatér a Csepel-szigeti halászléfőző verseny a szüreti lovas felvonulással, lesz két koncertünk, melyeket DJ-k fognak követni, az Orevoár és a 4th Street zenekar lesz itt velünk. Vasárnapi napon gyermekprogrammal várunk mindenkit a Sárgaház elé. A szűk 4 napot az Ádám Jenő 130 koncert hangverseny fogja majd lezárni. Ennek a programnak kísérő programja is vannak, így a teljes városnapi program sorozat az október 5-e és 19-e között fog majd zajlani.
3: Felújítást a gyűjtenek, jótékony célt is szolgál az idei első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson. A Szent Miklós adománygyűjtő akciót a város névadójának hagyományait figyelembe véve az önkormányzat megbízásából hirdeti meg a szervezőt, városi könyvtár és közösségi ház. Lázár Gergő igazgató rádiónkat arról tájékoztatta, a befolyt összeg teljes egészét a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítására fordítják majd. A gyűjtés már elkezdődött és egészen október 18-áig tart. A pénzből szeretnék felújítani a tantermek burkolatát, a folyosót, megjavítatni az udvari csatornarendszert és nyilászárókat is szeretnének cseréltetni az iskolában, ahol speciális nevelési igényű gyermekek oktatása zajlik. Az összegyűlt pénzadományokat a Humanitas 91 közalapítvány kezeli és adja majd át az iskolát üzemeltető Sziget-Szent Miklósi tankerület számára. Lázár Gergő igazgató kiemelte, készpénzzel és utalással is hozzájárulhat a felújításhoz, aki szeretne.
4: A programhoz kapcsolódik a Szent Miklós adománygyűjtő akció, mely már most elindult Petőfi utcai iskola karbantartására, felújítására, eszközbeszerzésére gyűjtünk. Pénzbeli gyűjtésről van szó, lehet utalni, illetve lehet készpénz adományt elhelyezni. Több helyen a sárgaház.com/adomány oldalt kell követni, ott minden információ fönt van, az is, hogy hova kell utalni, és az is, hogy hol és mikor találhatók meg ezek az adománygyűjtő dobozok.
3: Szokatlan húzása lesz idén a Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdiónak. Az erdélyi Csilla énekesnő által vezetett stúdióba járó kicsik és nagyok már megszokhatták, hogy az évad kezdetén így szeptember elején egy ismert darab tanulására, majd később előadására készülnek. Idén azonban ez másként lesz, mint eddig. Erdélyi Csilla ugyanis a korábbi, a nagy közönség előtt is ismert Macskák, Grinch vagy épp Hókirálynő darab bemutatása után egy saját történettel rukkol elő. Egy nem hétköznapi vicces karácsonyi történetet írt meg a gyerekeknek, ezt adják majd elő évvégén a szülőknek, érdeklődőknek. A Sziget-Szent Miklósi Csillag Musical stúdióban szeptember 5-ével kezdődtek el az órák, de egész évben csatlakozhatnak a 7 és 15 év közötti gyerekek.
5: Az elmúlt 1-2 hétben megállás nélkül azon dolgoztam, hogy milyen lesz az évad. Ugye fél év, hogy én most gyakorlatilag őszinte leszek, egy kicsit unom már a karácsonyi dalokkal. Karácsonyi történeteket írok, olvasok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ennek a csodálatos csapatnak életében először egy teljesen saját színdarabja lenne. Nagyon izgalmas dolog fog történni, egy olyan színdarabot fogunk a színpadra állítani, amit előttünk még soha senki. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon fogják élvezni.
3: Könyvklub Sziget Szent Miklóson idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta szervezésében az alkalom, ahol egy kijelölt könyvről beszélgethetnek a résztvevők a szakemberrel. A szeptember 12-i szombati alkalmon ezúttal Nelio Biedermann Lázár című regényét és annak témáját vesézik ki. Az Olvasó Sziget könyvklub nevet viselő találkozó a Közösségi Házban lesz 17 órától. A belépés díjtalan, de regisztrálni kell rá a Sziget Szentmiklósi Városi Könyvtárban személyesen, de van lehetőség telefonon vagy e-mailben is jelezni a részvételi szándékot a Közösségi Ház elérhetőségein. Az Olvasó Sziget könyvklub foglalkozásain azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Szeptember 15-ig lehet befizetni a 2026 második félévi helyi adókat. Az esedékes határidőre emlékeztette a lakosságot Taksony önkormányzata. Amíg márciusban kiküldött értesítőkhöz csatolták az erre az időszakra vonatkozó csekkeket, ezeket továbbra is lehet elektronikus úton rendezni. Az önkormányzat által közzétett tájékoztatóban szerepel azon bankszámlaszámok teljes listája, amelyekre várják az utalásokat. Az elveszett csekkek pótlására a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben van lehetőség. Érdeklődni, illetve panaszt tenni a taksonyi adóhatóság hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. Két napon is áramszünet lesz Dunavarsányban. Szeptember 15-én és 16-án várhatóan reggel 8-tól délután 4-ig lehet majd a szolgáltatás kimaradására számítani. Az önkormányzat hivatalos felületein megosztott tájékoztató szerint az áramellátás hálózati karbantartás miatt fog szünetelni. A városvezetés emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramszünet nem a teljes települést fogja érinteni, hanem a Csorba-Dezső utca, a Gömöri-Ferenc utca, a Malmos József utca, a Százados Istvánné utca, a Tömösvári Sándor utca, valamint a Tanító kutya bizonyos részeit. A karbantartási munkálatok ideje alatt a szakemberek a lakosság türelmét és megértését kérik. További információk a www.dunavarsany.hu és a www.eon.hu oldalakon érhetők el. Fiatal tehetségeket keres a Magyar Táncművészeti Egyetem. Az intézet Dunaharasztin található vidéki tehetségcentrumába szeptember 12-én szombat délelőtt 11 órától lehet felvételezni a József Attila művelődési házban. Dr. Szit Melinda rádiónknak elmondta, hogy a kisebbeket a klasszikus balett előkészítőre, a nagyobbakat pedig a modern tánc előkészítőre várják. Az MTE egyetemi docense hozzátette, a jelentkezőket még a meghallgatás napján kiértékeli a zsűri.
6: Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A TFSM második csapata ellen játszik felkészülési mérkőzés Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-es idényre készülő csapat három légiósából még csak egy áll majd rendelkezésre a másodosztályú gárda otthonában. Horváth Rihárd a térségiek vezetőedzője elmondta, a két még meg nem érkezett játékos szeptember 11-én, illetve 14-én csatlakozik, addig kénytelenek nélkülük csiszolni a játékképét. Hozzátette, az elmúlt héthez képest most mindenképp előrelépést vár azokban a dolgokban, amelyekre hangsúlyosan készülnek.
7: Légiósunk lesz csak szintén ugye legutóbb, még a következő kettő 11-én, illetve 14-én érkeznek, az amerikai érkezik 11-én, a bolgár 14-én, tehát mindenképpen a játék képében is most meg szeretnék előre lépést látni, mert a hozzáállás megvan, az intenzitás megvan, viszont most már sokkal több szeretnék látni, főleg elsősorban védekezésben, azt mindenképpen megkövetelem, aztán remélhetően támadásban is tudunk majd előre lépni.
2: Időjárás.
3: Szombaton felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. Az északias szelet élénk lökések kísérhetik, délután 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozdulj ki, próbáld meg néven sportnapot rendeznek Dunaharasztin. A szervezők szeptember 12-én, rossz idő esetén pedig szeptember 19-én reggel 9-től este 8 óráig több helyszínen várják majd az érdeklődőket. Délelőtt a Sportszigeten kezdenek, ahol a tenisz mellett a sárkányhajózást is kipróbálhatjátok. A program ezután a Bezerédi Sportparkban folytatódik zenés tornával, életmódtanácsadással és a Dunaharaszti munkás testedzőkör sportágainak bemutatásával. Foglalkozást tart többek között a DMTK asztaltenisz, judo, karate és futball szakosztálya, emellett az Egyesület rally versenyautójába is lesz lehetőség beülni. A nap zárásaként közös mozgásra és nyereményjátékra invitálják a résztvevőket. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a Lucky

0: FM 107.
1: Lucky Hegy Rádió.
2: Ez Budapest, baby, nem jó jó city. Itt nem zavar senkit, ha ég a cigin. Fújjon a füstöt, a csókolom.

Laki Hegy Rádió FM 107.